0: Történetek bizonyítják, hogy a tanulás és az összefogás valódi lehetőséget teremthet a társadalmi felemelkedésre. A roma kultúra szintén egyre nagyobb elismerést kap. A roma zene, a tánc és a képzőművészet különleges értékeket képvisel Magyarország és Európa kulturális életében. Számos roma művész, zenész és előadó ér el nemzetközi sikereket, miközben hagyományaikat is továbbadják a fiatalabb generációnak. A roma kultúra gazdagsága hozzájárul a társadalmi sokszínűséghez, és segít közelebb hozni egymáshoz különböző embereket és közösségeket. Pozitív példák a sportvilágában is láthatók. Több roma származású sportoló ért el kiemelkedő eredményeket Magyarországon, de külföldön egyaránt. Sikereik azt mutatják, hogy a tehetség, a kitartás és a kemény munka képes áttörni az előítéletek falait. Ezek a sportolók nem csak versenyeket nyernek, hanem példaképpé is válnak sok fiatal számára, akik motivációt merítenek a történeteikből. A közösségi összefogás és a civil kezdeményezések szintén fontos szerepet játszanak a roma közösségek fejlődésében, ugyanis egyre több olyan program indul, amely a gyermekek oktatását, a családok támogatását és a munkahelyteremtvést, vagy éppen a kulturális párbeszédet segíti elő. Sok településen roma és nem roma emberek együtt dolgoznak közös célokért, ami erősíti az együttműködést és csökkenti az előítéleteket. Az ilyen kezdeményezések bizonyítják, ezek hogy a kölcsönös
1: az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Változásokat elérni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Dickben.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 3-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Novák Éva, énekesnő, hegedűművész a mai vendégem, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgetünk a mai este, és mesél nekünk a klip elkészítésének folyamatáról, a háttérmunkákról és a zene mögött meghúzódó üzenetről. Beszélgetésünk második részében pedig majd átbeszéljük az ide vezető út nehézségeit, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselést és a tanítás szépségeit, amelyet majd a hétfői adásban hallgathatnak meg 22 óra 5 perctől. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, Évi, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Az apropó, amely miatt pedig beszélgetünk a mai nap folyamán, Nem tartozom senkinek című videóklipnek a megjelenése, ami tulajdonképpen néhány nappal ezelőtt került ki a közösségi oldalra.
6: Így van, vasárnap volt a premier 5 órakor, úgyhogy azóta meg pörög, hál' Istennek.
5: Mennyien nézték azóta?
6: Hát igazából így a platformokat, illetve a legnagyobb közösségi platformon 3700-800 körül van igazából 3 nap alatt, ami szerintem egyébként nem egy rossz arány, de szóval mondjuk a TikTokon ott már sokkal többen, ott már ilyen 10 000-es megtekintés felett van.
5: Azért az nem rossz. Tulajdonképpen te sokkal aktívabb vagy a TikTokon, hiszen ott rendszeresen szoktalak látni téged.
6: Igen, igen, talán azért is, mert jobban tudok kommunikálni a nézőimmel igazából, akik követnek engem.
5: Igen, megvan ott az interaktivitás.
6: Így van.
5: És akkor ott lehet lájkokat, vagy rózsákat, vagy virágokat küldeni, ugye?
6: Rózsákat is lehet küldeni. Szóval a TikTokon ez úgy működik, hogy vannak élő live-ok, amiket lehet indítani, és akkor ott egyébként megajándékozhatnak a nézők, hogyha tetszel nekik, úgymond, amit csinálsz.
5: Tehát mondjuk én vásárolok bankkártyával, nem tudom, mondjuk 500 forintért ilyen krediteket, ha jól tudom.
6: Coint,
5: igen. És akkor én ezekből küldhetek neked valamennyi virágot, vagy nem tudom, miket szoktak ilyenkor küldeni.
6: Hát mindenfajta ajándék van most már, egyébként, de elsősorban az, amikor így tudsz kommunikálni a nézőkkel, szerintem az a legfontosabb, az egy nagyon jó érzés.
5: Mert ott be is írnak neked, tehát úgy, mintha csetelnének veled tulajdonképpen, te pedig élőben válaszolsz ilyenkor.
6: Így van, egyébként ugye énekelni szoktam általában a live-okban, úgyhogy szoktak kérni dalokat, és akkor így ezt én teljesíteni szoktam általában.
5: Időnként azért látjuk Rolikát is, kisfiadat.
6: Igen, most már egyre kevesebbet, mert nem nagyon szereti egyébként most már, hogyha kamerázom vagy fotózom, úgyhogy most már jön ez a dac korszak. Úgyhogy most már inkább annyira nem, még a fotóban is már nagyon nehezen lehet őt elkapni.
5: Most 5 éves, ugye?
6: Így van, 5 éves.
5: Hát ilyenkor változnak.
6: Igen, igen.
5: Térjünk vissza egy picit a klipre. Mi inspirálta a videoklipnek az elkészítését?
6: Hát ez a videóklip igazából az én kis fejembe megszületett a dalt követően. Szerettem volna benne egy olyan színvilágot hozni, ami egy nem megszokott. Hogyha megnézed a klipet, ugye a hídnak a színe a zöld, a maga az égbolt, ez kicsit ilyen borús volt pont egyébként az ég, és az én ruhám pedig elsősorban ugye piros. És ez a kettő, ez nagyon-nagyon szépen mutatott. Már egyébként a kamerás is meg is jegyezte, hogy nem is akarta nagyon abba hagyni elsősorban a forgatást, annyira tetszett neki az összhang. És az egésznek a hangulata azt meg szerettem volna valósítani, ahogy van a dalban is, hogy egy lezárás, egy pont, amiről szól az egész. Szerintem sok ember tud vele azonosulni, és a lényeg az volt ugye, hogy az egésznek legyen egy ilyen kitörése, egy elengedése igazából, és ott, amikor van ez, amint látod is ezt a kabátot, ami rajtam van, ez lekerül, ugye, és akkor jön egy szép ruha.
5: Ez az üzenet tulajdonképpen.
6: Ez az üzenet, igen, igen, igen. Mégis az, hogy egy terhet leteszel, vagy egy mondatnak a pontját odaírod.
5: Esetleg a személyes életed inspirálta ennek a dalnak a történetét?
6: Abszolút, így van. Így van. Igen. Az apukám írt egyébként a legjobbat a dal alá, amikor megosztottam. Azt írta alá, hogy gratulálok, kislányom, igazából egy zenész legjobban a dalban tudja kifejezni a bánatát és az örömét is. És ebben minden benne volt.
5: Milyen volt a forgatás hangulata? Egyedül csináltad tulajdonképpen a lényeget, vagy nagy stáb volt körülötted?
6: Abszolút nem volt egy nagy stáb. Simon Dávid, Antemius Media, aki készítette nekem a videóklipet, ő egy egyedülálló kameramen, vagy nem tudom, hogy mondjam, de nagyon-nagyon profi, elképesztő, amit egyébként kihozott ebből az egészből, és hát akik meg velem voltak, az az anyukám és a legjobb barátnőm, úgyhogy Erikém, meg az édesanyukám, és ők segítettek nekem mindenbe, úgyhogy ha ők nem lettek volna velem, akkor nagyon sok minden nem így sikerült volna, illetve tényleg olyan szinten ott voltak mellettem, hogy amikor sétálok előre, és a kamera pedig hátrál, hogyha nem lett volna például ott a barátnőm, hogy nézze, hogy nehogy valaminek neki menjen, akkor ott aztán lett volna. De így is voltak bakik egyébként, amit fel is töltöttem a TikTokomra, úgyhogy nagyon sok fajta dolog történt közben. Hát ez ilyen szokott lenni általában.
5: Te nagyon sokat sminkelsz egyébként a különböző videóidban, úgyhogy gondolom itt most te voltál az, aki saját magadat sminkelte, sőt még gondolom a hajadat is akkor esetleg te csináltad saját magadnak.
6: Igen, igen, hát én voltam a make-up artist is.
5: Igen, pontosan így.
6: Igen, így van, nem is gondoltam arra, hogy egyébként valakit megkérjek arra, hogy jöjjön és segítsen ilyesmiben. Előzőleg egyébként voltam fodrásznál természetesen, de ott az igazítást, ugye ott volt édesanyám, aki fodrász, úgyhogy ő az, aki segített nekem, és hát a stylingba is egyébként én és az anyukám is, illetve a barátnőm is segített az egészben.
5: És a ruhaválasztás mondjuk, hiszen nagyon domináns az a két ruha, amiben megjelensz. Az egyik egy piros, a másik egy ilyen lilás.
6: Igen, egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondják, ez egy nagyon szép ilyen lila szín, így van, egy püspök lila, vagy nem tudom. Igen, nem véletlen a színválasztás sem, illetve maga a ruha választás sem. Hogyha megnézed, egy ballonkabátról van szó, ami nekem az egészben az egész dalban ugye egy kicsit ilyen nehezebb hangulatot hozott, illetve komolyabb hangulatot hozott. Ehhez társult egyébként egy kalap, ami most már a védjegyem, hiszen minden videóklipemben szerepel a kalap. Imádom egyébként a régi stílust.
5: Ez egy nagy karimás kalap, igaz?
6: Igen, igen, ez egyre nagyobbat választok elő. A végén akkorát, hogy már nem látszod. De nagyon szeretem, minden színű kalapom van otthon egyébként. Úgyhogy én nagyon-nagyon imádom ezeket a régebbi divat videókat nézni, meg akár ilyen képeket, én bújom folyamatosan, és nekem az igazi ilyen nő ott kezdődik, amikor egy ilyen gyönyörű ruhába megjelenik, és nem egy farmerben, meg nem egy ilyesmi hétköznapi ruhában, gondolom a klippet, egy videóklippet. Úgyhogy maga a piros balonkabát az egy teher ebben a klippen, ami aztán lekerül, és annál a résznél kerül le igazából, amikor jön a bridge, ugye mondhatjuk azt is, ugye egy dalban, hogy mindig van egy kifejezetten áthidaló rész, ami nem tartozik igazából magába a dalba, hanem csak egy kicsit úgy felpesdíti, a csúcsát jelenti, és ott kerül le, és akkor jön az, amikor így hirtelen csak átváltozik az, hogy egy teljesen más színű, egy kicsit nyugtatóbb jellegű, mégis nőiesebb, többet mutató ruha jön.
5: Ez a lila.
6: Ez a lila ruha, aha, igen, aha. Így van, így van.
5: A színeknek amúgy is egyébként üzenetük van.
6: Igen, igen, a piros az egy ilyen áj szín. Megállni stop tábla kb. Úgyhogy igen, nekem az a piros ballonkabát az nagyon sokat jelentett egyébként a klippen. Elárulom, hogy pont hűvös lett. Szóval nagyon is jól jött. Úgyhogy, de tényleg ott mindenki nézett minket, hogy most akkor ez mi ez a piros, mi ez a kalap, mi ez az egész, ami nem ideillő ebbe a korba. Mert igazából ugye, hogyha megnézed, tényleg nem ez a divat most.
5: Viszont, sajnos.
6: Sajnos. Egyébként. Én is tehát, így gondolom.
5: Nagyon, nagyon csinos és nagyon jól néz ki ez az összeállítás egy fiatal hölgyön.
6: Igen.
5: Tehát ez, nem egy, én nem nagyon egy sajnálom, megszokott. Amikor finoman szeretném kifejezni magam, olyan slendrián módon néznek ki időnként a hölgyek.
6: Igen, ez szép kifejezés volt. Még az életemben nem de nagyon
5: és én
6: szép.
5: Ezt nem szeretem, én sokkal jobban szeretem azt, amikor ilyen csinosak a hölgyek. Nyilván igen. Ez valamiféle esemény is kell, tehát ez most egy videoklip volt, tehát nyilván ennek ez a lényege.
6: Igen, de egyébként nekem ugye a hétköznapokban is fontos a divat, meg tényleg az, hogy megfelelő ruházatban jelenjek meg bárhol, és nyilván nem az Aldiban, vagy akárhol, de hogy így mégis az embernek ez szerintem nagyon fontos. Úgyhogy valóban egy gondolkodás volt, egy hogy na most akkor mi legyen ebbe a klipben, milyen ruhák szerepeljenek, és nem felejtem el, hogy küldtem anyukámnak, hogy na akkor szerinted melyik színű ballonkabát, piros vagy a bézs? És akkor az Erinek, az én kis barátnőmnek, hogy na, meg a másik barátnőnek, Ebinek, na, figyelj, nézzétek már meg, piros vagy bézs? Mi legyen? És akkor piros. Csak hát a piros. Évi, ne, hát ez a piros, ez te vagy, de. Ez kell, ez az. És akkor így lett a piros. Igazából, és teljesen jó választás szerintem.
5: Tehát akkor ők voltak a stylistok,
6: igen.
5: És akkor direkt ehhez szerezted be ezeket a ruhákat?
6: Igen, igen, kifejezetten természetesen nem meglévőből lett a fashion része, de igen, én úgy gondolom, hogyha az ember egy ilyen videóklipet készít, akkor nagyon fontos az öltözék.
5: És a helyszín mondjuk mit sugall? Ha jól emlékszem, a háttérben lehet látni a Dunapartot, Fővám tér környékét.
6: Így van.
5: Hát nyilván a Szabadsághíd?
6: Igen, illetve a Váci utca része van még benne.
5: Igen.
6: És hát nekem az előző klippem, az Esővíz, ugye ez félig szabad téri volt, félig pedig műtermi. Ezt semmiféleképpen nem akartam műteremben, hanem egy szabadságot akartam igazából ezzel sugallni a közönségnek, hogy oda mész, ahova akarsz, oda sétálsz, ahova akarsz, és gyönyörű helyeket találtunk hozzá, teszem egyébként, úgyhogy ilyenkor jobban megfigyeli az ember az utcákat, amikor ilyen esemény van. Uh-huh. Máskor így elsétálsz mellette, úgyhogy igen, a Műegyetem, meg minden is benne van, szerintem csodálatos az az egész Dunapart, úgyhogy mindenképpen akartam azt, hogy ezt egy szabadtéri klip legyen, és szerintem jól választottam.
5: Egyedül találtad ki egyébként a koncepciót, vagy esetleg az operatőr, vagy akkor anyukád és a barátnőd segített benne?
6: Egyedül találtam ezt ki. Igen. Volt többféle terv, és amit majd még meg is fogok valósítani a következő dalomban, de ez abszolút az én kis agyszüleményem volt, amit láthattok a klipben egyébként.
5: Mit szeretnél, hogy a közönség érezzen, amikor megnézi a klipet?
6: Hát szerintem elsősorban azt, hogy merjenek lépni az emberek afelé, a vágyaik felé, hogy a szabadságtól ne féljenek elsősorban, és hogy a terheket, amiket az ember hordoz, illetve ha valaki mondjuk boldogtalan, akkor próbálja mindig a pozitív dolgokat nézni, és azt, hogy minden egyszer véget ér, és de viszont jön egy újabb, jön egy jobb akár dolog az életedben. Úgyhogy ahogy van a szöveg is, hogy érzem már a tavasz illatát, és a szívem újra dobban, és el kell mondjam, hogy már többé nem fáj, ugye? Nyilván ez az előzményei, amit leírtam a verszékben, ez még abszolút a mélyebb dolgokról szól, hogy mondjuk mit éreztem, vagy mit érez a közönség éppen, viszont ebből van kiút, és van egy jobb út, és a tavasz, az nekem mindig az a kedvenc időszakom egyébként, ugye, amikor nyílnak a virágok, amikor elkezdenek a madarak csicseregni, stb., az nekem a minden, gyönyörűnek tartom az egészet, és én ebbe az egész szövegben ezt a szót akartam igazából már így felemelni, hogy azért érzem az a tavasz illatát. Mert az életnek is van egyébként tél oldala, szomorú oldala, és van tavasz.
5: Megújulás.
6: Így van, a megújulás. Úgyhogy ez talán ez a legjobb szó, amit most mondtál, a megújulást érezzék.
5: Van a dalban vagy a klipben rejtett szimbólum esetleg, amire érdemes odafigyelni? Hát, nyilván már többről igen. Beszéltünk.
6: Igen, van szimbólum, abszolút. Hát igen, ahogy már mondtam, a piros kabát,
5: igen.
6: Az egy szimbólum, amit szerintem egyenlő az élet terheivel, ami aztán lekerül rólad. Illetve hát egy szimbólum az, hogy ott van egy kép, amit én kapok. Igazából, de viszont nyilván a végén kiderül az, hogy egy folytatásról van szó az egészben, és a folytatás pedig majd egy nagy kérdője lesz, hogy mi lesz. Uh-huh. Úgyhogy ezeket gondolom én szimbólumnak.
5: Igen, a végén eldobsz egy kártyát, amire az van, hogy continue, tehát hogy folytatjuk.
6: Így van.
5: Tehát lesz ebből akkor ezek szerint egy második videóklip?
6: Igen.
5: Ami tulajdonképpen egy másik szám lesz,
6: igen,
5: de
6: igen.
5: Ennek a történetnek a
6: kiteljesedése. Folytatódik a történet, így van, és hát nyilván nem akarom lelőni még a poént, de nyilván ez már egy kicsit vidámabb jellegű lesz. Csak ennyit elárulok.
5: Ez a klip mennyire mutatja meg az énekesnői karriered egy új oldalát? Nagyon sokat hallunk tőled jazz énekeket, főleg a TikTokon. Ez pedig inkább populárisabb vonal, talán hasonló, mint az előző videoklipped, az Esővíz.
6: Igen, ugye ez egy ballada volt inkább, ez pedig már egy picikét ilyen bosszás, latinos hangvételű dal lett. Hát az, hogy most más mutatta meg, igazából ez vagyok én. Szóval én imádom azt, amikor mondjuk lehet táncolni egy dalra. Ez pont a határeset, hogy már megmozdul az ember, de még mindig az van, hogy ugye lassan kezdődik be, imádom ezt az egészet. És nekem az, hogy valóban egy nehéz dalamot írtam meg egyébként, ami nem egy könnyű egy énekesnek, mert egészen mélyektől a magasokig megy egyébként, amivel meg is szenvedtem, hozzáteszem, amikor énekeltem fel, és mondtam, hogy minek kellett nekem ilyen nehezet írni. Na de így sikerült, és ez volt bennem, amit megírtam. Úgyhogy ez vagyok én, abszolút úgy bemutatja szerintem, hogy az én kis lelki világom milyen, hogy szereti azt, amikor kicsit bulis a dolog, de mégis szereti a szentimentálisabb és a romantikusabb zenét.
5: Ha már így a dal írásra, szerzésre rátértünk, akkor megkérdezném, hogy a szöveget azt hogyan sikerült megalkotni? Tehát az ilyenkor úgy működik, hogy akkor leülsz, és akkor leírod a gondolataidat, vagy kell egyfajta hangulat, egy helyszín, vagy egy történés, ami inspirálja ezt az egészet, és akkor csak úgy jön, árad.
6: Hát a szöveg, képzeld el, hogy ez úgy történt, amikor írtam a dalt, általában a fürdőszobába szoktam egyébként írni dalt. Nem tudom, hogy miért. Ez egy nagyon vicces történet. Ez zuhanyzás közben. Ez, na, egyébként ez viccesnek hangzik, de amikor jó az akusztika. Ugye? És nem tudom, kell hozzá egy életérzés egyébként, szerintem egy bizonyos történés, ami miatt te tudsz dalt írni.
5: Tehát egy életesemény?
6: Igen, akár egy esemény, akár egy megérzés, vagy éppenséggel tényleg az, hogy te abban a pillanatban te hogy vagy, mondjuk. Nyilván, amikor te nagyon jól vagy, és nagyon vidám vagy, és boldog vagy, akkor nem tudsz egy szomorú nótát írni. De, és ellenkezőleg sem, én úgy gondolom. A szöveg az nekem a dallal együtt jött, képzeld el. Volt egy rész, amit utolsó pillanatban írtam meg, az a bridge rész egyébként, az nem volt meg sokáig. Azt a hangszerelés előtt írtam meg. Egyébként Dimák Patrik hangszerelte nekem a dalt, amit nagyon-nagyon köszönök innen is neki.
5: Egy fiatal gitáros kolléga.
6: Így van, így van. Úgyhogy kollégák vagyunk ugye az iskolában, ahol tanítunk. Így. És Havasajos Csíkó pedig vokálozott nekem a dalra, úgyhogy így lett teljes. És egyébként ugye a Patrik is gitározik benne természetesen. Úgyhogy igen, visszatérve a szövegre, valahogy ez így jött a dallammal együtt. Ami nagyon ritka, hozzáteszem. Mert valamikor csak a dallam jön, és utána írsz le egy adott szöveget rá, vagy próbálsz gondolkodni. Viszont ez a dal, ez így, ahogy van, jött. Nagyon érdekes. Elsősorban először a refrén jött, azt tudom.
5: És ilyenkor hallod magadba a harmóniákat is? Tehát azért van valamiféle elképzelésed arról, hogy ez hogyan lesz meghangszereve? Te azért egy képzett zenész vagy. Gyakran szoktam mondani, hogy azok az igazi énekesek, akik valamilyen hangszeren tudnak játszani.
6: Ebben egyetértek.
5: Ez az esetedben halmozottan igaz, hiszen te egy nagyszerű hegedű művész vagy, azért ezt szögezzük le. Tehát neked, én legalábbis így ismertelek meg régen, igen, még néhány évvel ezelőtt, igen, amikor még fiatalok voltunk. Igen. Így van. Tehát te akkor hegedű művésznek készültél, és végül is utána fordultál inkább az éneklés irányába, főleg eleinte még a jazz irányába, és most már a populárisabb daloknak az irányába. Te azért egy jól képzett zenész vagy.
6: Köszönöm szépen.
5: Ezért kérdezem, hogy neked azért van egyfajta harmóniai elképzelésed már akkor, amikor énekeled ezeket a dalokat, vagy írod ezeket a dalokat, vagy ez hogy működik?
6: Nagyjából megvan, igen, a fejemben, sőt, hát van olyan, hogyha mondjuk valaki hangszerel nekem egy dalt, és mondjuk én ott meghallok valami kis harmóniát, és ne haragudj, de az a harmónia, az úgy, nem tudom, hogy mit kéne vele csinálni, de hogy az úgy nem az, amit én elképzeltem. Volt ilyen ebben a dalban is. És akkor addig kerestük, amíg, ja, na ez az. És akkor így sikerült. Nyilván akkor az összhangzattan tudásomat is előveszem.
5: Ja, hogy akkor ne domináns szentület vegyél, hanem egy nápolyi szextet.
6: Igen, és akkor ez a nem tudom milyen fordítás, nem lehet másképp. És akkor ennyire belemegyek. Szóval nagyon-nagyon szőrözős vagyok ilyen szempontból, és nagyon kritikus. Úgyhogy nem biztos, hogy annyira vidám dolog, de egyébként valóban így van, hogy én nagyon-nagyon figyelem minden egyes kis harmóniáját. Nyilván nem úgy írom meg a dalt, hogy már én alá is írom, hogy milyen akkordokat vegyen az illető, de igen, hallom, és a másik az, hogy nagyon a saját hangommal is nagyon kritikus vagyok, úgyhogy amikor éneklem a dalt fel, akkor fú, akkor nem tudom hányszor, na jó, nekem ez nekik is, amikor neki nagyon tetszik, nekem nem tetszik, és a saját magammal nagyon. Igen, úgyhogy valóban hallom.
5: Tehát ezt gondolom azért a hegedű játékból jövő igényesség, hiszen ott, hogyha egy millimétert félre megy az embernek az ujja, akkor már nem úgy szól. Tehát ott
6: pontosan.
5: Ráadásul a klasszikus zene igényli azt a fajta precizitást, azt a fajta kidolgozott munkát.
6: Hogyne.
5: Amit tulajdonképpen a popzenében is te alkalmazol.
6: Igen, igen. Hát ugye hallani a dal alatt hegedű szólamokat, azt is én játszottam föl, és én írtam rá. Szóval ott az adott stúdióban jöttek rá, egyébként a maga a dal inspirál, ugye? És akkor hallom azt, hogy na most akkor ide most mit kéne játszani. És nem felejtem el, volt egy rész, amikor talán az elején, amikor beindul a refrém, egy ilyen kis lecsúszás, glisszandó. Te tudod, hogy mit jelent? Mert lehet, hogy a közönség, vagy a hallgatóknak a nagy része nem tudja, hogy ez egy csúszást jelent. A glisszandó, és... Na és az a glisszandó az annyira nagyon kifejezte azt, hogy mennyire szomorú az a rész. Hogy lefelé csúszik a hegedű, ugye a hang elképesztő, és azt vettük fel több szólamban, ezt a kis lefelé csúszást. És nekem az ilyen apróságok, hogy úristen, de jó szó.
5: Aha, igen.
6: De jó, na akkor még oda tegyünk bele egy kis izé. Szóval ott vettük fel egyébként a Patriknál ezt is, és akkor én ott nagyon mondtam, hogy na, akkor még ezt a szólamot akkor még feljátszanám hegedűben, mert ide még hallok valamit, meg még ide is szeretnék. És akkor szépen így együtt természetesen az ő tanácsára is mondtuk, hogy na jó, akkor ez most már itt sok, akkor levettünk belőle, kiszedtünk. Szóval ez konzultáció folyamatos igazából.
5: A stúdiózásról. Nekem mondjuk van egy olyan elképzelésem, hogy az emberek, a zenészek, az előadók bevonulnak egy nagy stúdióba, hatalmas keverőpult, külön másik szoba, ahol üveggel van elválasztva a két helyiség, és akkor ott szépen felénekli az énekes mondjuk az adott szólamát, aztán jött a gitáros, stb. Tehát régen legalábbis ezek így mentek. Most már feltételezem, hogy azért ez másként működik, hiszen Patrikot ismerve azért gondolom neki van egy otthoni kis stúdiója, ami nagyon jól fel van szerelve.
6: Így van, így van. Hát nyilván ez a része is megvan még a mai napig, hogy vannak ezek a nagyobb stúdiók, ahol élő zenekaros, illetve egyszerre vesznek fel ugye több sávon, és az mindig egyébként nagyon jó tud lenni szerintem, mert akkor így jobban érzi az énekes is, hogyha élő zenészekkel veszi fel a dalt. Ebben az esetben ugye már a kész alapra énekeltem én föl, amit készített a Patrik és felgitározott, és hát ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy van egy profi mikrofon, egy stúdió mikrofon, amely előtt állsz, és folyamatosan nézzük, hogy na akkor most mikor lépem túl a határokon, vagy esetleg mikor vagyok nagyon halk. Mert egyébként azt tudni kell rólam, hogy elképesztő dinamikai különbségekkel tudok egyébként énekelni, ami nem mindig jó. Mert rengeteget kell vele utána utómunkázni, ugye? Uh-huh. Úgyhogy valamikor kiakadt, valamikor meg, hát akkor most ezt még egyszer, mert itt nagyon halkan énekel. De viszont az érzelmeimet csak így tudom kifejezni. Uh-huh. Érdekes ez is.
5: Milyen visszajelzések érkeztek eddig a videóklipről? Volt valami, ami különösen meglepett egyébként?
6: Hál' Istennek most egyelőre csak jó, és most ezt nem azért mondom, mert ezt akarom mondani, hanem tényleg így van. Nem kaptam még negatív kommentet, illetve visszajelzést, aminek nagyon örülök, mert szerintem ennyi ember után már abszolút már úgy várnám, hogy valaki belekötne, tudod. De nincs.
5: Én ez előfordult.
6: Hájjaj. Hát ott azért szokott lenni az élő live-okban, nekem vannak moderátorim. Az egyik az édesanyukám, a többi a barátnőm, meg az ismerősöm, és azért ott van az, aki folyamatosan figyelnek, hogy kik azok, akik a trollok, tudod.
5: Igen, igen. Ne mondjanak olyanokat, ami
6: igen,
5: nem odavaló, persze.
6: Igen, igen. De viszont hál' Istennek tényleg nincsen még csak kiszűrve sem komment, hogy a TikTok nem engedné be, úgyhogy nagyon örülök neki, és csak pozitív van, rengetegen töltötték fel a saját oldalukra is a dalt, a TikTok oldalukra, és növelve így úgymond az én kis nézettségemet, úgyhogy egyelőre nagyon szépen halad ez a dolog, úgyhogy nincs negatív. És nagyon jó kis pozitív visszajelzések vannak, tetszik nekik a klip maga, a dalnak a ritmusossága, igazából ez a latinos hangvétele. Én amikor beszéltem például a Patrikkal, hogy milyen legyen az stílus, amit ő majd megalkot nekem, én elsősorban mondtam, hogy bossa. Bossa szeretnék.
7: Igen. Ezt megértem.
6: És akkor ő még tovább gondolta ezt, és rengeteg ilyen dalt küldtem el neki, hogy talán ezek a stílusok ő tetszenek a legjobban, és ezeket ötvöztem. És szerintem így született meg, hogy egy picit talán ilyen flamenkós is, hogyha meghallgatod, ugye van benne ilyen kis tapsikolás is, mint ahogy a flamenkó zenében szoktak táncolni, és nekem ez annyira tetszett benne, úgyhogy talán ez pesdíti fel jobban az embereket is, ugye maga az a zenei stílus.
5: És visszatérve a közönségre, a reakciókat hogyan szoktad kezelni? Például befolyásolnak téged abban, hogy a jövőben milyen munkákat csinálj? Tehát, hogy például kérnek mondjuk egyfajta stílust, vagy látod, hogy szeretnek egyfajta stílust a rajongóid, mondjuk így, és akkor inkább abba az irányba szoktál menni, vagy hogyan befolyásol ez téged?
6: Hát, hogyha mondjuk egy adott élő live-ban vagyok, és nyilván mondják, hogy énekeljek mondjuk tánczenét, akkor megpróbálok azon a vonalon menni igazából akkor abban az adott pillanatban, de én úgy gondolom, hogy az én zenei stílusomat ők nem igazán tudják talán befolyásolni, mivel a legeslegjobban én ezt a fajta stílust szeretem, illetve a jazz, és hogyha mondjuk nekem lesz egy koncertem, ami egyébként majd hamarosan lesz, én úgy gondolom az egész koncertet, hogy az én dalaim természetesen, és az én kedvenc előadóimtól fogok majd énekelni.
5: Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy mit tervezel a jövőben? Tehát lesz egy klip bemutató koncert esetleg, vagy egy album megjelenik ebből, vagy egy single, vagy hogy tervezed a következő lépéseket?
6: Első körben egy koncert lesz, amit még nem tudok pontosan a dátumnak még bejelenteni nektek, de amint meg fogom tudni, abban a pillanatban értesítek mindenkit. Igen, szóval maga a dalokból, illetve tényleg a saját kis szövegeimből, vagy akár, mert ugye van olyan dal is, ami nem, például a dal az nem az enyém, de viszont a szöveg igen. Ezekből a dalokból egy bemutató koncertet szeretnék, illetve tényleg egy olyat, mondjuk egy cserháti dalokból álló estet, vagy akár ilyen kicsit könnyebb műfajú dalokból álló estet. Úgyhogy igen, tervben van, és nagyon szépen alakulnak a dolgok, hál' Istennek.
5: És vannak már hosszú távú terveid is esetleg? Akár a klippel kapcsolatban?
6: Hát hosszú távú az igazából még, én nem szeretek nagyon hosszú távra tervezni, hozzáteszem, de igazából az, hogy jön a következő, ezt tudom mondani, mivel folytatólagosan, ugye maga a klip is már jelzi, hogy ez lesz egy folytatása, és nem akarom nagyon egyébként távol ettől a kliptől, mivel ugye ennek a második része lesz, úgyhogy ha minden igaz, akkor ősszel már jön is a következő dalom.
5: Hát ez nagyon hamar jönnek, tehát akkor megvannak már nyilván az előkészületek, akkor megvan már megszületett nyilván a dal.
6: Hát félig maga. Meddig megszületett, igen.
5: Aha, szóval ezt lehet mondani?
6: Ez még nem igazából mondom el a címét, illetve jó, magát a dalnak az üzenetét, de tényleg az, hogy sokkal vidámabb, lazább, kicsit még bulisabb nóta lesz, ami talán még több embert fog elérni, azt hiszem, és nem csak egy bizonyos réteget fog megérinteni, úgyhogy hát ezen vagyok, hogy igazából minél több embert megérintsek a zenémmel.
5: Novák Éva énekesnő, hegedűművész volt a mai vendégem, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgettünk a mai este, és mesélt nekünk a klip elkészítésének folyamatáról, a háttérmunkákról és a zene mögött meghúzódó üzenetről.
4: A beszélgetésünk második részében pedig majd átbeszéljük az ide vezető út nehézségeit, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselést, és a tanítás szépségeit, amelyet majd a hétfői adásban hallgathatnak meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon.
2: Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, csak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 7-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Novák Éva énekesnő hegedűművész a mai vendégem ismét, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú második részében az idevezető út nehézségeiről, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselésről és a tanítás szépségeiről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Egy picit beszéljünk az önmenedzselésről, hiszen úgy tűnik, hogy egyre profibb vagy ebben a kérdésben is. Tehát az egy dolog, hogy írsz egy dalt. Te csinálod a szövegét, te csinálod a dallamot, részt veszel a harmonizálásban nagyon intenzíven, és ezek után a promócióval is te foglalkozol, a klipnek a stylistja, make-up artist.
6: És
5: hát nem is tudom, mit mondjak még. Tehát én azt hiszem, hogy te vagy a kornak a legjobb példája arra, hogy egy előadónak mi mindenhez kell értenie, hogyha nincsen mögötte egy olyan háttérstáb, aki 20-30 emberből álló csoport, akik mindent megcsinálnak helyette, mert ez manapság már nem divat, illetve hát ez már kevésbé jellemző.
6: Igen.
5: Ez egy óriási kihívás egy előadónak.
6: Abszolút, és nagyon nehéz is, hozzáteszem. Főleg úgy, hogy egyedülálló anyuka vagyok mellette, és ugye nyilván dolgozom tanárként, és hogy a saját kis álmaidat megvalósítsd, az elképesztő nehéz. Viszont én úgy gondolom, hogy ha nem mozdul meg az ember saját magától, akkor ne várja azt, hogy majd más akkor hirtelen csak felkarolja, vagy akármi. Mert én ennek a híve vagyok, hogyha te el akarsz érni valamit az életedben, ahhoz nagyon sok mindent meg kell saját magad erejéből tenned. És hogyha már megtettél egy alapot, vagy mondjuk elkezdted építeni a házat, akkor lehet majd hívni azt, hogy na akkor talán majd meglátják messzebbről is, hogy már épül a házad. Úgyhogy én így gondolom az egészet. Valóban én vagyok jelen esetben a saját magam kovácsa, vagy hogy mondjam ezt neked. Igazából. Tényleg én szerzem a dalt, én írom a dalt, és én tervezem a klippet, mindent is. Nyilván a nagy sztároknak ez nagyon könnyű, mert igazából mindent is megcsinálnak helyettük, de nem biztos, hogy egyébként annyira örülnek neki. Mert ennek is van egy varázsa, a készülés. Például én nagyon szerettem a folyamatát, amíg nem érkezel el odáig, hogy mondjuk készen látsz valamit. Én nagyon, nagyon élvezem az egészet, hozzáteszem, hogy nyilván azt annyira nem, amikor intézkedni kell, hogy na mondjuk akkor a dallal kapcsolatosan kell ugye utána intézkedni, mikor már kész van, stb., mert ez nem egy könnyű feladat.
5: Tehát például be kell jelenteni az Artisiusnál.
6: Akár, igen.
5: Mondjuk.
6: Igen, hát ez sem
5: ilyen,
6: egy...
5: Ez egy ilyen száraz papírmunka, ez nem egy művésznek való feladat.
6: Igen, meg hát mondjuk igen. Ez így van. Szóval mindent átgondoltan kell igazából így cselekedni, és hogyha nem csinálsz valamit meg, akkor az ott marad egy hiányosság, ott marad egy gödör, és akkor ott azt nem csináltad meg. És akkor mire vársz? Mert megcsinálja más? Nem. Szóval neked kell. És ez így van egyébként mindennel. Nem csak ezzel a menedzseléssel, ugye az önmenedzseléssel, hanem az életben is így van. Hogyha te nem takarítod ki a házadat, akkor megeszi a retek, tudod?
5: Ez így van pontosan.
6: De ne várd.
5: Más nem csinálja meg helyetted akkor.
6: Na most meghozom a formámat. Egyik percben komoly vagyok, másik percben pedig ájúdozunk. De hát ez ilyen, ez vagyok én, nem tudok más lenni. Szóval igen, ezt tényleg meg kell csinálni, és hát állok elébe bárminek, hogyha valami segítség jön esetleg, akkor azt sem vetem el, de átgondolom, hogy egyébként jó az nekem, hogy valaki megmondja, hogy mit csináljak. Mert azért ez a saját magad ura vagy. Ez egy olyan, jó, minden döntés a tiéd, ugye? Úgyhogy te döntesz mindenről, hogy na most jó, esetleg kikéred valakinek a véleményét, de azért te vagy a főnök. Uh-huh. Azért nem olyan rossz dolog ez, én úgy gondolom. Úgyhogy én azt javaslom egyébként minden kezdő énekesnek, meg zeneszerzőnek, meg hogy ne féljenek ezektől a dolgoktól. Nyilván kell egy löket, hogy na most elkezd, és nem biztos, hogy ezt most egyből egy profi módon kell elkezdeni. Én sem így kezdtem. Akár a beszélgetésünk elején hallgattál egy dalt tőlem, ami egy fülessel volt fölvéve, és mondtad, hogy mennyire jól szól.
5: Így van.
6: És akkor sem vetettem el azt, hogy na most én nem fogok énekelni, mert mondjuk nincs hozzá eszközöm, hanem megpróbáltam akár egy fülessel énekelni, és sikerült, és aznak is lett nézettsége. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tanítványaimnak is mindig ezt mondom, hogy nem szabad feladni. Mert hogyha feladod, akkor úgyse lesz belőle semmi, és azt várni, hogy valaki más csinálja meg helyetted, az a legrosszabb. Válj oda, azt csináljad.
5: Így van.
6: Igazából.
5: Igen. Beszéljünk a piszkos anyagiakról.
6: Beszéljünk.
5: Hiszen ez már a második videóklipped, a nem tartozom senkinek, és az esővízben volt az első.
6: Igen, igen.
5: Igaz? Igen. Ha nincs az ember mögött egy kiadó, vagy egy mecénás, aki milliárdokkal támogatja mondjuk az énekest, akkor azért valahol megterhelő kiadásokkal jár. Nyilván ennek lehet minimális költségvetése, meg lehet olyan is, amikor egy kicsit elszáll az ember. Ezekben az esetekben hogyan sikerült megoldanod ebben a két klipben a kérdést?
6: Hát igazából az elsődleges az, hogy mindig az ember odafigyeljen arra, hogy mit szeretne a jövőben. Na most az előbb azt mondtam, hogy én nem szeretek jövőben dolgokat hosszú távon tervezni, de mondjuk ilyen szempontból igen. Hogyha én tudom azt, hogy én fogok írni egy dalt, és azt én fél év múlva mondjuk meg szeretném hangszereltetni, vagy mondjuk egy videóklipet szeretnék belőle készítetni, akkor nyilván arra fogom azt a minimális összeget, amit félre tudsz tenni, gyűjteni, úgymond. Uh-huh. És igazából azok a dolgok, amik feleslegesek lennének, azokat nem veszed meg, hanem van egy bizonyos célod, hogy na most neked ez az elsődleges, akkor, akkor azt veszed alapul, hogy az legyen az első. Úgyhogy én nem tudom, hogy sikerül anyagilag is támogatni saját magamat igazából egy tanári fizetésből hozzáteszem.
5: Pont ezt akartam mondani, igen.
6: Igen, de sikerült, hál' Istennek. Van azért segítségem, nyilvánvaló a szüleim mindenben támogatnak, tényleg ott vannak mellettem, de hozzáteszem, hogy saját önerőből van a legtöbb dolog, amit elérek.
5: Tehát így, hogy a videoklipnek a nagy részének te vagy a kreatív megalkotója, így azért nyilván sikerül megspórolni néhány forintot a kiadásokon, ami egyébként ebben az esetben jól is sül el, hiszen nálad jobb sminkest mondjuk nem is tudnál találni.
6: Igen. Tehát, hogy... és helyeseltem is ezt. Nem, egyébként nem akarok így gizdáskodni, meg ilyesmi.
5: De ezt én mondtam, ezt nekem kell mondanom.
6: Én úgy gondolom, hogy ha egy sminkes saját maga arcát ismeri a legjobban, tudod.
5: Ja, aha.
6: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy lehetett volna a legeslegjobb sminkes is, Jennifer Lopeznek a sminkese jöhetett volna hozzám, bár jöhetett volna, na mindegy, de nyilván akkor érted, szóval magadat mégiscsak úgy tudod kisminkelni. Nem azt mondom egyébként, mert olyan rohanós volt még az is, hogy elképesztő, már nagyon siettünk, és meleg is volt, minden is, úgyhogy nem volt egyszerű. Az mondjuk, hogy jól esett volna, hogy néha valaki odaszalad, és akkor jaj, várja, mert fényesedik az arcod, akkor egy nem, és akkor add ide a tükröt. Ez volt. Hallod, Eri, ott van nálad a tükör, add majd el, légy szíves a púdást. Ennyi volt. Szóval ez
5: de így is meg lehet oldani.
6: Megoldottuk, hát, igen.
5: Sőt. Igen. Egy kicsit visszatérve az önmenedzselésre, te ezt hol tanultad? Vagy honnan jön neked ez a fajta érzék?
6: Hát érdekes, mert én a világon sehol nem tanultam ezt. Aha. Maximum esetleg rendezvényszervezést tanultam még a Kőbányai Zenei Stúdióban, de már nem emlékszem egy szavára se, hozzáteszem, hogy mi volt, mit kellett tanulni, de valamilyen tantárgy volt. És hát ez így kialakult szerintem a kényszer. Nagy dolog, hogy az embernek muszáj csinálnia, és így megpróbálja igazából az ember, hogy beleszokik. Igazából tényleg ezek a social media felületek tanítottak, talán azt kell mondjam, hogy milyen az, amikor jó időbe kell posztolni, igazából nem mindegy, hogy mikor rakod ki a videókat, nagyon sokszor elkövetem ezt a hibát, hogy mindig akkor posztolok, aki kutya nem nézi, tudod. Úgyhogy van ilyen, hogy elkapom, de majd egy ChatGPT-től megkérdezzük, hogy hogy hívják őt. Én csak Józsinak hívom, hogy... megkérdezem, amikor kell posztolni, de egyébként valóban így van, ez tanítja az embert, hogy látja, hogy mi megy, mi az, amit szeretnek az emberek, megpróbálja akkor ezeket a dolgokat előtérbe helyezni.
5: Ez kell egyfajta érdeklődés is, és hát azért az érzék, vagy a gondolkodás, vagy a folyamatoknak az átlátása, az egy képesség, ami nélkülözhetetlen.
6: Igen.
5: Egy ilyen önképzőkörben, mondjuk uh-huh. így.
6: Szerintem, hogyha valaki zenész, és a színpadra sokszor ment fel, mint nyilván én is, így valahogy ez egy előadó művész, ez benne van a nevében. Azért ehhez hozzátársul egy olyan dolog is, hogy el kell adnod magad, előadó művész. Hogy valamilyen szinten nem csak zenésznek kell legyél, hanem ugye van ilyen, hogy színpadi készség. Én is nagyon sokszor beszélek a a növendékeimnek erről, hogy színpadi készség, hogy ne csak állj el a színpadon, fiam, hanem mozdulj meg, próbálj meg egy kicsit kommunikálni a közönséggel. Na most egy kicsit ez dióhéjban, most ez nagyba képzeld el, hogy kommunikálni a közönséggel valóban, hogy mi az, amikor közvetítesz egy adott posztot, mondjuk akár a követőidnek. Ugye, hogy na most akkor most vagy nevetnek rajta, vagy sírnak rajta, vagy most mit fognak szólni. Merésznek kell lenni, hozzáteszem. Szóval bele kell vonni én szerintem a saját kis életedet, a mindennapjaidat, hogy lássák azt, hogy te ki vagy. Mert hogyha te egy ilyen felszínes valamit mutatsz, azt nem fogják szeretni. Azért fognak szeretni, aki vagy. Aki valóban vagy. Hát egy dilis, de mégis tanárnéni, de mégis, mit tudom én, néha nagyon komolyan tud beszélni, de aztán utána meg megint elneveti magát, és ezért szeretnek meg mondjuk az emberek. Te magadat kell adjad.
5: Ha valaki követ téged a TikTokon, akkor ott igazán ez ki is bukik tulajdonképpen, hogy te tényleg bevonod a közönséget az életedbe, hiszen amikor néha Rolika feltűnik a kisfiad, vagy éppen főzőcskézel, vagy éppen kérdezed a közönségtől, hogy mit énekelj, és akkor azt énekled, amit kérnek, akkor az valami egészen különleges élmény lehet azoknak is, akik néznek téged.
6: Igen,
5: te ott nagyon aktív vagy már évek óta.
6: Igen, most már egy jó pár éve aktív vagyok rajta, és én úgy gondolom, hogy talán egyébként nagyon sokszor ki is hozott engem ebből a kicsit, hát nem depresszív életmódból, vagy depresszióból, nem is így mondom, hanem egy kicsit, amikor mondjuk szomorúbb vagyok, vagy valami, akkor ugye nekem ugye mindig a zene segít, és akkor, hogyha valaki azt érzi egy előadó művész, hogy hallgatja is valaki, a másik oldalon, és mondjuk egy pozitív kommenteti, az jól esik. Ez egy picit úgy felvidítja az embert. Nekem ez ebben segített egyébként mondjuk a social media. Sok esetben nem csak ezen a felületen, hanem más felületen is énekeltem meg, stb. De viszont úgy gondolom, hogy ez a TikTok, ez azért, hogy nem tiltja le a zenéket, nem csinál semmit, hanem mehet a háttérbe bármi, nem fogja igazából lenémítani. És ugye azért szeretem ezt a részét.
5: Beszéljünk most egyébként egy kicsit a sikereidről, hiszen azért különleges tanári sikereid is vannak mostanában.
6: Így van, hál' Istennek, büszkélkedem, igen, a növendékekkel. Az egyik tanítványom igazából ebben az évben kiemelkedő volt, ő nem más, mint a Sallai Dani, aki a negyedik lakatos ablakos Dezső emlékére megszervezett országos jazz versenyen lett első helyezés, és egy nagyon-nagyon kemény énekes korcsoportból lett ő első. Nagyon büszke voltam rá, és nagyon izgultunk, hogy úristen, most hogy lesz, mint lesz, de tényleg kimagaslóan jó volt a Dani, és nagyon nehéz dalt is vitt, a Moody's Moodot, ami egy improvizációra épül igazából az egész, úgyhogy elképesztő büszkeséggel töltötte, hogy elhozta az első helyezést, és nem csak ez a verseny volt egyébként, hanem a Zeneút tehetségkutató verseny is volt nálunk itt a Rajkóban megrendezve, és ott pedig két növendékem, megint csak a Sallai Dani lett az első helyezés, a második pedig a Dányi Enikő, és ezt az egészet egyébként a Nyári Károly énekes szervezte igazából, akit nagyon-nagyon szeretek, már kicsi korom óta hallgatok, úgyhogy nagyon büszke voltam megint csak rájuk, és hát nagyon tervezem, hogy majd a jövőben is, illetve a jövőre is viszem őket versenyezni, és nyilvánvalóan nem egy, hogy mondjam, mindig azt szokták mondani, hogy a verseny lovaknak való, nem a zenészeknek, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudnak fejlődni egy ilyen adott eseményen.
5: Én is ezt gondolom, hogy a legtehetségesebb növendékeket muszáj megmutatni, hiszen az, hogy csak ott mondjuk iskolai kereteken belül ismerik meg a kortársaikat, vagy csak, tehát hogyha nem lépnek túl ezeken a kereteken, akkor ez beszűkíti őket, tehát muszáj vinni ezeket a különleges gyerekeket, mint a Dani is, vagy a Dani Enikő, hogy egy picit megismerje őket a világ, ők is halljanak olyat, amit még esetleg ott bent az iskola falain belül nem hallottak. Tudják magukat elhelyezni, hogy hol tartanak a kortársakhoz képest. Tehát tulajdonképpen ezért is van a verseny. Igen. És amit mondtál nekem egyébként, hogy motiváció. Uh-huh. Ez a legfontosabb, ugyanis én azt tapasztaltam mindig, ha tudja egy diák, hogy valamire készül, uh-huh. jön egy verseny mondjuk egy hónap múlva, akkor ott iszonyatos erővel beszoktak indulni, és hihetetlen módon gyakorolnak és készülnek, és megpróbáljuk az összes energiánkat arra néhány percre fókuszálni, ami majd egy hónap múlva lesz mondjuk
6: igen,
5: az
6: igen.
5: adott napon a versenyen. Tehát abszolút. Ezek a pedagógiai haszna tulajdonképpen megvan, és nem feltétlenül kell úgy tekinteni a gyerekekre, mint versenylovak.
6: Igen, így van. Tapasztalatszerzés, igen. ami nagyon-nagyon fontos még ebben az egészben, hogy a saját bőrükön megtapasztalják, hogy milyen szintű rámpalázzal jár mondjuk egy ilyen verseny. Nem csak egy sima fellépés, hanem hogy tétje is van ugye ennek az egésznek. Úgyhogy tényleg én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen verseny, egy ilyen fellépés felér legalább 15 énekórával, és akkor át is tudnak fejlődni általa, hogy konkrétan érződik az, hogy már az következőlegesen, amikor elénekli akár egy adott órán, vagy egy koncerten, az már a kis ujjából fogja kirázni azt az adott művet. Mert annyira más lesz igazából utána a hozzáállása ahhoz a dalhoz.
5: Beszéljünk egy picit az iskoláról, méghozzá a Rajgó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumról, ahol te is tanítasz most énekes diákokat.
6: Így van. Hál' Istennek teljes teltház van, azt kell mondjam, az énekes tanszakon, és idén is jönnek újak egyébként. Hát nem sokan mennek el most ebben az évben egyébként, mert ugye most folyamatosan 9-es, 10-es osztályban vannak az énekeseim. Most voltak azért végzőseink, viszont maradnak OK-i és képzésre. Úgyhogy még maradnak jövőre, aztán utána engedem el a kezüket, hogyha esetleg még nem maradnának még egy évet OK-in. Úgyhogy lesznek újak, nagyon várom, hogy milyen lesz velük majd a munka. Nagyon-nagyon lelkesek, és már most küldenek nekem mindig zenéket, hogy hallgassam meg, tanárnéni, hallgassam már meg, hogy ez milyen lesz. Szóval most nyár van, de dolgozzunk, úgyhogy én azt mondtam, hogy egy tanárnak folyamatosan meg kell felelni. Igazából a nyár igen. folyamán is.
5: Igen.
6: Úgyhogy hál' Istennek tényleg megnövekedett a növendékek száma az elmúlt időszakban. Ez annak is köszönhető, hogy kiválóak a tanárok nyilván itt a Rajkóban is, illetve nagyobb érdeklődése lett mind a tanszakok felé, ugye cigányzene szak is van, és rengetegen jöttek mondjuk vidékről tanulni hozzánk cigányzenét. És szerintem ez nagyon-nagyon jó dolog, mert én nem tudok most egy olyan intézményt sem mondani, ahol van olyan, hogy cigányzenét tanulhatnak a gyerekek, muzsikálhatnak zenekarba. Ugye nyilván a szórakoztató zenei része is megvan, ahol a könnyű zene, ott is zenekarokban játszhatnak a gyerekek, elképesztő jól, hozzáteszem, mert olyan színvonalat hoztak most is az évvégi uh-huh. koncerten,
5: így van.
6: Hogy elképesztő. Most egyébként külön volt megrendezve ez az utolsó záró koncert, az FMK, ez a Haller utcában lévő színházteremben, ami 200 fős, vagy még talán azon felül is, teltházas volt a koncertünk. Nagyon nagy érdeklődés van, hál' Istennek, tényleg a Rajkó felé, hogy hallani akarják nem csak a rokonok, hanem külsős emberek is már. Hallani akarják őket, hogy milyenek, hova, tényleg ilyen jók ezek a gyerekek, ennyire tehetségesek. És azt kell mondjam, hogy nagyon sok tehetséges gyerek van most nálunk, különlegesen.
5: Csak megerősíteni tudlak egyébként, hiszen én folyamatosan nyomon követem a Rajkó Talentum Szakgimnáziumnak az életét, az útját, és valóban volt egy ilyen kis leívelő időszak néhány évvel ezelőtt, de azóta hihetetlenül sokat fejlődött az intézmény. Egyrészt új tanárok is vannak, másrészt pedig rengeteg növendék felvételizett, és meg kell, hogy mondjam neked, hogy a jazz tanszak, vagy hát mondjuk az, hogy a szórakoztató zene itt nálatok, itt a Rajkóban, most már sokkal erősebb, mint néhány más konzinál, ami régen nem így volt. Tehát régen voltak kifejezetten olyan konzik, amik erősek voltak a jazzben, és már nem azok.
6: Így van.
5: És a Rajkó viszont nagyon feljött.
6: Igen, most egyébként a tanév végén volt is egy ilyen koncert, hogy a konzisok estje.
5: Uh-huh. Igen.
6: Ez a Margit-szigeten volt megrendezve, és ugye minket is meghívtak, és azt kell mondjam, hogy elég magasan voltunk. nálunk színvonal, amit hoztunk, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk tényleg a növendékekre, és nagyon-nagyon nagy léptekben fejlődnek szerintem ezek a gyerekek. Szóval ahogy ez a világ is, ugye rohanó világban élünk, ez nyilvánvaló, de azt hiszem, hogy már nagyon sok gyerek meg hazudtolóan felnőttként viselkedik a színpadon. Úgyhogy elképesztő, amit tényleg ott tapasztalunk, úgyhogy van nyilvánvaló kicsit gyengébb is, de nagyon sok a kiemelkedő tehetség.
5: Ha valaki szeretne hozzád menni énekelni, akkor milyen feltételekkel fordulhat hozzád?
6: Én azt gondolom, hogy ha valaki az éneklés mellett dönt, nagyon oda kell figyelni arra, hogy valóban, ahogy a beszélgetésünk elején említetted, hogy a zene tanulás mellette, akár egy zongora, akár egy gitáron tudjon valamit az a gyerek, vagy legalábbis próbáljon megtanulni, mert nagyon-nagyon jót tesz az éneklésnek az, hogyha egy hangszeres tudás van mögötte. Én mindig javaslom a gyerekeknek, hogyha lehet, legalább egy zongorát vegyenek otthonra, egy szintetizált, vagy bármi, és próbáljon meg azon már gyakorolni, vagy elmenni magántanárhoz. Mivel amikor például én skáláztatok, ugye én beénekeltettem a gyereket, akkor ugye én zongorával teszem, és ott én rögtön leszűröm, hogy mondjuk milyen a hallás az illetőnek. Hogyha vissza tudja énekelni az adott hangot, akkor jó. Ha nem, akkor ott gondok vannak. Ott akkor már olyan problémák vannak, amit sajnos egyhamar nem tudok kiküszöbölni. Volt rá példa egyébként, hogy kitartóan egy magánnövendékem elképesztő fejlődésen ment keresztül. Leütöttem neki a zongorán egy hangot, és teljesen máshol. Sőt, még terc hallása volt, még ilyesmi. és egy év után megénekelt hangnemben. Úgyhogy volt, ez egyébként az első olyan legnagyobb, hogy mondjam, bizonyság arra, hogy talán ahogy tanítok, az jó. Mert abból nagyon könnyű egyébként, ugye hozott anyagból könnyű dolgozni, azt szokták mondani, viszont amikor teljesen az alapok alatt van az illető, akkor sokkal nehezebb. Úgyhogy én mindent megpróbálok, hogyha valaki esetleg úgy jönne hozzám felvételizni, hogy teljesen a nulláról, és van helyem éppen, mert ugye a helyhiány van általában nálam, akkor megpróbálom azt, hogy felfejleszteni az ő hallását, nyilván ehhez ő is kell. Úgyhogy nem könnyű feladat, de nyilvánvaló azért én is szeretem azt, hogyha már egy kicsit úgy jön az illető, hogy már azért van egy kis előzenei élete. Úgyhogy akkor sokkal jobban tudunk haladni. De amúgy szeretem a kihívásokat is. Igen.
5: Mi sokáig együtt dolgoztunk a Rajkóban is, úgyhogy nyilván onnan az én érdeklődésem is az iskola iránt. És mindig azt tapasztaltam nálad, hogy ha mondhatok ilyet, egy kicsit olyan tyúkanyó jellegű tanár vagy.
6: Ez már rám ragadt.
5: Igen? Nem akartam rád ragasztani.
6: De ez egyébként abszolút már rajtam van, mert így hívnak már lassan amúgy a tanárok, hogy tyúkanyó.
5: De hát ez nem véletlen. Nem. Tehát ezt mindenki érzi, hogy úgy kezeled a gyerekeket, mint hogyha egy nagy családban lennétek. És hihetetlen érzékenységgel.
6: Nagyon szeretem őket. Én nagyon-nagyon szeretem őket. Aha. Tényleg.
5: És ők is téged?
6: Igen, hál' Istennek.
5: Tényleg lehet látni a rajongást a szemükben, és a szeretetet, tényleg.
6: Igen, hát én mindig azon arra törekedek igazából, hogy ők érezzék azt, hogy nem egy olyan órán vannak, ahol csak úgy le van adva az anyag, és akkor lehetsz haza, hanem mindig beszélnek a kis életükről, hát nyílnak. És én azt hiszem, hogy ezen a földön nekem az is a feladatom, hogy támogassam ezeket a gyerekeket, akár lelkileg, akár másképpen. Úgyhogy nekem vannak ilyen feladataim odaföntről. Én úgy gondolom, hogy nem csak azért lettem talán tanár, mert én nagyon szeretem a gyerekeket, imádom őket, és mindig próbálok nekik segíteni, akár egy jó tanáccsal, akár valamilyen módon, nyilván. Volt már rá példa, sok példa volt rá, inkább nem is akarok ezzel kérkedni, mert nem szeretek. de nyilvánvaló azért nem csak mindig egy jólétű gyerek jön hozzám tanulni, hanem legfőképpen hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozom. És talán ez a legnehezebb, hogy olyankor legyél észnél, és nagyon résen, amikor egy ilyen hátrányos gyerekkel foglalkozik az ember, mert akkor ugye nyilván akkor a családi támogatás is elmarad, és csak én vagyok. Úgyhogy muszáj, hogy tyúkanyóskodjak. Mert valamikor csak egy ölelésre van szüksége az illetőnek. És akkor azt lehet, hogy csak tőlem fogja megkapni. Tényleg az, hogy egy jó szóra, egy dicséretre. És akkor az a hete jó. Úgyhogy tényleg ez a feladata talán egy pedagógusnak, azt hiszem, hogy ez innen is üzenem a pedagógusoknak, hogy hanem tényleg én úgy gondolom, hogy egy pedagógusnak nem csak annyi a feladata, hogy leadni az órát és tovább lépni.
5: Na jó, de hát ez a különbség a pedagógus és a tanár között.
6: Igen.
5: Tehát te egy pedagógus vagy, ahogy én az utóbbi években megismertelek, még egy tanár nem biztos, hogy foglalkozik ezekkel a kérdésekkel.
6: Tehát
5: óriási különbség egyébként, és nem mindegy, hogy kitől tanul egy gyerek. Hogy megy be az órára, milyen hangulatba telnek ezek az órák. Időnként látom a közösségi médiában, hogy telnek ezek az órák, és látható, hogy mennyire jó hangulatúak, és mennyire jól érzik magukat a gyerekek.
6: Nagyon sokat szoktunk nevetni. Igen, de van, amikor sírunk is, hozzáteszem. De nem is akármennyire, szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy semmilyen nevet nem fogok említeni, semmi ilyesmit, de volt olyan, hogy a legutóbbi hónapokban elképesztő hangulat voltak az órán, és nem mertek bejönni, már a többiek volt, hogy hallották kintről, hogy ott van valami baj. És akkor utána kérdezték, hogy itt baj van. Úgyhogy, de nem szoktam ezeket mondani, mert igazából nyilván, amit nekem elmond egy gyerek, az ott is marad. Nem vagyok, mint amikor a papoknak, jó?
5: Kicsit inkább pszichológusra emlékeztetsz ilyenkor, hogy tényleg egyfajta lelki segély.
6: Hát inkább vannak neve. Igazad van, nem akarok pap lenni. De tényleg olyan egy kicsit ilyen lelki segély szolgált. De nyilván egy határig, mert azért van egy határ, amikor azt mondod, hogy már nem tudsz segíteni. De mindent mindig megpróbálok nekik utat ásni, vagy nem tudom, hogy mondjam.
5: És hogyan szoktad motiválni őket? Tehát nyilván, hogy most a növendékeid is hallják ezeket a klippeket, ami most például megjelent. Ez nyilván őrületes motiváció számukra, hogy hát ők is szeretnének egyszer ilyen videoklipet készíteni, ők is szeretnének így énekelni, mint te. Tehát te tulajdonképpen magaddal, tehát a saját személyiségeddel motiválod őket. És még ezen kívül milyen technikáid vannak?
6: Tényleg, megint csak azt mondom, hogy a beszélőkém egyébként elég jó, hogy mondja. Igen, mert én mindig javaslom nekik azt, hogy vegyék fel magukat például, hallgassák vissza, tegyék fel a social media felületekre, mutassák meg magukat a nagy közönségnek. Sokkal hamarabb tudnak már észbe kapni, mint én most például, ugyanazért tizenévesen most azért előttük áll az élet. De van olyan, amikor mondják, hogy ők abba hagyják, és akkor próbálom, hogy te minek, te miért? Ez egy olyan dolog, hogy a zenész szakma az egy olyan, mint amikor van egy mérleg, és pakolod rá az egyik oldalra a kis súlyokat, és a másik ugye felvippen. Ha nem pakolod rá, akkor nem fog, csak egy egyensúlyba fog állni. És akkor tegyél érte, próbáld meg ezt, próbáld meg azt, próbáld meg elénekelni ezt a nehezebb dalt például. Mert mindig a nehezebb dalból tudsz jobban fejlődni. Például a Daninak a dala, ez a Mood is Mood, az ugye az elképesztő, nagyon nehéz nóta. Szövege is, meg maga a dalom is. Tudjuk, vele egy improvizációra épül, nem győzöm mondani, hogy elképesztő nehéz, és ezt nem akarta a Dani.
5: Megijedtő.
6: Nem, Évi, ezt én nem akarom. De ezt neked el kell énekelni. Tanuljuk meg, vagy másnét soronként. Próbáljuk meg. Dallamonként. És ha felvettük a dallamokat, felzongoráztam neki, akkor ugye ő is ugye nagyon jól zongorázik. Otthon is leült, nagyon sokat gyakorolt, stb. és megszületett az, hogy tényleg megnyerte a versenyt vele. És azóta is előadja nagyon szívesen ugye ezt a nótát, és mindig elmondja, hogy ezt az Évi miatt éneklem, mert ő volt az erőszakos, hogy ezt én. És mondtam, hogy ha igen, hogy én nem vagyok erőszakos, akkor lehet, hogy ez a dal ez még mindig ott van a fiókba. De nem szabad félni. A Zenikőnek is van egy ilyen dal, az az Over and Over Again, Kim Barea-től. Hát ez elkép, olyan nót, kegyetlen, vért izzadtunk, érted? De olyan szinten, hogy még nekem is azokat a frazírokat leszedni, lelassítani, lezongorázni. Hát már kész, mert tönkre mentünk az órán konkrétan. Gatya. Szóval a végén teljesen odáig voltunk, hogy inkább hagyjuk ezt. De nem, elénekelte a vizsgáján, koncerten. Úgyhogy igenis noszogatni kell őket, meg hogy jól áll ez a dal neked. Hidd el, hogy nagyon jó. Van olyan növendékem, aki nagyon, hogy mondjam, határozott. És neki van egy zenei stílusa, és azt mondja, hogy neki ez is kész. És van olyan, hogy nem tudok mit mondani. És mondom, jó, rendben. És akkor nagyon sok esetben ő visz el engem, hogy basszus, de jó ez a dal. És mennyire jól áll neked. Igazad volt. Szóval én meghallgatom az ő véleményüket is. Nem csak a sajátomat akarom én rájuk erőltetni, meg inspirálni őket saját magammal. Nagyon sok esetben ők is inspirálnak engem. És hagyni kell egyébként. Tanultam én már tőlük nagyon sok mindent egyébként. Nagyon szép frazírokat énekel az egyik. Annyira szép. Bőzsikét imádom, szeretem. Tehát Amerika. Tehát olyan frazírokat énekel a lány, hogy így úristen, én nem tudom azt. És annyira, mondtam, én vagyok az első számú rajongód lányom, tényleg. Úgyhogy ő is egyébként egy nagyon kiemelkedő tehetség nálam. Ő a Dani Elizabeth egyébként, csak Bözsike, ugye így mondjuk őt, és így hívjuk őt, én elképesztő is, amit művel. Annyira büszke, kicsikora ott tanítom egyébként. És hát ami hang jön, és az a vér, ugye romáknál mondjuk ki, a vér nagyon sokat számít, de tényleg kegyetlen jó. Úgyhogy nagyon büszke vagyok.
7: Jó hallgatni téged, ahogy a növendékeidről beszélsz, és tulajdonképpen ezzel is lehet érzékelni azt, hogy mennyire átadod magad a tanításnak, a növendékeidnek, ami egy óriási dolog, igazi pedagógusként. Mi lenne az az egy mondat összefoglalva, amit üzennél egy tizenéves fiatal lánynak, aki olyan szeretne lenni, mint te?
6: Uha.
7: Ez egy nehéz kérdés.
6: Most saját magamnak üzennék, ennyi idős lennék most, akkor az, hogy gyakoroljál sokat. Nagyon sokat kell gyakorolni. És mindig csak előre nézzél. Ez nagyon fontos. Hogy előre. Soha ne nézz vissza. Ne fordulj hátra.
7: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Beszélgettünk az új klipedről, ezen kívül minden másról, ami ezzel kapcsolatos, akár az önmenedzselésről, akár a tanításról, hát tulajdonképpen rólad, ami te vagy. Úgyhogy várjuk ennek a folytatását. Köszönöm szépen még egyszer.
6: Köszönöm szépen én is a meghívást.
8: Novák Éva énekesnő, hegedű művész volt a mai vendégem ismét, akinek a napokban jelent meg a Nem tartozom senkinek című legújabb videóklipje. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú második részében az idevezető út nehézségeiről, a zenészek számára egyre fontosabb önmenedzselésről és a tanítás szépségeiről. Tartsanak velem holnap este is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek, különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 23-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a gyökereiről és a zeneoktatás problémáiról. Tartsanak velünk ma este is.
5: Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Legutoljára nem is olyan régen találkoztunk a Perspektíva Fesztiválon, amit Nyári Oszkár szervezett egyébként a Karaván Színházzal egyetemben, és ott hallottalak fellépni, amikor Balogh Kálmánnal, a Volt tanároddal is játszottál.
5: Ez a koncert igaziból Balogh Kálmán koncertje volt, és én meglepetés vendégként kerültem oda. Előtte talán 2 héttel beszélgettünk telefonon, és mondta, hogy lesz ez a koncertje, és tudja, hogy nekem van egy olyan érzésem mindig egy koncerttel kapcsolatban, ahol cimbalom van, ott legyen Bach is. Tehát az én szívemben cimbalom koncert nem lehet Bach nélkül, és meghívott, hogy hát akkor játszak egyedül, miután egy cimbalom lesz, most nem tudunk dúozni, de játszak szólóban Bachokat, és így is történt, és aztán volt egy aranyos zárókép, számomra is meglepetés volt. Én voltam meglepetés a közönségnek, de a Kálmán számomra is kitalált egy meglepetést. Abban a pillanatban ugye nagy sikere volt a koncertnek, hál' Istennek, vastaps, és egyszer csak azt mondja, hogy jó, hát akkor a ráadásként Rózsa, megkérlek, fáradj fel, és játszunk el egy ragtime-ot. Én megnéztem rá, hogy oké, de hát egy cimbalom van. Hát gyere, négykezesezzünk. Úgyhogy ahogyan cimbalmon nem olyan megszokott dolog a négykezesezés, mint zongorán, mi ezt megtettük, és hát mi is nagyon élveztük, és hát úgy tűnt, hogy a közönség is.
4: Hát ez nagyon izgalmas volt egyébként számomra, és meg is lepett, hogy hogy lehet 2 cimbalmos egy cimbalomnál, de megoldottátok egyébként. Fantasztikus volt.
5: Igen, számomra is nagyon érdekes volt, és nagyon élveztem.
4: Úgyhogy ez egy igazi kuriózum volt.
5: Az volt, igen.
4: Hadd mondjam el azért neked, hogy számomra, biztos tudod, nagyon fontosak a cimbalmosok, illetve a cimbalom, mint hangszer, hiszen nekem mindkét nagypapám cimbalmos volt.
5: Igen, tudom.
4: Úgyhogy én mindig örülök, amikor cimbalmosokkal beszélgethetek, vagy a cimbalomról beszélünk, és ilyenkor kicsit mindig lázba kerülök.
5: Jaj, de örülök, úgyhogy, jó ezt hallani.
4: Úgyhogy örülök, hogy beszélgetünk most egy picit. Legutolsó nagy fellépésed az pedig, ha jól emlékszem, a Magyar Kultúra Napján volt.
5: Igen, az Óbudai Társas Körben volt egy nagy koncert. Úgy kértek fel, hogy magyar kultúra, hát annak egyik nagyon-nagyon szép példája a cimbalom, és megbíztak azzal, hogy szervezzek egy olyan koncertet, ahol a cimbalomnak minden oldalát meg tudjuk mutatni, de kérés volt az, hogy az első részben kimondottan magyar szerzők klasszikus műveit játsszuk el. Egyébként itt is volt egy aranyos kis dolog, hogy telefonon egyeztettem a szervezőhölgyel, és mondta, hogy hát szeretné, hogyha Bartók, Kodály, mondtam, hogy Allaga Géza is nagyon fontos a cimbalmosoknak, mondta, hogy jó, Liszt Ferenc, tehát ilyen darabokat szeretne, tehát mindenképpen klasszikus zene legyen, és a második részben pedig lehet egyéb. És mondtam, hogy jó, akkor az első fél időben azért a magyarok mellett azért egy-két Bach duót is játszanánk Kálmánnal.
4: Persze.
5: És mondta, hogy igen, Rózsa, tudom, hogy imádod Bachot, de mint mondtam, magyar kultúra napja, úgyhogy nem szeretnénk most Bachot. Jó, akkor csak egy duót játszunk el. Rózsa, magyar kultúra napja, jó, akkor csak egyetlen szólót játszom. És akkor mondta, hogy Rózsa, most már érts a szóba, és mondta, jó, van, azért próbálkozni lehet. És akkor végül nagyon szép műsort állítottunk össze, tényleg Liszt, Csárdás, Makabrtétől kezdve mindenfélét, Bartók, Kodály műveket, és a második részben pedig, ahol ott engedték, hogy ott bármit játszhatunk, és mutassuk meg a cimbalom egyéb oldalait is, ott volt magyar, balkáni népzene, jazz is, és nem csak duóban a Kálmánnal, hanem kiegészültünk Novák Csaba bőgőjátékával és György Misi gitárjátékával.
4: Ez biztos izgalmas lehetett.
5: Nagyon jó volt, és nagyon-nagyon élveztük, nem csak a közönség, hanem mi is, mert tényleg egy annyira gyönyörűen megmutathattuk, hogy mennyi mindent lehet a cimbalmon játszani.
4: Természetesen tudom, hogy azért vannak kortárs zeneszerzők, akik azért írnak cimbalomra is, de azt hiszem, hogy nem annyira jellemző.
5: Azt kell mondanom, hogy ellent kell, hogy mondjak neked, ugyanis én már konzis koromban ugye első osztályos voltam a konziban, amikor az első kortárs darabomat tanultam. Emlékszem is rá, Hollós Máté Tokkáta Lírika című műve volt az első, és akkor sorban ismerkedtem meg a akkori zeneszerzővel, akik sajnos már néhányan nem élnek. Láng István, Durkó Péter, Durkó Zsolt, és folyamatosan tanultam ezeket a darabokat, és egyébként azt szerettem nagyon ezekben a darabokban, amikor tanultam, hogy miután az ember megtanulta a szöveget, örülhetünk annak, hogy ezek a zeneszerzők még élnek, illetve akkoriban ugye éltek, és eljöttek, meghallgatták, elmondták, hogy mire gondolt a költő, mire gondolt ő akkor, hogyan szeretné, hogy elhangozzék az a mű. És én tulajdonképpen egy olyan 30 éven keresztül legalább rengeteg kortárzenét játszottam. Ugyanis ez úgy volt, hogy a 60-as években Fábián Márta cimbalom művésznőnk arra gondolt, hogy hát annyira sokszínű a cimbalom, de kortárzenében nincsen szerepe. Akkor még egyetlen kortárs darab sem volt, és akkor a kor híres zeneszerzőit összehívta Kurtággal kezdve, elhívta őket, megmutogatta nekik a cimbalmot, mi mindent lehet a cimbalmon csinálni, hogyan lehet összeütni hangzatokat, mik a lehetőségek, és felkérte őket, hogy írjanak cimbalomra. És képzeld el, hogy akkor megjelent egy lemez, csupa kortárs darabbal. És tulajdonképpen innen lehet számítani a cimbalomnak a kortárs zenei létét, és amikor már én elkezdtem cimbalmozni, addigra ugye már 20-30 éve ez már bevett dolog volt, és addigra már rengeteg duót írtak a szerzők, rengeteg kamarazenében helyet kapott, sőt, mi több más szimfonikus zenekarokban is vagy egy hangszerként volt ott a cimbalom, vagy akár már cimbalom versenyek is, versenyművek is íródtak, és hát nagyon büszkén mondom, hogy nekem körülbelül olyan 60-70 darabot írtak, amik között van szóló is, van kamarazene is, és tulajdonképpen amikor én megkaptam a Liszt-díjat, én emlékszem, hogy nagyon-nagyon csodálkoztam a boldogság mellett, de nem is tudtam róla, hogy engem felterjesztett valaki. És tudni kell, hogy a Liszt-díjat úgy adják, hogy valamilyen együttes, valamilyen szervezet kell, hogy felterjeszten, és én nem tudtam, hogy én hogy kerültem ide. És már boldogan birtokoltam ezt a gyönyörű plakettet egy-két hete, és így elkezdtem telefonálgatni, hogy megtudjam, hogy ki terjesztett fel, ki volt ennyire aranyos, és felhívtam Hollós Máté zeneszerzőt, aki akkoriban a zeneszerzők egyesületének az elnöke volt, és egy nagyon-nagyon kedves jó ember, és felhívtam, hogy Máté, nem tudnál utána nézni, hogy vajon kik terjesztettek fel? És mondja, hát Rózsa, nagyon könnyű a válasz, mi? Mivel már annyit tettél a kortárs zenéért, és úgy gondoltuk, hogy megillett téged ez a cím. Tehát azért mondom, hogy én régebben rengeteg kortárs zenét játszottam. Kortárs szóló albumom is készült. A Hungaroton csinálta azt a lemezt. Aztán körülbelül egy olyan 15 éve már abba hagytam. Megmondom őszintén, hogy a mai fiatal zeneszerzőknek már csak a nevét tudom, de én már nem dolgozom együtt velük. Volt egy Bartók Fesztivál, az volt az utolsó, amikor egy workshopot tartottam fiatal zeneszerzőknek, akik akkor zeneakadémisták voltak, most már ugye ők a jelenlegi nagy zeneszerzőink, és az volt az utolsó megjelenésem így a kortárs pódiumon, és akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez szerénytelenül hangzik, de hogy én már tettem annyit a kortárs zenéért, hogy én ebből most már visszavonulok, és most már csak klasszikus zenét játszom.
6: Számtalan CD-d jelent meg egyébként klasszikus zenei témában. Például Bach-Goldberg variációkat is feldolgoztad cimbalom duó formában. Valamint Voltemberg, ez cimbál?
5: Igen.
6: Hiszen ez eredetileg a Voltemberg, ez klavír volt, tehát jól hangolt zongora sorozatból van.
5: Ezen a lemezen nem Bach művét játszottam, hanem csak utalt rá a cím, hanem csupa kortárs darabot játszottam fel, megmutatva, hogy jól hangolt cimbalom, milyen sokszínű. Játszottam rajta olyan kedvenc kortárs darabokat, amiket nagyon szerettem, sőt, megengedte a Hungaroton, hogy teljesen új darabokat is írassak zeneszerzőkkel, volt köztük több duó is, és szóló is. Tehát régi és új darabok is szerepeltek rajta.
6: Úgy tudom, hogy szívesen tekintesz ki kicsit más műfajok irányába is, többek között az egyik ilyen CD-d Csík Korea gyermekdalai Balogh Kálmánnal.
5: Ez egy nagyon érdekes sorozat. Csík Korea ugye klasszikus zenét is fantasztikusan játszott, és ez tulajdonképpen egy megírt zene. Tehát aki kottát tud olvasni, az el tudja játszani. Persze azért jó, hogyha egy picit ismeri a jazzt is, mert vannak benne olyan lüktetések, amiket jó, hogyha az ember úgy ad elő, ahogyan azt stílusosan kell. Nagyon szerettük ezt Kálmánnal játszani, és különösen azért, mert Csikkora nyilatkozta is, hogy ő nagyon szereti Bartók zenéjét, és néhány olyan tétel van benne, ami kimondottan népzenei ihletésű, és Bartók ihlette őt meg. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, hogy úgy játszhatok komoly zenét, hogy közben mégiscsak van benne egy kis jazz is, és egy kis magyar népzene is.
6: Most térjünk vissza egy picit a gyökereidhez. Mi inspirált téged arra, hogy a cimbalommal kezdj el foglalkozni komolyabban, hiszen előtte te zongorázni tanultál?
5: Igen, zongorázni tanultam, de ez sem volt olyan egyenes út a zongorához. Szokták kérdezni, hogy zenés családból származom be-e, és ilyenkor nem tudok rá válaszolni igaziból, mert a nagypapám a nagy Rácz Lacinak volt a bőgőse. Akivel én sajnos sehol nem találkozhattam, mert amikor a szüleim összejöttek, akkor nagypapám már nem élt.
6: A 36. Rácz Laci.
5: Igen, így van. Tehát ő, a nagypapám volt a bőgőse, és született 3 gyereke, a legkisebb az én apukám, és Farkas Árpád volt a testvére apukámnak, aki korának egy fantasztikus hegedűse volt, még a Rajkó Osztende kávéházban muzsikált, és ő volt a kis prímása a Boros Lajos bácsinak. Tehát ez mindez ennyire régen történt, és állítólag csodálatos zseni volt, és 6 évesen felnőttek közötti hegedű versenyt nyert, és azt mondták, hogy fantasztikus, zseniális hegedűművész lesz, viszont sajnos volt egy vele született szívbetegsége. Amiről úgy mesélt nekem apukám, hogy akkoriban az még gyógyíthatatlan volt, manapság ugye nyilván már meg tudták volna gyógyítani, és 10-11 éves korában meghalt. És azt kell tudni, hogy ugye volt néhány évkor különbség, nem tudom hány év közte és apukám között, és apukám ilyen 3-4 éves volt, amikor ő is elkezdett természetesen, mint minden rendes kis cigány gyerek hegedülgetni, és azt mondták, hogy úristen, ez a gyerek még az Árpikánál is jobb lesz. Gyönyörűen hegedült, és amikor meghalt Árpika, akkor így mesélt apukám, hogy amikor legközelebb pár nap múlva felvette a hegedűt otthon, hogy gyakoroljon 5-6 éves gyerekként, akkor a nagypapám kiütötte a kezéből a hegedűt, és azt mondta, hogy ebben a házban többé nem szólhat zene. Tehát így nem lett zenész apukám. Ő házfelügyelő volt, és ezért szoktam azt mondani, hogy hivatalosan apukám nem lett zenész, de azt kell, hogy mondjam, hogy az általam ismert zenészek közül az egyik legnagyobb tehetség volt. Azt kell róla tudni, hogy fúvós hangszereken kívül, amihez ugye kell egy bizonyos szájtartás, az anzac, azon kívül bármilyen hangszert a kezébe vehetett. Gitárt, hegedűt, brácsát, zongorát, csellót, akármit, egy picikét elpötyögött rajta, átlátta, hogy működik, és azonnal elkezdett rajta játszani. Régi slágereket, nótákat, jazzt, fogalma nem volt semmilyen zeneelméletről, szolfésről. Emlékszem, hogy egyetlen egy dologra nagyon büszke volt, hogy ő ismeri a hegedű úrokat, EADG. És ezt mindig elmondta, de amikor megfogott egy hangot, és megkérdeztem, hogy na most azon az áhúron ez milyen hang, hát honnan tudjam, gyerekem? De fül után mindent elmuzsikált, olyan szinten, hogy amikor konzis voltam, és emlékszem, hogy Bach D-moll szarabandját tanultam éppen, ami egy akordikus, több szólamú, nagyon nehéz darab, és éppen a szünetet tartottam a gyakorlásban, kimentem a konyhába ebédelni, és egyszer csak hallom Bach D-moll szarabandját hegedűn a nappaliból. Hát téptem fel az ajtót, és látom, apu ott áll a nappali közepén, és játsza. És apu, hát mit csinálsz? Mi, gyerekem, hát nem így van? Hát mondom, de így van, hát ez a baj. Tehát ő ekkora muzsikus volt, de mégsem lehetett muzsikus. És hát akkor ezután érthetitek, hogy mennyire nagy szomorúság volt számára, hogy amikor én megszülettem, előbb énekeltem, ugye, mint beszéltem, de nem jöttek rá, hogy mikor mit. Egyszerűen annyira hamis volt, és annyira össze-vissza, de éjjel-nappal énekeltem. És így mesélték később, hogy néztek össze anyukám, hogy Istenem, ilyen zenész felmenők után, ilyen tehetségtelen, botfülű gyerekünk hogy születhetett? És amikor már megtanultam beszélni, akkor legalább abból rájöttek a szövegből, hogy épp mit akarok énekelni, de egy boci-boci tarkára se lehetett volna rá ismerni, csak a szövegéről, mert ha fölfele ment a dallam, én énekeltem nyugodtan lefele. Tehát még a dallam ív sem zavart egyáltalán. És akkor apukám mondta, hogy jó van, hát nem baj, hát akkor ez a gyerek nem lesz zenész. Senki nem fogja tovább vinni a vonalat. Viszont nagyon jó tanuló voltam az iskolában, de hát apukám tudta, hogy hát nem irathat be a zeneiskolába, hát föl se vennének. És egy nyugdíjas zongoratanár bácsit fogadott meg nekem Maszekba. Bencs Géza bácsinak köszönhetem, hogy elkezdett velem foglalkozni, Isten nyugtassa. És emlékszem, hogy 7 hónapja zongoráztam, és ahogy szokták mondani, kinyílt a fülem, meghallottam, hogy milyen hamis vagyok, aminek az lett az eredménye, hogy utána vagy 10-15 éven keresztül nem voltam hajlandó többé énekelni. Viszont kiderült, hogy ugyan hamis a kislány, viszont tehetséges. És mondom, 7 hónapja tanultam tőle, amikor az általános iskolában volt egy kisdobos seregszemle, és kérdeztem, hogy az is jöhet versenyre, aki nem tanul itt a zeneiskolában. Persze, persze. Elmentem, megnyertem, és ez évközben volt ugye valamikor februárban, márciusban, és mondtam, hogy hát akkor azonnal jelentkezek a zeneiskolába, és akkor felvesznek. Közben Géza bácsi ugye szomorú volt, hogy akkor most elveszik az ő kis tanítványát, de akkor így kerültem be a zeneiskolába, hivatalos oktatásba, és akkor ez 10 éves koromban volt, 2 évig ott zongoráztam, és tudni kell rólam, hogy jó tanuló voltam, nagyon-nagyon jó kislány voltam, már túlságosan is jó, én voltam az a bezzeg, a rózsa, nem is tudom, hogy viseltek el az osztálytársaim, tehát tényleg nagyon kis jó kislány voltam, hátratett kézzel ültem, mindig szépen halkan jelentkeztem, minden leckét megcsináltam, egyetlen egy dologban voltam nagyon rossz, hogy nem volt elég az, amit a zeneiskolában tanultam, és én mindig magamtól megtanultam darabokat. Viszont egy olyan zongoratanárnéném volt, aki ezt nem szerette, és ő ahhoz akart idomulni, ami le volt térve, hogy na akkor 3. évfolyamban. Ezek a darabok vannak 4. évfolyamban. Azok, és nem tudott mit kezdeni vele, hogy mit tudom én 2 éves zongoratanulással, Rachmaninovszki szmolprelüdöt megtanultam egyedül. Úgyhogy velem mindig csak a baj volt, ugyan meg minden versenyt megnyertem, de mindig utána leszidást is kaptam, hogy elveszik tőlem az úttörő nyakkendőt, ha még egyszer ilyen darabokat tanulok. És akkor apukám azt mondta, hogy hát gyerekem, egy hangszer nem hangszer, egyértelmű, hogy zongoraművész leszel, tehát ez már nem is volt kérdés. De hát, hogy ne legyen veled ennyi baj, meg lekössük kicsit az energiádat, tanulj egy második hangszert is, válassz valamit. És akkor mondtam, hogy hát akkor én vagy hárfázni szeretnék, vagy fuvolázni. Be is mentem az igazgatóságra, a zeneiskolában, örömmel fogadtak, hogy jaj, itt van a kis üdvöskénk. Elmondtam, hogy ezen a 2 hangszeren szeretnék valamelyiken tanulni, és mondták, hogy sajnos hárfatanszak nincsen, volna tanárnő meg gyesen van, a helyettes pedig nem vehet fel új embert. Viszont van hely a cimbalom tanszakon. Na most azóta sajnos cimbalom tanárként megtanultam, hogy sajnos a cimbalom tanszakon mindig van hely. Nincs elég cimbalmos gyerek, aki tanulna. És én meg csalódottan, hiszem, hogy azt sem tudom, melyik az a cimbalom, én nem akarok cimbalmot. Menj haza, beszélj a szüleiddel biztosan. Emlékszem, hogy ez csütörtöki napon volt, és hétfőn repár beírtak, hogy hétfőn lesz az első cimbalom órám. Hazamentem, elkámpicsorodva mondtam a szüleimnek, hogy hát elküldtek cimbalmozni, de hát az melyik? Tudod, gyerekem, amikor vasárnaponként a szólanótában ott középen van az a cigányzenekar, az az asztal, amit ütnek. Jaj, de hát én nem szeretem a cigányzenét, én Bachot akarok, de azon is lehet, mennyire próbált ki. Úgyhogy évköze 7. osztály áprilisában kezdtem el cimbalmozni, tehát én így mindenbe így a közepébe estem be a zongoratanulásnak és a cimbalom tanulásnak is. Tehát 7. osztályban kezdtem el tanulni Szeverényi Ilonától, és akkor egyértelmű volt, hogy csak arra kell nekem a cimbalom, hogy lekösse a feles energiáimat, de hát úgyis zongora művész leszek. Nagyon sok olyan cimbalom művészünk van, akik zongorával kezdték annak idején, és ugyanígy volt, akit egyenesen a konzi első osztályában irányítottak át cimbalomra. Volt, akit hárfára irányítottak át, tehát olyan hangszerekre, amikből kevesen jelentkeztek, de ezeknek az embereknek mind nagyon jó alap volt a zongora. És egyébként én is mindig azt mondom, hogy Szerintem minden hangszer előtt nagyon jó, ha valaki zongorát tanul, még akkor is, ha mondjuk egy szólamú hangszeren tanul, például fúvósokon, mert ott megtanulja több szólamúságot, megtanul két felé, vagy akár még több felé gondolkodni. Úgyhogy én azt érzem, hogy nekem különösen nagyon jó volt a zongora, ugyanis amikor ugye egy év múlva, 8. osztályban ott álltunk szeptemberben, hogy jó, hát akkor felvételizni kell, és hozzá kell tennem, most ez lehet, hogy kicsit csúnyán vagy viccesen hangzik, de én nem szerettem meg a cimbalmot az alatt, az egy év alatt. Olyan egyszerűnek tűnt, mert hogy tudtam kottát olvasni, megtanultam a cimbalmon a húrokat, és hát ugye a tanárnőm, Ica néni látta, hogy zeneileg van előképzettségem, technikát ennyi idő alatt úgyse lehet tanulni, úgyhogy mindig szép, lassú darabokat játszottam, azokat szépen eljátszogattam, mert azt éreztem, hogy itt nincs kihívás a zongorázáshoz képest. Itt nem kell Rachmaninov ciszmopreludöt játszani, itt csak szép kis darabocskákat ellötyögök, aztán mindenki nagyon örül neki. És aztán jött a felvételi, és az történt, hogy a két tanárom összeveszett, hogy melyik hangszerből felvételizek a konziba. Mi meg apukámmal otthon nevettük, hogy nem is tudok cimbalmozni, hát miért, hogy menni kell felvételizni. Két tanárnőm 4 hónapig nem állt egymással szóba, majd jött az én bölcs apukám, és azt mondta, hogy ide figyelj gyerekem, a fél évi vizsgára úgyis meg kell tanulnod 4 darabot a cimbalmon, eljátszod a felvételén, és úgyse vesznek fel, hát hogy zongorából fognak felvenni, hát nem tudsz cimbalmozni, de legalább a két öreg asszony lenyugszik. Bocsánat, de így mondta. Hát így is történt, csak ott nem jött be a számítás, hogy 10 nappal korábban volt a cimbalom felvételi, és felvettek. 9-en felvételiztünk, 2 embert vettek fel, én voltam az egyik, és többiek mint 7-8 éve cimbalmoztak, és ott a konziban aztán Szakály Ágnás lett a tanárom, aki évekkel később elárulta, hogy a felvételi úgy zajlott, hogy amikor én eljátszottam a darabjaimat, és kimentem, összenéztek, és azt mondták, hogy hát ez a kislány még nem tud cimbalmozni, hát semmi technikája nincsen, viszont nagyon tehetséges. A többinek hiába van technikája, de nem tudnak úgy muzsikálni, úgyhogy vegyük fel ezt, majd megtanulja a technikát. És akkor bejelentették, hogy felvettek. És mondták azt is, hogy hát akkor 10 nap múlva nem kell menned a zongora felvételire, hiszen már felvettünk cimbalomból. Hát szerintem a konzi történetében az egyetlen ember vagyok, aki zokogott, amiért felvették, hogy apukám kézen fogott, mentünk fel az igazgatóiba, és mondta, hogy hát a gyerek nem tud cimbalmozni, hát a gyerek zongorázni tud, hát ezt vissza akarjuk vonni, és mondta, hogy semmi baj, ez most már így történt, akkor legyen az, hogy az első évet jövőre végezze a cimbalmon, és évvégén tesz egy különbözetési vizsgát, és akkor átvesszük majd zongora tanszakra. Na hát ebben úgy nagy nehezen hüppögve beleegyeztünk, és akkor jött a váltás. Ez 86-ban volt, akkor kezdtem el a konzit, szeptemberben, és abban az évben volt a nagy nemzetközi rátszaladár cimbalom verseny, amiről azt kell tudni, hogy most is van egy ilyen nevű verseny minden évben zeneiskolásoknak, de ez nem erről szólt. Ez egyetlen egy nagy verseny volt, ahol a mai legnagyobb, leghíresebb cimbalmosok mind-mind részt vettek. Cigány zenészek is, klasszikus zenészek is, jazzisták is. A Lukács Miki akkor volt 9 éves, a Balogh Kálmán 27 éves kis fiatal titán, és én ott voltam 14 évesen. Én kísértem több embert zongorán is, cimbalmon is. És akkor apukám azt mondta, hogy itt fogunk neked keresni egy tanárt, megkeressük ki a legjobb, itt most úgyis verseny van, kitaláljuk, melyik a legjobb cimbalmos, és megfogadjuk neked tanárnak, hogy ha már ott vagy a konziban, hát akkor egy kis technikát mégiscsak hozzunk össze. És akkor elkezdtük figyelni a versenyzőket, és ledöbbentem. Hát a cimbalom az nem az, amit én eddig tudtam róla. Hogy csak is egyszerű darabocskákat szépen, ügyesen el kell játszogatni, hanem itt ugyanolyan lehetőségek vannak benne, hanem több, mint a zongorában. Hát itt is szét lehet szedni a cimbalmot, csodaszép dolgokat lehet csinálni, óriási hangszín lehetőségek vannak benne, óriási technikai lehetőségek vannak benne, csak én erről eddig nem tudtam. És szó szerint beleszerelmesedtem. és aztán Balogh Kálmán, aki a második helyezett lett a versenyen, ezért halkan súgom, hogy mindenki...
6: Te lettél akkor az első ezek szerint.
5: Nem, mindenki tudta, hogy ő az első helyezett, csak éppen így alakult, hivatalosan, és akkor őt megfogadta apukám, és akkor arról szólt az az évem, hogy hetente kétszer ugye a Konziban Szakály Ágnes tartott órát, szombatonként pedig a Kálmán, aki technikát tanított nekem, meg magyar népzenét, meg román népzenét, és amikor egy év múlva mondták az igazgatóságon, hogy na, akkor tedd meg a különbözeti vizsgát zongorából, akkor átveszünk, és akkor hangzott el az a kérdés a számban, hogy tehát ki akar itt zongorázni? Én cimbalomművész leszek. Tehát az az egy év volt annyira fontos, az a Konzis első év, amikor minden megváltozott bennem, rájöttem, hogy a cimbalom ugyanolyan gyönyörű hangszer, mint a zongor, és ugyanannyi lehetőség van benne klasszikus zenében is.
6: Egy picit hadd kérdezzek vissza még az elejére, hiszen nekem is olyan tapasztalatom van, hogy napokkal ezelőtt volt a felvételi a zeneiskolában, ahol tanítok. És ott szépen meghallgattuk a gyerekeket, hogy milyen népdalokat tudnak énekelni, hogyan tapsolják vissza a ritmusokat. De mindig az az érzésem, hogy nem feltétlenül az a legjobb hangszeres előadó, aki szépen énekel, vagy éppen jól tapsolja vissza a ritmusokat. Tehát nyilván másként nem tudjuk letesztelni a készségeit a gyereknek, tehát ez hozzátartozik. De valahogy a hangszeres készségeket nem tudjuk ilyenkor a felvételig letesztelni, ami igazából fontos lenne. Neked erről mi a véleményed? Hiszen veled is ez történt.
5: Pontosan ez történt velem, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem abból indultak ki, hogy milyen hamisan énekeltem. És bár ugye, mint mondtam, zeneiskolában nem mertek felvételiztetni, mert tudták, hogy az első két hang után engem elküldenének.
6: Ez sajnos így van. Tényleg így van. Tehát amikor felvételiztetjük a diákot, akkor ott szépen pontszámokat adunk,
5: igen,
6: a diáknak,
5: igen,
6: hogy akkor hogyan énekel, mennyire találja el a hangokat, milyen a füle. De mégis mindig ott van az a de. Mi van akkor, hogyha tehetséges? Mégiscsak?
5: Bizony, ha én mégiscsak elmegyek a felvételire, akkor nyilván pár hang után elküldenek, és már nem tudom, éppen irodalomtanárnő lennék, vagy nem, igen, tudom én micsoda, mert nem jutottam volna a zene közelébe. Igen. Ha nem fogad meg apukám egy magántanárt, aki ráadásul erre is figyelt, hogy nyugdíjas legyen, örüljön annak a kis plusz pénznek. És a Géza bácsi mondta, hogy de hát ez a gyerek, ez tehetséges, és hát ugye kiderült, hogy tudok zongorázni, csak énekelni nem. De hát akkor ne legyek énekesnő, ez ennyire egyértelmű. És ezért volt nagyon jó dolog, hogy én már úgy kerültem be a zeneiskolába, hogy nem én felvételiztem, és nem az éneklés és a taps alapján válogattak be, hanem már tudtam zongorázni, és már a kész,
6: igen,
5: zongoristácskát hallották, és ott a versenyen azt hallották, hogy ez a gyerek játszott két darabot nagyon szépen, és ott nem kellett énekelni.
6: Mi ebből a konklúzió, akkor hogyan lehetne mégis ezt a rendszert megreformálni szerinted? Hogy ne essenek ki a rendszerből azok a diákok, akik esetleg valóban nem tudnak szépen énekelni. Egyébként én sem vagyok egy jó énekes, meg kell, hogy mondjam. De mit mondanál nekik, vagy a szüleiknek?
5: Ez nagyon nehéz kérdés. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy amit az előbb negatívumként említettem, hogy cimbalomtanszakon mindig van hely, mert sajnos nagyon kevés gyerek jelentkezik. Ez egyetlen egy dologban pozitívum is lehet, hogy amikor én zeneiskolában tanítottam, és ezért minden gyereknek örülni kellett, aki cimbalomra jelentkezett, és nagyon sok olyan gyerek volt, aki más hangszeren nem ment át a rostán, és azért küldték át, gitáron, zongorán, hegedűn nem felelt meg, hamisan énekelt, rosszul tapsolt, menj el cimbalomra. És akkor átjöttek hozzám, és akkor én persze örültem, mert jaj, de jó, akkor plusz egy gyerek. És akkor két év múlva azt mondta az a gitártanár, hogy te jó ég, hát ez a gyerek, ez tehetséges. Mm-hmm. Úgyhogy én hál' Istennek ennek a jó oldalával találkoztam, hogy a kvázi tehetségtelennek ítélt gyerekeket megkaptam, és kiderült, hogy nem tehetségtelenek, csak esetleg hamiskásak. És a kettő nem függ össze.
6: A másik kérdés, amire nagyon felkaptam a fejem, és mostanában nagyon foglalkoztat ez a gondolatkör, hogy valóban még mindig azt lehet tapasztalni sokfelé egyébként Magyarországon, hogy van egy bizonyos követelmény, aminek meg kell felelni, hogy csak ezeket a darabokat lehet játszani, és ha mondjuk e fölött vagyunk, nehezebbet játszunk, vagy mondjuk egészen fiatalon, 10 évesen, mondjuk 10 évesen játszik valaki Chopint, akkor azt már nem nézik jó szemmel. De a nemzetközi versenyek egészen más mutatnak. Tehát ott egészen fiatalok játszanak nagyon nehéz darabokat, és akár Chopint is bemernek vállalni, mondjuk 8 évesen. Erről mi a véleményed?
5: Azt gondolom, hogy ebből a szempontból már fejlődtünk, most már sokkal nyitottabbak a tanárok, mint az én időmben. Uh-huh. Bár ott is inkább szerencse kérdése volt, mert a zeneiskolánkban is volt olyan tanárnő, úgy irigyeltem a növendékeit, aki engedte a gyerekeinek, hogy egy-egy nehezebb darabot tanuljanak, de az én tanárnénim egy olyan zongoratanárnéni volt, aki nagyon büszke volt annak idején arra, hogy én vagyok életében a második B kategóriás. Na most hát...
6: Ez nem. Azt jelenti, hogy akkor pályára készül.
5: Igen.
6: Az a diák.
5: Na most, ha belegondolok, én ezt akkor nem tudtam, hogy ez elég nagy baj, hogy életében én vagyok csak a második, mert azért egy átlagos zongoratanárnak azért legalább 4-5-6-8-10 B kategóriás gyereke van.
6: Folyamatosan.
5: Igen. Igen, és én voltam a második. Szóval a lényeg az, hogy ő nem nagyon tudott mit kezdeni velem. Uh-huh. És már konzis fejjel is, tehát nem csak felnőtt fejjel, már akkor is átláttam, hogy haragudhatok én rá, de nincs értelme, mert nem rossz szándékból akart ő engem visszanyomogatni abba a kis dobozba, amit ő ismert, hanem azért, mert ő sem tudott többet. Nem tudott volna nekem többet adni, ő azt akarta csinálni, ami elő van írva, amit ő akkor már 40 éve folyamatosan mindenkinek. Ő mindenkinek hónapról hónapra ugyanazokat a darabokat adta, függetlenül attól, hogy a gyerek éppen hol tartott a darabban, vagy hol tartott a saját zenei fejlődésében. Viszont, ahogy mondani szokták, az ember mindenből tanulhat, úgyhogy később én felnőtt tanárként erre sokszor visszagondoltam, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne úgy tanítsuk a gyereket, ahogyan az elő van írva a tanrendben, hanem úgy, ahogyan az neki jól esik.
4: Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész volt a mai vendégünk, aki mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a gyökereiről és a zeneoktatás problémáiról. Tartsanak velünk holnap este is, amikor meghallgathatják a beszélgetésünk második részét. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon, Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 24-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a tanulmányairól, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új rektorát, Farkas Gábort is megemlítjük. Tartsanak velünk ma este is!
4: És én nagyon sokszor tanítottam, nagyon sok zeneiskolában cimbalmot és zongorát is, de megmondom őszintén, hogy ez az egyik ok, amiért sokkal jobban szeretek maszekban tanítani, mert én 4 éves volt a legfiatalabb növendékem, 4 évestől 78 évesig terjed a skála, amilyen életkorú gyerekeket, illetve tanítványokat tanítottam valaha, és teljesen másképpen kell nyilván egy pici gyereket, egy kamaszt, egy felnőtt embert tanítani, de a lényeg az, hogy én mindig azt tartottam szem előtt, hogy ha ez a gyerek ezt a darabot 3 hónapig tanulja, akkor 3 hónapig foglalkozunk vele. Ha 2 hét alatt bevágta, akkor most ne tanítsam 1 hónapig, vagy 1,5 hónapig, mert úgy van előírva, és csak utána lehet a következőt. Tehát mindig a gyereknek, vagy a tanítványnak, persze a gyerek az sokszor van, hogy 65 éves, csak én mindig úgy hívom őket, hogy a gyerekeim.
5: Igen.
4: Tehát mindig a tanítványnak a kedve és a tempója szerint kell tanítani, és ahhoz se kell ragaszkodni, hogy na, január van, 1/2 év, akkor most 4 darabot. Nem, ha az alatt a 1/2 év alatt 15-öt tud megtanulni, akkor tanulja meg 15-öt. Ha az alatt a 1/2 év alatt 2-t, akkor 2-t, és azokat a darabokat szépítgetjük. Tehát ezt szeretem nagyon a magánúton való tanításban, hogy abszolút a diákomhoz tudok mindent igazítani.
5: Rámutattál még egy nagy problémájára a rendszernek. Azt, hogy te már 4 éves kortól akár tanítasz. Tehát míg valaki bekerül a zeneiskolába legkorábban általános iskola első osztályától, tehát mondjuk 6 éves kortól, amikor rendszerint még azért az átlag zeneiskolába szolfés tanul csak a gyerek, és a hangszert pedig 1-2 évvel később kezdi csak meg. Jobb esetben azonnal, de az elég ritka egyébként. Tehát szerintem a zeneoktatást korábban kellene elkezdeni. Akár 3-4 éves kortól, ahogy te ezt mondtad. Ez szerinted mennyire fontos?
4: Bevallom őszintén, hogy a 4 éves tanítványaim, ők zeneiskolai keretek között voltak a diákjaim, ráadásul külföldön, és megmondom őszintén, hogy én nem örültem a 4 éves gyerekeknek, mert úgy gondoltam, hogy nekik ez sok. És inkább játszanak még. Én mindig azt gondoltam, hogy egy 4 éves gyereknek nem kell még zenét tanulnia. Kivéve, ha olyan tanára van, aki játékosan tudja tanítani, de nem zeneiskolai keretek között, nem zeneiskolai követelmények szerint. Mondom, én sem vettem volna fel azokat a gyerekeket, ha abban a zeneiskolában ez nem lett volna kötelező. Úgy gondolom, hogy amit mondta, hogy 3-4 évesen elkezdeni tanulni hangszert, azt mondjuk akkor lehet, mint mondjuk a cigányzenészek otthon. Amikor apu előveszi a hegedűt, és azt mondja, hogy gyere gyerekem, te is. Meg hallottam ilyet, hogy ugye régen a régi romák fazekat tettek a cimbalom elé, és arra állították a kisgyereket, mert annyira pici volt, mert nem érte el a cimbalmot. De akkor játékosan, de nem zeneiskolai keretek között, ahol majd 1/2 évben vizsgázni kell, ahol a karácsonyi koncerten már elő kell adni valamit, hanem ami mindig az én vesztőparipám, hogy az ő tempójában. Tehát szerintem ilyen pici gyereket csak otthon vagy magánúton szabad tanítatni.
5: Léteznek zenei előkészítő foglalkozások, amik nem zeneiskolai kereteken belül működnek rendszerint, hanem valóban ilyen magán kezdeményezések főként. Én inkább ebben látom a lehetőséget, hogy akkor ilyen csoportos foglalkozásokon belül valami játékos kis foglalkozás.
4: Igen, tapsolgatnak, énekelgetnek együtt, igen. Az inkább játék, mint valóban hangszertanulás. Volt olyan nekem is, hogy maszekban akart hozni egy apuka egy 4 éves kislányt hozzám, és mondtam, hogy ne haragudjon, nem. Tehát vigye el ilyesmi foglalkozásra, tehát saját magam, meg saját pénztárcám ellen beszéltem, mondtam, hogy vigye el valami ilyesmi foglalkozásra, de nem akarom zongorára tanítani. De ő mindenképpen ezt akarja, és akkor dupla árat is fizet, mert hogy mindenképpen hozzám, és mondom, hogy de nem, ne haragudjon, nem fogadom el tanítványként, mert még nem ez a dolga, még a játék a dolga. Tehát cimbalmon fog játszani, meg zongorán fog játszani, de az egy teljesen más dolog. Inkább menjed el egy ilyen dalos, játékos, csoportos foglalkozásra, de azokat a pirinyó kis ujjakat még ne kényszerítsük rá a billentyűkre.
5: Térjünk vissza most a tanulmányaidhoz. Igen. Végül is a Bartók Konziban folytattad középiskolai tanulmányaidat. Milyen élményeid vannak onnan?
4: Hát ez a 4 év volt, azt hiszem, a zenetanulásomból a legfontosabb, és a legérdekesebb és élvezetesebb. Mint mondtam, Balogh Kálmán lett a mesterem Szakály Ágnes mellett, és hát ugye a legfontosabb dolog az volt, hogy végre megismerjem a cimbalmot, és ahogyan csúnyán szokták tudni, megtanuljak közlekedni rajta, és hát rengeteget skáláztunk, etüdöket tanultam, és akkor ugye bevezetett a románozásba, amiben azonnal beleszerettem, ami ugye óriási technikát kíván, és óriási technikát tud adni is. És hát, mint említettem, apukám nagyon bölcs házmester volt, és ugye tudta, hogy az én szívem csücske, és számomra a legfontosabb dolog a zenéből a klasszikus zene. És emlékszem, hogy leültetett magával szembe, és azt mondta, hogy gyerekem, ide figyelj, tudom, hogy te a klasszikus zenét imádod. De ezt be kell látnod, hogy Magyarországon, ha kiejted a szádon azt a szót, hogy cimbalom, az embereknek a 80%-ának azonnal a cigány zene jut eszébe, utána egy kisebb százalékának a magyar népzene, és hát talán van 1-2-3% nagyon művelt ember, aki tudja azt, hogy Rácz Aladárót, a klasszikus zenét is lehet játszani cimbalmon, de hát ők nagyon kevesen vannak. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy hiába te klasszikus zenész akarsz lenni, a cimbalomnak ezt a sokszínűségét ismerd meg, tanulj mindenféle műfajt. Ugye akkoriban még a jazz nem tette hozzá, hiszen manapság már teljesen egyértelmű. Horváth Áron, Lukács Miklós, Lisztes Jenők, remek jazz cimbalmosaink. Ez akkor még nem volt, akkor még ők is pici gyerekek voltak, még nálam is kisebbek. De mondta apu, hogy egy picit tanuljak cigányzenét, jaj, nem akarom. Egy kicsit tanuljuk magyar népzenét, balkáni népzenét, mindenféle mást is. Jó. És ez a 4 év erről szólt, hogy mindenfélibe belekóstoltam, táncegyüttesekben játszottam magyar népzenét, Balogh Kálmánt, mikor először elmehettem helyettesíteni, az azért egy nagyon nagy dolog volt az életemben. Különböző együttesekben helyettesítettem őt, világzenét játszottunk, és hát a 100 tagú cigányzenekar első cimbalmosa lettem, ott 5 évig voltam, és emlékszem az első próbára, amire beülhettem, ugye akkoriban már nagyon sokat játszottam szimfonikus zenekarokkal, de ugye általában ott a cimbalom szólista szerepet kapott. Vagy egy-egy Vivaldi vagy Bach átiratot játszottam, vagy kortárs zenei műnek a szólistája voltam. De amikor beültem, és megszólalt valamelyik Brahms magyar tánc, az 5-ös vagy a 6-os, nem is tudom, és ott egy szólam voltam. Amit mondjuk egy klarinétos megszokott, vagy egy csellista, tehát a cimbalmos az, ha nagy zenekarban játszik, akkor szólista, és ott végre egy szólam voltam, és olyan csodálatos volt megérezni, hogy körülöttem ott zengett minden, és hát imádtam, és ott voltam 5 évig, és aztán amikor lediplomáztam, akkor, mintha nem telt volna el jó sok év, apukám megint leült velem szemben, és kvázi folytatta azt a beszélgetést, és azt mondta, hogy na gyerekem, most már mindenből tanultál egy kicsit, konyítasz egy kicsit ehhez, egy kicsit ahhoz, egy kicsit amahoz, most már van miből választani. És ez volt egy nagyon-nagyon fontos mondat, azt hiszem. Pontosan tudta a válaszomat, de ez nagyon fontos volt, hogy megtanította, hogy legyen rálátásom mindenre, amit a cimbalmon el lehet játszani. És mondom, hogy hát apu, természetesen továbbra is a klasszikus zene maradt a szívem csücske, és mondom, hogy igen, de most már ismersz egy picit más részeket is belőle. Úgyhogy így maradt a klasszikus zene az én igazi oldalam, de nagyon vicces, hogy nagyon sokszor kerültem azóta is olyan helyzetbe, hogy valahova be kellett gyorsan ülni egy hajóra, lebetegedett a cimbalmos, felhívott egy primás, hogy úristen, Rózsa, ülj be, mert mindjárt jön a turista csoport, és akkor gyorsan le kéne kísérni az estét. És akkor nem mondták, hogy meghalok asztalnál is, mert be tudtam ülni, és el tudtam muzsikálni azt, amit kellett. Másnap meg volt egy Bach koncertem, vagy, mint mondtam, a Kálmánt helyettesítettem egy világzenei színpadon. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy jaj, te mindent tudsz, és azt szoktam mondani, hogy nem, ez nem álszerénység, nem tudom ezeket. Ebbe belekóstoltam, és egy picikét ismerem őket, de az igazi asztalom az a klasszikus zene.
5: Nagyon fiatalon volt a debütáló koncerted, hiszen 16 évesen te már Olaszországban nagy színpadokon játszottál.
4: Igen, ez csodálatos dolog volt. Ugye másodikos konzis voltam, amikor Szakály Ágnes a születésnapomon, karácsony előtti napon felhívta apukámat telefonon, és megkérdezte, hogy a következő hónapban egy hónapra ellophat-e engem. Tanárnő vigye, ahova akarja, hova viszi? Hát vinném Velencébe egy hónapra, a Velencei Karnevál alkalmával lesz egy színpadi mű, amiben kell két cimbalom, és én a rózsát gondoltam magammal vinni. Hát ez hihetetlen dolog volt. Emlékszem, annak idején rengeteg papírmunka volt ezzel, hogy még az országos rendezőiroda, hogy 16 éves gyereket kiengedhette, orvosi engedélyt kellett kérni, hogy bírni fogom-e. Szóval tényleg nagyon sok utánajárásba került, és az volt a lényege, hogy ott egy operettben kellett játszanunk két cimbalommal. Két mandolin volt benne beleírva. Nem tudom, ki volt az az őrült, az Isten áldja meg, aki kitalálta, hogy két mandolin helyett ő két cimbalmot akar bele. Így kerültünk mi oda Ági nénivel, és tudtam, hogy 5 hétig leszünk kint, 8 előadás lesz, majd utána az utolsó héten lesz egy két cimbalmos duó koncertünk. Na most, mint mondtam, hát akkor voltam másodikos, és mesélte később ezt is Ági, hogy hát teljesen őrültnek nézték az Oriban is. 16 éves gyereket akarsz elvinni? Hát hogy? Hát nem. Higgyétek el, meg fogja tudni csinálni. És hát fantasztikus 5 hét volt, ugye hát csak mondom, 8 előadásunk volt a színpadon, és közben éjjel-nappal gyakorolhattunk, és jártuk a város, hát Velencét, hát a mai napig csodálattal gondolok vissza rá, és gyakoroltunk, és egy csodálatos műsort raktunk össze, például a olasz koncert, Debussy, arabeszkek, Scarlatti szonáták, tehát gyönyörű műsort raktunk össze, és hát ezt gyakoroltuk. Úgyhogy 5 hét kellemes gyakorlás, és jött a nagy koncert. És emlékszem, hogy csodaszép volt a helyszín is, mert a Velencei La Fenice Operaházban történt ugye mindez, és középen lent volt egy színpad, és mi két oldalról, magasból két lépcsőn jöttünk le, úgy kellett leírni a cimbalomig, és ilyen vörös bársony szőnyeg, és életem első csináltatott estei ruhájában ott álltam a lépcső tetején, a másik oldalon az Ági néni, és azt hiszem, hogy úristen, csak leírjek a cimbalomig anélkül, hogy nem esek orra, és akkor talán lemegy a koncert is. Ez megtörtént, odaértem a cimbalomhoz. Ez egyébként azóta is így van, tehát sokszor túl magas cipőt veszek fel, mivel alacsony vagyok, és sokszor néztem már vágyakozva a takarásból a cimbalmot, hogy ha odáig elérek, talán már nem lesz baj. Hát itt is így volt, leültem, és emlékszem, hogy Debussy egyik arabeszkét játszottuk éppen, és elkezdtem szédülni. Nagyon-nagyon, de iszonyatosan szédültem, tehát olyan erős fizikai érzet volt, hogy attól féltem, hogy le fogok esni a székről. Közben persze, hál' Istennek, ugye nagyon jól be volt gyakorolva a darab, tehát közben játszottam, de azt éreztem, hogy tényleg le fogok esni a székről, és emlékszem erre a pillanatra, hogy azt mondtam magamban, hogy ha most ezt a Debussyt végig tudom úgy játszani, hogy nem esett le a székről, akkor én cimbalomművész leszek. És így történt. És emlékszem, hogy meghajoltunk a darab után, és a második darabban már úgy kezdtem bele, hogy tudtam, hogy itt most már nem lehet baj, és ez lesz az én utam.
5: Hogy teltek a zeneakadémiai éveid?
4: Akkoriban sajnos a zeneakadémián még nem volt tanszak, én még a főiskolára jártam, és én úgy diplomáztam, hogy abban az évben hosszabbították meg a 3 éves képzést 4 évesre.
5: Ez azt jelenti, hogy te a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a tanárképzőjére jártál, ami a Semmelweis utcában volt.
4: Igen, de mivel pont akkor volt a váltás, én már megkaptam a művészdiplomát, és tanári diplomát is. Ráadásul ez egy kicsit vicces történet, mert akkoriban váltott a 3 éves az 4 évesre, de azt is külön kellett kérvényezni, hogy valaki ne 3 év után diplomázon, hanem megkapja a 4. évet, amikor már csak a hangszer van. De én ezt nem akartam. Akkoriban már a Szakály Ágnessel a duónk már nagyon jól működött, már több lemezfelvételünk volt, tehát úgy éreztem, hogy most azért az 1 évért én nem maradnék ott. Nekem nem olyan fontos az a papír, hogy mi lesz ráírva. Soha senki nem fogja megnézni. Egyébként valóban így van. Ezt az ifjúságnak mondom, hogy soha nem fogják elkérni se az érettségit, sehol se a diplomát. Az munkahelyen nagyon jó, de ha valaki színpadra készül, akkor soha nem fogják elkérni. És emlékszem, hogy már megvolt a diploma koncertem műsora, miután én nem készültem művésznek, csak ugye tanárnak, megvolt egy adott műsor, és akkor Szeverényi Ilona volt ott is, a főiskolán is a tanárom, mint akinél kezdtem, ugye annak idején 10 évesen, és mondta, hogy hát az igazgató úr kereste a nevem azok között, akik ugye kérvényezték, hogy maradhassanak egy évet, és csodálkozott, hogy hát pont én, aki ennyit koncertezem, pont én nem akarok diplomát, művész diplomát, és mondtam, hogy hát nem gondolom, hogy most azért itt maradnék, és mondta, hogy jó, hát akkor ezt elmondta az igazgatónak, és ő mondta, hogy na jó, rendben van, 2 hét múlva lesz a diplomája, akkor írja át a műsort, legyenek benne versenyművek, miután ugye kamaraművészi diplomáról volt szó, kamaradarabok, és akkor nem kell megcsinálni a 4. évet, akkor megcsinálhatja így is a diploma vizsgáját. Úgyhogy 2 hét alatt gyorsan-gyorsan átírtam a műsort, meg volt a kamara diploma koncert, és akkor így megkaptam a diplomámat, amit utólag már nem bánok, csak akkor ilyen fiatalkori hevességgel azt gondoltam, hogy nem akarok még egy évet itt lenni, inkább már járni akarom a világot.
5: A színpadi rutin az egy olyan dolog, amit csak a színpadon tudunk megszerezni. És mondjuk a legtöbb zongoristának ez sajnos csak úgy adatik meg, hogy mondjuk fél évente fellépnek a hangversenyen, a vizsgahangversenyen, esetleg egy-egy tanszakin évente. Tehát ez valójában általában nagyon kevés szokott lenni ahhoz, hogy az ember hozzászokjon a színpadi jelenléthez. Ezért is lehetett kiemelten fontos a te esetedben az, hogy fiatalon már rengeteget koncertezhettél, és rengeteg CD felvétel állt már mögötted. Ez óriási előnyt jelenthetett akkor.
4: Igen, nagyon-nagyon fontos volt, és sajnos nagyon sok más hangszeres is panaszkodik, hogy sajnos sokkal kevesebb koncert van, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Ez világviszonylatban így van. Klasszikus cimbalomban meg főleg. Ami az én nagy-nagy fájdalmam. Egyrészt nagyon örülök a cimbalomnak a fejlődésének, annak, hogy most már a jazzben is teljesen egyértelmű, hogy ott van a cimbalom, mint szereplő hangszer, meg a világzenében is. Viszont azt érzem, hogy a klasszikus oldal az kicsit kezd elfogyni. Amikor én konzis voltam, akkoriban 2 tanár volt a konziban, Szeverényi Ilona és Szakály Ágnes, és mindkettejüknek mindegyik évfolyamban 4-5 tanítványa volt. Hát az nagyon sok, hogyha összeszámoljuk, és ugyanez volt még utána vagy 6-8-10 évig. Nagyon sokan voltak, nagyon sok klasszikus zenét tanuló cimbalmos volt, persze közülük most egy csomóan cigányzenészek lettek, vagy éppen nem maradtak a pályán, de ilyen sok tanuló volt. Most meg évek óta alig vannak a Bartók konziban is cimbalmosok klasszikusban, miközben a népzenei oldal, ugye a Zeneakadémiánál népzene tanszék is van, a népzenei oldal és a jazz oldal az nagyon megerősödött, de úgy érzem, hogy a klasszikus az meg kezd visszaesni, és ez nagyon nagy fájdalmam. Például abban az időszakban 5-6 cimbalom duó is volt. Tehát Fábián Márta, Szakály Ágnes, később a Szakály Ágnes ugye velem 13 évig duózott, akkor Szeverényi Ilona, Vékonyi Ildikó, nagyon sok duó volt, és hát havonta, 2 havonta volt mindegyik duónak egy-egy koncertje. Hát manapság meg azt hiszem talán 1 duó vagyunk mi a Kálmánnal, akik klasszikust játszunk, meg talán egy másik, akik időnként játszanak mondjuk 2-3 évente, de ennyi, eltűntünk.
5: Uh-huh. És mi ennek az oka?
4: Nem tudom, ezt nem tudom. Miközben ugye a zeneiskolában is egyre kevesebb cimbalmos van, mire a konziba érnének, addigra már elfogynak. Uh-huh. És azt tudom, hogy a Zeneakadémián, mert én azért figyelemmel kísérem, ezeket az iskolákat is, ahol nem tanítok. A zeneiskolán, a zeneakadémián több cimbalmos van már újra, viszont ott nagyon sok külföldi van. Csehek, szlovákok. Ott azt kell, hogy mondjam, hogy most sokkal erősebb a cimbalomoktatás, klasszikus cimbalomoktatás, mint Magyarországon. Amikor én főiskolás voltam, akkor riban jött egy szlovák zongorista, aki áttért cimbalomra, mert nem volt elég jó zongorista. Aztán néhány évvel később még egy, és őket kicsit így le is néztük, elég el nem ítéltő módon, hogy ja, hát ők csak elvetélt zongoristák, ezért jöttek át cimbalmozni. És most meg a Zeneakadémián olyan jó szlovák cimbalmusok vannak, hogy tényleg nagyon remek hangszeresek. És hát azt érzem, hogy miközben a népzenetanszéken folyamatosan jönnek ki a népzenész cimbalmosok, klasszikus cimbalmosok nem igazán. És ez nekem tényleg nagy szívfájdalom, mivel én, amit mondtam is, hogy én nagyon nyitott vagyok, tehát egyébként régebben ezt nagyon nem szerettem a klasszikus zenészekben, a cimbalmosokban. Lehet, hogy ez más hangszeren is így van, de ugye csak a cimbalmosoktól tudtam, hogy ők azért nagyon lenézték a többi műfajt. Tehát, jaj, cigány zenészek! És mondom, hogy jó, de hát egy olyan hangszert tanulsz, ami azért ami hamarabb volt azért a cigány zene, mint a klasszikus zene. Jaj, cigányzene, jaj, népzene, milyen hülyék ezek. És lenézték őket. Én meg erre büszke voltam, hogy ugye apukám így nevelt, hogy nem, ezek mind egyenrangú, egyforma szintű műfajok, csak jól kell mindegyiket művelni. És ezt látom, hogy most így bizonyos műfajok előre törnek, és egyre jobb a tanításuk, egyre jobb az oktatás is, egyre többen jelentkeznek, de a klasszikus zene, mint ahogy egy kicsit megállt volna.
5: És sajnos azt látom, hogy nem csak a klasszikus zene állt meg, hanem a cigány zenénél is megfigyelhető ez, hogy nagyon kevesen mennek cigány zenésznek, nagyon kevesen tanulnak cigány zenét. És most, hogy Farkas Gábor lett tulajdonképpen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, neki a rektori programjába benne van az, hogy a következő néhány évben szeretné a cigány zenét bevezetni, akár a népzene tanszék keretein belül. Reméljük természetesen ez sikerül neki, és azt gondolom, hogyha van egyfajta ilyen oktatás, akkor lehet, hogy ez a keresletet is egy picit majd indukálni fogja, és valahogy előre viszi akár a cigányzenének, vagy akár magának a hangszernek, a cimbalomnak az érdeklődését.
4: Amikor olvastam Farkas Gábornak a pályázati anyagát, és amikor ide jutottam az olvasásra, hogy be akarja emelni az oktatásba cigányzenét, hát megdobbant a szívemet. Ugye Gábor is klasszikus zenész, klasszikus zongora művész, de hát ahogyan néha rossz szájízzel szokták, kijött a vére, mégiscsak megdobbant a szívem, hogy jaj, de jó, akkor lesz cigányzene. És az a nagyon furcsa, hogy hát olyan 20-30 éve temetjük már a cigányzenét. Emlékszem, hogy amikor én is kislány voltam, és körúton sétáltam a szüleimmel, minden sarkon volt egy-egy étterem, és minden étteremben 5-6-7-8 tagú cigányzenekar. Aztán mikor kamasz lettem, akkor már csak 2-3 tagú zenekarok, akkor már csak hegedű zongora. És én végigéltem ezt, ahogyan így eltűnt a cigányzene, viszont azt kell mondanom, hogy tényleg most már egy 20-30 évet temetjük, és mégis él. Tehát egyrészt ez szomorú, hogy temetni kell, de másrészt meg azt látom, hogy nem, hát azért ilyen kis búvópatakként azért mégiscsak túlél, és reméljük, hogy ez a Gábornak ez a terve, ez majd tényleg így sikerül, majd most már így újra zárba szökkennie ennek a dolognak, mert ez tényleg nem szabad, hogy eltűnjön, és közben az is nagyon furcsa, hogy például a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban is tanítottam éveken keresztül, és ott, amikor 10-10 éves gyerekek úgy beszélnek a cigányzenéről, meg úgy mutogatják a YouTube videókat, öreg nagy prímások muzsikálását hallgatva, hogy én magam is elcsodálkoztam, hogy nem gondolnám, hogy ennyi idős gyerekek ennyire oda vannak a régi öreg prímásokért, és ennyire érzik a régi nótáknak az előadását, hogy nem a popzenével foglalkoznak, hanem a régi nótákban gyönyörködnek. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy aki muzsikus családból jön, azt sokszor találkoztam olyan gyerekkel, akit a prímás szülei óva intettek attól, hogy prímás legyen. De nem. Ott van a szívében, és ő akkor is cigányzenét akar tanulni.
5: Milyen kapcsolatban állsz a pedagógiával, a tanítással? Milyen szerepet foglal el az életedben?
4: Mindig azt mondtam, hogy amikor a legtöbbet koncerteztem is, és éppen zeneiskolában nem tanítottam, akkor is mindig muszáj volt, hogy legyen időm arra, hogy legyen legalább 3-4 tanítványom. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. Én imádok tanítani, és mint mondtam, ugye nagyon sok dolog van, amiért szeretek magántanítványokat fogadni. Az egyik ez, hogy tényleg mindent az adott diákra szabhatok. És nekem ez mindig nagyon fontos volt, mert én mindenben ezt érzem, hogyha valamit van, akkor abból adjál. És azt érzem, hogy most például bevallom őszintén, most kicsit kevesebb koncertem van, mint ahogyan utaltam is rá, hogy az elmúlt néhány évben sokkal kevesebb koncertjük van a klasszikus cimbalmosoknak. Eleve ők is kevesebben vannak, így aztán a koncertek is megritkultak. Szóval nekem is sokkal kevesebb koncertem van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. De azt érzem, hogy amit viszont tudok róla, azt szeretném átadni. És van egy cimbalmosom például, rá nagyon-nagyon büszke vagyok. Őt 7 éve tanítom, ráadásul őt a népzenéből csábítottam el. A Schneidberger táborban ismerkedtünk meg. Akkoriban azt hiszem 2 vagy 3 éve tanult népzenét, és aztán azt abba hagyta, mert megfertőztem a klasszikus zenével. És nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert Paganini Capricciókat játszik. Most 2-3 hete kezdtük el Bach D-moll hegedű partitájából a híres sakont, és megköszöntem neki, hogy elkezdhetjük. Mert már hónapok óta beszéltem neki róla, és már alig várta, hogy elkezdjük tanulni, és mondtam, hogy nagyon boldog leszel a tanulása közben is, de én is boldog leszek. Mert nekem is jó lesz elmondani a gondolataimat erről a darabról. És ez egy olyan dolog, hogy például a Zeneakadémián, ha van egy hegedű tanár, nem tudom hány embernek, de nyilván sok embernek taníthatja a sakont. Egy cimbalomművész, egy cimbalomtanár olyan nagyon sok emberrel nem jut el odáig, hogy sakont tanítson. És annyira jó dolog, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a színpadon, hogyha eljátszol egy darabot, amire gondolsz, azt tudja a közönség. Hiszen a saját gondolataidat adod át a darabról. És annyira jó érzés, amikor megtapasztalom azt, hogy nem csak a színpadon tudom átadni azt a 30-40 évnyi gondolkodást erről a műről, hanem szóban is. És amikor visszahallom egy-egy műben azt, hogy az én gondolkodásmódomat például Bachról, és hallom ennél a tanítványomnál, hogy már néhány dologban átvette az én elméletemet, és bár saját előadásmódban, de ott hallom bennem magamat is egy kicsit, és ez annyira jó érzés. Nem tudom, pont ma gondolkodtam erről, amikor jöttem ide, hogy sajnos nekem nem adatott meg, hogy gyerekem lehessen, de hogy lehet, hogy ez is egy ilyen pótlék. Hogy egy csomó gyereket neveltem ki, és például olyan dolgok is történtek, ezek nem zenei dolgok, hogy én imádom a kamaszokat. A kis bugyotaságukkal együtt, amikor tényleg van egy 10 éves cuki kisfiú, majd 3 év múlva megbolondul. És akkor kell várni néhány évet, és utána meg egy nagyon cuki fiatal ember lesz, de azt a néhány évet azt ki kell böjtölnie a szülőknek. És eszembe jutott ma délelőtt egy olyan sztori, hogy egy cimbalmos, aki most már nagyon híres, jó cimbalmos, de nem mondom a nevét, és tanítottam őt Maszekban, és 14 éves volt, azt hiszem 13-14 éves, és nagyon jóban voltam a szüleivel, és egyik este 11:30-kor felhívott az anyuka, és zokogott a telefonba, hogy megbolondult a fia, és csúnyán beszélvel, és azt mondta neki, hogy nem szeretlek, anya, és mit csináljon. És akkor én adtam neki tanácsokat, És mondta, hogy de te ezeket honnan tudod, neked nincs gyereked. És mondom, hogy igen, mondom neked, ő az első kamaszfiam. Nekem meg a 150. kamaszfiam. Úgyhogy mindig azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy nem lett anya, azért van egy csomó gyerekem. És ezért azt hiszem, hogy talán ebből adódik, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok velük emberileg is. Tehát emberileg is akarok nekik adni, és zeneileg is. Ezért fontos nekem.
5: Melyik volt az az intézmény, ahol legszívesebben tanítottál?
4: A legelső zeneiskolám. Főiskola után ez volt az első munkahelyem, 6. kerületi zeneiskola. Ott nagyon-nagyon szerettem dolgozni. Volt egy csodálatos igazgatónő, aki büszke volt arra, hogy a két cimbalom tanára, mert az egyik tanszakot a Szakály Ági vitt, a másikat én. Lám, ugye visszautalok arra, hogy akkoriban még ilyen nagy cimbalmos élet volt, hogy egy zeneiskolában két egész tanszak is volt olyan sok gyerek. Legtöbb zeneiskolában, ahol egyáltalán van cimbalom, ott csak fél tanszak vagy egy tanszak működik, de akkoriban ez is jobb volt. Tehát az az igazgatónő büszke volt arra, hogy az ő két cimbalom tanára, ők cimbalom művészek is. És mindenben segített minket, hogyha este koncertünk volt, akkor hamarabb abba hagyhattuk, majd később bepótoltuk az adott órát. Tehát ott egyszerűen ez az igazgatónő, áldott emlékű Ilmi néni, őt nem az érdekelte, hogy pontosan 7:00 percig tartson az óra, hanem majd azt megoldjuk, bepótoljuk, segítsen abban, hogy, hiszen az neki is jó, és a gyerekeknek is jó, hogyha művésztanár tanítja őket már ilyen kiskorukban. Ez volt a kedvenc iskolám.
3: Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész volt a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a tanulmányairól, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új rektorát, Farkas Gábort is megemlítettük. Tartsanak velünk a folytatásban holnap este is 10 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Yeah!
1: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.
2: Ah, trubuti a keresztmán. A ditrubuti sunez. A dajmuro duha basol.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban!
0: Reggelig Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

100.3 Rádiódik. Fogod?

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Akkor menjen ez a bizonyos nézése meg a járása. Máha itt vagyunk!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickén.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szerv.

0: amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
1: Bukó. Bukó?
0: Bukó.
1: Bukó.
0: Így van.
1: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
0: Így van. Szítjú vászlas esze?
1: Tanuljunk örömmel.
2: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked.
3: 2026. május 28-a csütörtök 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódi Roma híradója. Patai Anna vagyok. A romáknál a futball nem csak játék, hanem az egyik legfontosabb lehetőség a kitörésre. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világhangulatát.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: A labdarúgás mindig több volt egyszerű sportnál. Sok közösség számára menekülési útvonalat, önkifejezést, társadalmi felemelkedést és identitást jelentett. Ez különösen igaz a roma közösségekre is, ahol a futball nem csupán játék, hanem gyakran az egyik legfontosabb lehetőség arra, hogy a tehetség áttörje a szegénység, az előítéletek és a társadalmi kirekesztés falait. A cigány származású vagy roma gyökerekkel rendelkező futballisták története ezért nem csak sporttörténet, hanem emberi történet is. Kitartásról, büszkeségről, küzdelemről és elismerésről. A roma közösségek Európa számos országában évszázadok óta jelen vannak, mégis gyakran a társadalom perifériájára szorulnak. Sok roma család szegény körülmények között él, ahol kevés az oktatási vagy a szakmai lehetőség. A futball azonban különleges helyet foglal el ezekben a közösségekben, mert nem igényel gazdagságot vagy különleges hátteret. Egy labda, egy üres tér és néhány gyermek már elegendő ahhoz, hogy megszülessen a játék öröme. Emiatt rengeteg roma fiatal számára a futball az első olyan terület, ahol valódi sikerélményt és elismerést szerezhet. A pályán ugyanis nem a származás számít, hanem a gyorsaság, a technika, a kreativitás és az akarat. Sok roma játékos éppen ezekben a tulajdonságokban emelkedik ki. A roma kultúrához gyakran társított szenvedélyesség, improvizatív gondolkodás és ösztönös kreativitás a futballban különösen látványosan jelenik meg. Nem véletlen, hogy sok roma származású játékos technikás, látványos futballjáról vált ismerté. Az egyik legismertebb ilyen futballista Ricardo Quaresma, a portugál válogatott egykori sztárja. A futballista nyíltan beszélt roma gyökereiről és arról is, hogy büszke származására. Játékstílusa tökéletes példája annak a kreativitásnak, amelyet sokan a roma futballisták sajátosságának tartanak. Külsővel végrehajtott beadásai, váratlan cserei és technikai megoldásai miatt világszerte csodálták. Nem egyszerűen eredményes játékos volt, hanem olyan futballista, aki művészetté tudta alakítani a játékot. A roma futballisták története ugyanakkor nem csak a sikerekről szól. Sok játékosnak kellett megküzdenie akár előítéletekkel. Európában még ma is előfordul, hogy roma származású sportolókat sértegetnek a lelátókról, vagy hátrányos megkülönböztetés éri őket. A sportvilágában ugyan hivatalosan mindenki egyenlő, a valóság azonban gyakran bonyolultabb. Egy roma fiatalnak többet kell bizonyítania ahhoz, hogy ugyanazt az elismerést megkapja, mint mások. Magyarországon is számos roma származású labdarúgó szerepelt az évtizedek során különböző osztályokban és klubokban, még ha nem is mindenki vállalta nyíltan az ident. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsikoruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmónikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is énekelni kezd. Sok tehetséges roma énekes nem zeneiskolában tanul, hanem családi környezetben. Az idősebb rokonok adják át a dallamokat, a ritmust, az előadásmódot és azt az érzelmi világot, amely a cigányzenét különlegessé teszi. A roma közösségekben az ének sokkal több puszta szórakozásnál. A dalokban benne van az öröm, a bánat, a szerelem, a veszteség és az élet keménysége is. Egy cigány énekes ezért gyakran nem csak előadó, hanem történetmesélő is. A hangján keresztül egy egész közösség érzései szólalnak meg. Talán ezért is olyan erősek az érzelmesek, sok roma előadó dalai, mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak. Mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet erősebb volt minden akadálynál. A magyar zenei életben számos híres roma származású énekes vált ismerté, ilyen például Bangó Margit, akinek hangja generációk számára vált meghatározóvá. Életútja jól mutatja, milyen nehézségekből lehet eljutni az országos ismertségig. Dalai tele vannak érzelemmel, fájdalommal, szenvedéllyel, ami sok ember számára hitelessé teszi az előadót. Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világ hangulatát. Sikere azt mutatja, hogy a cigányzene nem csupán hagyományőrzés, hanem folyamatosan megújuló kulturális erő is. A roma előadók ma már nem csak tradicionális cigánydalokat énekelnek, hanem popzenét, mulatóst, romantikus dalokat és modern slágereket is. A cigány énekesek életének egyik legfontosabb eleme a család. Sok roma művész számára a család jelenti a legnagyobb támaszt, gyakori, hogy több generáció foglalkozik zenével, énekel, a gyerekek pedig már fiatalon fellépnek. A zene így nem csak munka, hanem közös nyelv is a családtagok között. A roma előadók dalai gyakran rendkívül érzelmesek. Ennek oka részben az, hogy életükben sok a nehézség és a bizonytalanság. A zenében viszont lehetőségük van kimondani mindazt, amit másképp talán nem tudnának. Egy szerelmes dal mögött sokszor valódi fájdalom áll, egy mulatos nóta mögött pedig az a vágy, hogy az emberek legalább néhány órára elfelejtsék a problémákat. A siker azonban nem mindig jelent boldogságot. Sok cigány énekes életét megterhelte a hirtelen jött hírnév, a pénz vagy a folyamatos fellépések fáradtsága. Egy előadó élete kívülről csillogónak tűnhet, de valójában rengeteg lemondással jár. Rengeteget utaznak, keveset pihennek, és állandó nyomás alatt élnek. Sok művész beszélt arról, hogy a közönség szeretete mellett magányt is éreztek. Ennek ellenére a legtöbb roma énekes számára a színpad különleges hely marad. Amikor megszólal a zene és a közönség együtt énekel velük, akkor minden nehézség háttérbe szorul. A zene ilyenkor összeköti az embereket, függetlenül attól, hogy ki honnan jött, vagy milyen életet él. A cigány énekesek kulturális szerepe óriási. Nem csak szórakoztatnak, hanem hagyományokat őriznek. Dalaikban tovább élnek régi történetek, érzelmek és közösségi emlékek. A roma zene hozzátartozik Magyarország kulturális örökségéhez, és nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar zenei világ. A cigány énekes élete tehát egyszerre nehéz és gyönyörű, tele van küzdelemmel, bizonytalansággal és előítéletekkel, ugyanakkor tele van zenével, szenvedéllyel és emberi érzelmekkel. Egy roma előadó története sokszor arról szól, hogyan lehet a fájdalomból művészetet teremteni, és hogyan lehet a zenével reményt adni másoknak. Talán éppen ezért tudnak olyan mélyen hatni az emberekre, mert amikor egy cigány énekes énekel, abban nem csak hangok vannak, hanem egy egész élet története is.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
4: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
2: Időjárás.
4: Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge! Én biztonságban vonják a

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt csütörtök van. Május 28-át mutat a naptár, ez nem jelent mást, mint azt, hogy jövő héten hétfőn már június 1-e van. Elég könnyű lesz így számon tartani, hogy a hétfő 1-e, akkor így nagyon könnyű például kiszámolni, ha azt mondja valaki, hogy 6-án gyere ide és ide, akkor tudod, hogy a szombat. Na de... Nyilván amúgy is az ember csak ránéz a naptárjára, és tudja, csak gondoltam, mondok valami kis kamu okosságot így kora reggelre. A mai napon az Emilek és a Csanádok ünneplik a nevenapjukat, úgyhogy nekik innen is nagyon boldog névnapot kívánok, hogyha van esetleg ilyen nevű hallgatónk. Aztán, ma 118 év, hogy megszületett Ian Fleming, angol író, ő volt ugye James Bond megalkotója. Ma 74 éve, hogy a görög nők szavazati jogot kaptak. Ez egyáltalán nem régi történet. 1952-től Görögországban nemre való tekintet nélkül mindenkinek joga van szavazni. A legelső 1952. november 16-ai szavazásból mégis kizárták a nőket, arra hivatkozva, hogy a belügyminisztérium még nem regisztrált minden női szavazót. Ma 58 éves Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. Sose tudtam, hogy hogy ejtik hivatalosan a nevét. Annyi féle fajta kiejtésbe hallottam már híradóba, fókuszba, egyéb ilyen magazin műsorokba. Kylie Minogue, Kylie Minogue, Kylie Minogue, de mindegy, én Minognak mondom. Remélem, hogy elfogadjátok. Aztán 288 éve született Joseph Ignac Guillotin, francia orvos, aki a nyaktiló használatával a kivégzettek szenvedésein akart könnyíteni. Akkor ezt viszont jó ejtettem, a guillotin. 284 évvel ezelőtt nyitották meg az első fedett uszodát, ráadásul Londonban történt mindez. Illetve ma 174 éve született Rákosi Szidi, színésznő, színészpedagógus. Na hát ez a csütörtök is útjára indult, úgyhogy menjünk is el zenélni, utána jövök vissza, és mondom, hogy mi hírek vannak az utakon.

0: rádiódik.
1: Hallod?
2: Hamarosan 7:30 van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá a közlekedésre. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szakaszos és időszakos útszűkületre kell készülni a 11. kerületben a Hunyadi János úton, az Építész utcánál és a Mezőkövesd útnál. A 14. kerület Mogyoródi úton, a Fischer István utcánál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárják a 17. kerület Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába bekanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra, a Baross utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Na hát akkor most jöjjenek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából a zene után.

0: neked.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked.
2: 2026. április 21-e, kedd, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádió Dik roma híradója, Patai Anna vagyok. 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A roma nők helyzetéről kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A miskolci görög katolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a nemzetközi roma nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttérre találjanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrien szociológus, az UCU alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai nemzetközi roma naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepelt egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Anitával. Balog Adrien újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom, roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér, magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 100.3 Rádiódi. A mi rádiónk. A mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi.
0: Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szityú vászlósászá.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A labdarúgás mindig több volt, egyszerű.

0: sportnál. Sok közösség számára menekülési útvonalat, önkifejezést, társadalmi felemelkedést és identitást jelentett. Ez különösen igaz a roma közösségekre is, ahol a futball nem csupán játék, hanem gyakran az egyik legfontosabb lehetőség arra, hogy a tehetség áttörje a szegénység, az előítéletek és a társadalmi kirekesztés falait. A cigány származású vagy roma gyökerekkel rendelkező futballisták története ezért nem csak sporttörténet, hanem emberi történet is. Kitartásról, büszkeségről, küzdelemről és elismerésről. A roma közösségek Európa számos országában évszázadok óta jelen vannak, mégis gyakran a társadalom perifériájára szorulnak. Sok roma család szegény körülmények között él, ahol kevés az oktatási vagy a szakmai lehetőség. A futball azonban különleges helyet foglal el ezekben a közösségekben, mert nem igényel gazdagságot vagy különleges hátteret. Egy labda, egy üres tér és néhány gyermek már elegendő ahhoz, hogy megszülessen a játék öröme. Emiatt rengeteg roma fiatal számára a futball az első olyan terület, ahol valódi sikerélményt és elismerést szerezhet. A pályán ugyanis nem a származás számít, hanem a gyorsaság, a technika, a kreativitás és az akarat. Sok roma játékos éppen ezekben a tulajdonságokban emelkedik ki. A roma kultúrához gyakran társított szenvedélyesség, improvizatív gondolkodás és ösztönös kreativitás a futballban különösen látványosan jelenik meg. Nem véletlen, hogy sok roma származású játékos technikás, látványos futballjáról vált ismerté. Az egyik legismertebb ilyen futballista Ricardo Quaresma, a portugál válogatott egykori sztárja. A futballista nyíltan beszélt roma gyökereiről és arról is, hogy büszke származására. Játékstílusa tökéletes példája annak a kreativitásnak, amelyet sokan a roma futballisták sajátosságának tartanak. Külsővel végrehajtott beadásai, váratlan cserei és technikai megoldásai miatt világszerte csodálták. Nem egyszerűen eredményes játékos volt, hanem olyan futballista, aki művészetté tudta alakítani a játékot. A roma futballisták története ugyanakkor nem csak a sikerekről szól. Sok játékosnak kellett megküzdenie akár előítéletekkel. Európában még ma is előfordul, hogy roma származású sportolókat sértegetnek a lelátókról, vagy hátrányos megkülönböztetés éri őket. A sportvilágában ugyan hivatalosan mindenki egyenlő, a valóság azonban gyakran bonyolultabb. Egy roma fiatalnak többet kell bizonyítania ahhoz, hogy ugyanazt az elismerést megkapja, mint mások. Magyarországon is számos roma származású labdarúgó szerepelt az évtizedek során különböző osztályokban és klubokban, még ha nem is mindenki vállalta nyíltan az identitást.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Szép reggelt mindenkinek, 8 óra múlt jön a programajánló, ismét elutazunk Szegedre, a szegedi szabadtéri játékok egyik előadását fogom nektek kínálni, ami egész pontosan dátum szerint július 10, 11, 17 és 18-án lesz megtekintető, tehát egy péntek szombat, illetve a következő év péntek szombat, tehát július 10, 11, 17 és 18-a. Na, ez a Három testőr című előadás, a címét még elfelejtettem mondani nektek. Az előadás rendezője Szente Vajk. Egy mindenkiért, mindenki egyért, ki ne ismerné Athos, Porthos, Aramis és az ifjú D'Artagnan történetét. A muskétások kalandjai azonban most vadonatúj feldolgozásba ragadják magukkal a közönséget a szegedi szabadtéri játékok saját produkciójában. A legendás dalszerző testvérpár Rob Boland és Ferdi Boland lendületes dalaival André Bridland szövegkönyve alapján visszatér a dombtérre a Három testőr musical. A szédítő fordulatokban bővelkedő darabban egytől egyik feltűnnek Alexandre Dumas kultikus regényének jellegzetes alakjai, a 3+1 testőr ellenfelei és szövetségesei. Lajos király és Anna királyné bizalmasa, Bájos Konstanz, az ármányos Richelieu, bíboros és gasz csatlósa, Roquefort, Buckingham hercege, stb. Na de akkor nézzük is már meg a szereposztást, ha már így elkezdték leírogatni, hogy kik szerepelnek az előadásban. D'Artagnan, Ember Márk, Richelieu bíboros, Feke Pál, Milady de Winter, Varga Járó Sára, Athos, Koltai Nagy Balázs, Porthos, Bras Bence, Aramis, Verép Tamás, Konstanz, Kovács Gyopár, Anna királyné pedig Csobot Adél. Úgyhogy, ahogy már mondtam, július 10, 11, 17 és 18-a a Három testőr ismét a szegedi szabadtéri színpadán. Ha el akartok menni, én a helyetekbe már most vennék rá jegyet, mert hamar el fogják kapkodni véleményem szerint. Na, most pedig zene következik, utána pedig friss közlekedési híre.

0: Csumi, csumi, de tume.
1: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
2: Mindjárt itt a 8:30 jönnek a közlekedési hírek. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerület Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a hatodik kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 8. kerület Bérkocsis utcában az Auróra utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerület Kánai utat a Bodorka utcánál. Illetve egyirányosították a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. Most pedig zene után jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Mivel folytatjuk? Tegnap megtanultam azt mondani, hogy baktalidite hára, vagyis...
3: Jó reggelt, szerencsés reggelt! Ma pedig azt fogjuk megtanulni, hogy jó napot, ami úgy van, hogy láss, hogy ész.
4: Láss, hogy ész.
3: Így van, de hogyha egy embernek mondjuk ezt, akkor azt mondjuk, hogy láss, hogy ész. A jó megnevezés az, hogy a te napod jó, ezzel azt fejezzük ki, hogy tényleg személyesen neki szól, és ez a tiszteletünket fejezi ki.
4: Akkor láss, hogy jó, ész.
3: Így van, szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggel, nem sokára 9 óra van, kezdődik a süsfelnap, nem sokára, ám előbb egy hírrel bezárom a vekkert. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. A közlés szerint a kinevezettek névsora mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de a 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66 éves. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztériumban 4 államtitkárt neveztek ki, a Belügyi Tárcánál 3 államtitkár kinevezéséről döntöttek, az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban 4 államtitkárt neveztek ki, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban szintén 4 államtitkárt neveztek ki, a Honvédelmi Minisztériumban 3 államtitkárt neveztek ki, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban szintén 3 államtitkárt neveztek ki, a Külügyminisztériumban szintén 3 államtitkárt jelentettek be, a miniszterelnökséghez 4 államtitkárt neveztek ki, a Pénzügyminisztériumban 3 államtitkárt jelentettek be, a Szociális és Családügyi Minisztériumban 4 államtitkárt neveztek ki, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban szintén 4 államtitkárt jelentettek be, a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban 2 államtitkárt neveztek ki. Na hát ezzel a hírrel zártam is a vekkert, nem sokára jön a süsfelnap, ahogy azt már említettem, úgyhogy ne menjetek messzi.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A MOL megkapta a hatósági engedélyeket a május 22-i robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzem helyreállításának megkezdéséhez. A közvetlen balesetveszély megszűnt, jelenleg a szénhidrogénmentesítés zajlik. A vállalat külön szakértői csapatot állított fel a munkák irányítására, amelyek a terület megtisztításával, majd a sérült berendezések és csővezetékek felmérésével és bontásával folytatódnak. A felújítás több hónapot vehet igénybe, de a MOL közölte az ország üzemanyag ellátása zavar. A kórházban ápolt sérültek állapota javul, a vállalat pedig mindenben támogatja őket és családtagjaikat. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések

0: során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatokat is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra hívja fel a figyelmet, késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben az utasok akár 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról döntött az országgyűlés a Tisza párt javaslatára. A határozatok értelmében csütörtökön feláll a gyermekvédelemmel, a kegyelmi botránnyal, a spontán privatizációval, a végrehajtási visszaélésekkel és az MNB működésével kapcsolatos vizsgálóbizottság. A magyar közlöny szerint mindegyik vizsgálóbizottság 6 tagból áll majd, és azok mindegyikébe 3 tagot jelölhet a Tisza párt, egyet-egyet pedig a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét bírálja a kormánynak írt levelében a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ az Országgyűlés illetékes bizottságának küldött levelében úgy fogalmaz, a NAK nem a termelők, hanem politikai érdekek mentén működik, miközben évente mintegy 20 milliárd forint tagdíjat szed be kötelezően a gazdáktól az évek óta válsághelyzetben lévő ágazatban. A NAK szerint a MOSZ több helyen valótlan számokat tett közzé a befolyt tagdíj összegéről.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: A süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, május 28-a van, és csütörtök. Guten Morgen!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Na, csodaszépen süt a napocska, egy icipicit lehűltünk, de tényleg nem vészes.
2: Egyáltalán nem. Még nem szoknya, vészes. Rövid nadrág simán mehet, bár a Gyuszi már félt, és ő már fölvette a mackóját.
1: Hát nem félelemből, de hát igen, sajnos, hogyha picit lehűl a levegő, akkor azért érdemes az egy kis melegítő fölső van rajtam, gyerekek, hát azért nem
2: kapát. Meg nem nincs rajtad rövid nadrágna, beöltöztél.
1: Nincs.
2: De meleged lesz, figyeld meg.
1: Most egy picit melegem van, de inkább melegem legyen, mint
2: vetkőz, Gyuszi, vetkőz.
1: Úgyhogy muszáj.
2: Igaz, hogy nem lát senki, csak én meg a Tomi, de azért toljad.
1: Én neki vetkezek. Sajnos, hála Istennek ez a nagy esőzés elmaradt, viszont pont ma reggel láttam, Pataki Zita művésznő mondta, hogy vasárnaptól egészen jövő hétvégéig szinte majdnem minden nap számíthatunk rá, hogy zivatar lesz, záporok, úgyhogy az nem túl jó hír, tehát a június úgy fog berobbanni, ugye hétfőn már június elsője van, hogy esőzésekkel, záporokkal, zivatarokkal. Annyi, hogy marad ez a 27-28 fokos hőmérséklet úgy átlagolva, de az esőtől nyilván azért picit hűvösebbnek fogjuk ezt érezni. De ez a jövő hét.
2: Na hát addig meg még van időnk, úgyhogy nem kell annyira félni a hidegtől, meg az esőtől.
1: Hát mondom, hideg úgy nem igazán lesz, úgy Isten igazából hideg, de azért esőre sajnos föl kell készülni. Na, viszont holnap után a nagy nap eljön, kedves férfiaknak szólok, ugye elsősorban jön a Bajnokok Ligája döntője, ugye az arénában, és hát már most ugye kezdenek szállingozni ugye a szurkolók, és pont ma reggel láttam, hogy beszéltek róla, hogy a Városligetben is lesz fölállítva egy ilyen szurkolói zóna, és hát 65 ezer szurkolóra számítanak, ugyannyian férnek be, de tulajdonképpen hát biztos, hogy többen lesznek. Az, úgyhogy ott a Városliget környéke azért az ott nagyon-nagyon meg fog most telni. Illetve azt is hallottam, hogy ugye angol és francia csapat játssza a döntőt, ugye az Arsenal és a Paris Saint-Germain, és hogy azért ők, akik hozzá vannak szokva a magasabb szállodajárakhoz, most ők is el voltak képedve a szurkolók, hogy azért megkérik most itt az árát, de hogy azt képzeljétek el, hogy...
2: Jól is tesszük.
1: Hogy a mostani hétvégére nem csak Budapest, hanem Budapest környékén sincsenek már se szállodák, se apartmanok.
2: Pedig szállodába akartam menni a
1: hétvégén itt
2: Budapest.
1: Csak úgy random,
2: sehol nincs már egy szabad hely.
1: Nincs. Úgyhogy nagyon-nagyon megtelt most úgy minden.
2: Azért a turizmusunknak ez szerintem nagyon jót tesz, hogy egy ilyen döntőt mi rendezhetünk.
1: Az biztos először a történelemben.
2: Igen. Szerintem ez nagyon jó. Hát az, hogy majd ez mivel jár, meg milyen rombolásokkal, meg milyen közbiztonsági intézkedéseket vetnek majd be, azt majd meglátjuk. Hát remélem, hogy nagyon békés lesz a szurkolói csapat mindkét részről. Ebben bízunk a legjobban. Hát nem lesz szétverve a kis városunk, mert azért ilyenkor benne van a pakliba, hogy...
1: Hát főleg arról, igen, azért az angoloknál...
2: Egymásnak mennek a szurkolók.
1: Igen, meg főleg az angolok ugye alapvetően el vannak úgy híresülve, hogy az angolok az igazi huligánok. Ugye volt is egy ilyen film, még nagyon régen az a izécsávó játszott benne, aki a Zsákos Frodót játszotta. Na mindegy, ő szerepelt abba a filmbe, és pont erről szólt, hogy az angol csapatoknál, hogy azért ott a foci imádatuk az tényleg egyfajta a huliganizmusba is átmegy, és hogy ott tényleg nagyon komoly márászkodások meg
2: hát
1: minden
2: meg nem
1: van.
2: Is csak az, most ők elmennek valahová szórakozni, mondjuk kirakják a lábukat Ibizára, vagy bárhová, azért tudjuk, hogy az angoloknál egy ilyen nagyon elvetemült állatkodásba megy át a történet. Nem igen. Tudom, náluk otthon ez, tehát hogy így, nem tudom, hogy működik a közbiztonságuk, vagy náluk mennyire szabályozott ez a rendszer, hogy mindig, amikor kiteszik a lábukat, akkor az idegen országok ők nagyon élik-e a bulikat, meg akkor ők nagyon elvetemülten tudnak bulikázni.
1: Hát az angol, igen. A másik csapat meg ugye a francia, na de hát a franciáknál is azért őket se kell nagyon nagyon félteni, azért ők is tudnak tombolni, hogyha hát arról van szó.
2: Régi ellentét húzódik köztük. Az angol és a francia az valahogyan mindig, emlékezeteim szerint ez egy régi csata, régi meccs, nem csak a fociban mérkőznek meg, hanem már a világtörténelem során jó párszor.
1: Igen, igen.
2: Az angolok és franciák valahogyan nem egyeztek soha.
1: Igen. Azt írják, hogy közel 4000 rendőr lesz szolgálatban Budapest szerte a rendfenntartás és közbiztonság biztosítására.
2: Uh-huh. Elég lesz az? Vajon?
1: Hát, reméljük, igen, a rendőrök kiemelten jelen lesznek a belvárosi kerületekben, a Puskás Aréna környékén, úgy ott lesz a meccs, a kijelölt szurkolói zónákban, például a Városligetben, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Úgyhogy figyelj, azért lesznek mindenhol, tehát ugye azért körbe veszik.
2: Tudod, az lenne az érdekes, amikor két gép egyszerre érkezik meg.
1: Hát figyelj, tele lesz most. Pont azt is olvastam, hogy most annyira le lesz terhelve ezen a hétvégén, hogy aki mondjuk most akart menni nyaralni, vagy most jön haza valahonnan, vagy nem tudom, fú, most nagyon arra kell számítson, hogy most nagyon-nagyon durván meg lesz rohamozva, ilyen úgynevezett teltház lesz a reptéren is.
2: Aha.
1: Úgyhogy kemény ez a hétvége. Hát most nagyon
2: hát
1: figyeljünk, hogy merre megyünk.
2: Lesz szerintem azért így a kis városunkba. Tehát, hogy biztos, hogy oda kell arra figyelni, nézzetek utána, hogy...
1: Hát én mondom is nektek. Puskás Aréna környéke értelemszerűen, aha, hiszen ugye ott van maga a meccs. Ezáltal a Dózsa-György út, István-Mezei út, Ifjúság út, aztán szurkolói zónák, ugye ahogy már említettem, a Hősök tere Városliget. A Hősök terén lesz az Arzenál szurkolók zónája, Városligetben pedig a Paris Saint-Germainnek a szurkolói zónája. Aztán parkolási tilalom is lesz, ugye ezáltal ott a környéken természetesen. Aztán sűrített járatokban lesz az M2-es, M4-es metró, illetve az 1-es villamos a mérkőzés előtt és után, a megszokottnál majd lényegesebben, sűrűbben fog közlekedni. Hajnali 2-ig fognak járni a metrók. Aztán terelik
2: egyébként
1: a trolikat.
2: Normális esetben meddig jár a metró?
1: Szerintem éjfélig. Uh-huh. Nem tudom. De igen, de most ez hosszabbított járatnak tűnik, úgyhogy, vagy muszáj. Azt mondják, hogy hosszabbított, úgyhogy akkor gondolom én, hogy ilyen éjfélig közlekedik kb.
2: Szóval na, igen, gyerekek, azért... be van foglalva most akkor minden.
1: Igen.
2: Most itt szállodát meg apartmantat nem találtok.
1: Hát igen, az
2: ennyi
1: az,
2: volt.
1: Ennyi volt. Aki most akart pont szállodába menni Budapesten, az most ne menjen. Hát de figyelj, persze, hát vannak ezek a nagy szurkolók, meg azért nagy dolog ez a BL döntő, tehát hogy nyilván mondjuk, hogyha, mit tudom én, egy olyan magyar csapat játszana BL döntőt, amit mondjuk én is rajongok érte, és mondjuk tőlem nem messzire, tehát mondjuk azért London és Budapest között ugye 2 óra repülés.
2: Kiutaznál?
1: Igen. Mm-hmm. Igen,
2: hát
1: igen,
2: hozzánk abszolút. Is valószínűleg rengetegen fognak jönni, nem csak magyar szurkolók így értelemszerűen, hanem azért mindenki kíváncsi lesz erre.
1: Ja, hát persze, csak azt mondom, hogy csak Anglia, vagy angolok és francia, magyar szurkoló, hát persze, azok is kimentnek, de hát le van nekik foglalva, nem, ez le van foglalva a legtöbb jegy a külföldi szurkolóknak, hát ez egy külföldi, azt mondom, hogy ha lenne magyar csapat, én is kimennék, mint magyar, és ide is nyilván az angolok és a franciák, persze, hogy ide jönnek, nem vagyunk túl messze.
2: Egyáltalán nem.
1: És ilyen szempontból ez tök jó nekik, hogy nem egy távoli
2: országba mennek. Szerintem ez nekünk is teljesen jó, a turizmusunknak biztosan.
1: Hát igen, főleg a kocsmáknak lesz jó amúgy, hogy őszinte legyek, az ilyen puboknak, kocsmáknak, igen. Ott az aréna környéke az biztos, hogy az kemény lesz. Hát az angolok nagyon tudnak piázni. Ez írek, angolok, ők nagyon-nagyon-nagyon tudnak
2: most
1: piázni.
2: Most nem megyek be a városba hétvégén, az biztos.
1: Ugyanezt mondtam, ugye mi azért alapvetően nem lakunk túl messze messze lakunk, mert azért kocsival egy, mit tudom, 5-6 perc tőlünk a Hősök tere, de nem lakunk olyan vészesen messze. Pont mondtam is feleségemnek, hogy ha megyünk is valahova szombaton, akkor az ellenkező irányba, tehát Újpest fele érdemes menni. Befele semmiképp szombaton, tehát azt mondtam is, hogy az off. Sőt, még a vasárnap is olyan, hogy...
2: Én amúgy kiraknék oda a Városligethez egy ringet, egy boxringet kiraknék, aki meg akar mérkőzni egymással a szurkolók köréből, azok bemehetnének.
1: Csak nem lehet. lesz.
2: Micsoda? Miről beszélsz?
1: Csak nem lesz ilyen összeszólalkozás. Inkább az, hogy a bulizásuk talán az.
2: Hagyjál
1: az...
2: már. Mindig össze... Mi? Hát még a magyar szurkolók is összemennek Fradi meg Újpest.
1: Jó, hát ott igen, de itt az Arzenál és a PSG között nincs olyan nagy ellentét.
2: Nincs. Aha.
1: Nincs. Okay. Talán nem is nagyon mérkőztek meg egymással.
2: Hagyjad már. Hát mindig
1: te
2: vannak.
1: Tudod, aki az Arzenál meg a Paris Saint-Germain?
2: De jó, de az angolok meg a franciák, a szurkolók mindig összeverekszenek.
1: Jó, értem, de...
2: Ja, én nem a foci csapatra gondoltam,
1: tudom,
2: a szurkolókra.
1: Tudom, csak hogy az ő szurkolóikra beszélünk. Tudom, miről beszélsz.
2: És szerinted nem mennek egymásnak.
1: De biztos lesz nézeteltérés.
2: Nézeteltérés. De hiszem, szépen fogalmazol, Gyuszi. Úgy szeretem a rózsaszín világodat.
1: Igen.
2: De majd azért nézd a híradót.
1: Ha valaki hidd el, hogy én minden nap nézem a híradót.
2: Nézd majd a híradót, hogy milyen összecsapásokat láthatunk majd.
1: Én bízok abban, hogy azért
2: én
1: a rendőrök pont
2: bízom,
1: azért vannak, hogy
2: nem gyújtanak
1: őket.
2: Föl semmit.
1: Inkább, na ezt mondom, igen, hogy így azért ott a vesztes csapat lesz a dühösebb. Ez mindig így van. Tehát, hogy most ez általában így szokott lenni, hogy mindig a vesztes csapat az, aki a dühösebb, az azért támadna, hogy azért akar randalírozni, a győztes csapat meg majd örömében. Szóval
2: hát voltak
1: tudom...
2: olyanok is, hogy a Fradi meg az Újpest volt, hogy még meccs előtt megbeszélték, hogy találkoznak valahol itt peremkerületen, aztán ott lemeccselték, és akkor úgy mentek
1: ki szurkolni. De figyelj, a Fradi Újpest az egy örök rangadó, örök ilyen nagy ellentét. Olyan, mint mit tudom én, Angliában a Manchester United, Manchester City, akkor nem is tudom neked, a spanyol bajnokságban Barcelona, Real Madrid, tehát mindig vannak ilyen nagy ellentétek egymás között, ez evidens. Itt az Arsenal és a Paris Saint-Germain között alapvetően nincs ellentét, most nyilván a döntő miatt van ellentét, de én azért, ez nem rózsaszín világ, én inkább abba bízok, hogy ez a 4000, közel 4000 rendőr rendet tud teremteni, és el vannak ezek a szurkolók zárva egymástól alapvetően, tehát hogy direkt aha, úgy vannak
2: direkt
1: a páholyokba.
2: Gondolom. Ja, persze, hát jó, persze. Hát a meccsen, de hát aztán utána együtt mennek ki.
1: Hát ők, igen, külön kapun, de ja, igen. Hát nem azt mondtam, hogy nem lesz semmi, nem azt mondom, csak azért reméljük, hogy kultúrát keretek között lesz ez a döntő
2: igen,
1: megrendezve. De ahogy te gondolod ezt,
2: bízunk,
1: hogy így lesz, azt gondolod, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság nem számít erre, vagy
2: dehogy
1: a TEC,
2: nem,
1: vagy bárki.
2: Ó,
1: tehát, na, azért
2: nem
1: mondom én, hogy
2: ott
1: én
2: fognak
1: alapvetően...
2: állni vizes izékkel.
1: Igen, slaggal,
2: tömlőkkel, nem slaggal, tömlőkkel.
1: De valamelyik csak slaggal állott, olyan kicsi, amit a kertet. Úgyhogy
2: vagy
1: bízunk
2: egy kis kannával.
1: Igen. Ne csináljátok. Na, szóval bízunk a legjobbakba,
2: őket,
1: hogy békés lesz. És én inkább annak szurkolok elsősorban, hogy jó meccs legyen.
2: Na, hát te kinek szurkolsz egyébként?
1: Arzenálnak. Okay. Én abszolút Arzenál párti vagyok.
2: Nem
1: mész ki?
2: Nem nézed meg?
1: Nem is, nincs már jegy, tehát, hogy mondom, ott kiosztották az Arzenál és a PSG szurkolói között, és azt hiszem fönnmaradt ilyen 1000-2000 jegy, és azt adták el a magyaroknak, az meg már régesség elkelt. Az már réges-réges-rég elkelt, tudod, úgyhogy az nem...
2: De amúgy se vágytál rá, nem?
1: Nem mernék, őszinte leszek, én nem mernék egy ilyen meccsre azért kimenni, mert bármennyire hiszek a békességben, azért nyilván tudom, hogy azért az angol és a francia drukkereknek nem kell azért a szomszédba menni a sem a bulizás, mondom, hogyha nyernek, akkor azért, ha vesztettek, akkor azért, tudod, a sapka van a fejeden, az a baj. Szóval igen, azért nyilván jobb a békesség. Én ezt otthonról a tévébe, amúgy az RTL élőben közvetíti, sőt előtte felvezető beszélgetések lesznek, tehát már kora délutántól egészen 6 órakor fog csak kezdődni a mérkőzés, addig végig lesznek műsorok, beszélgetések, úgyhogy érdemes otthonról nézni, én azt mondom.
2: Na addig is a szurkolók, meg üzenem a külföldi szurkolóknak, hogy
1: Don't fight, úgy üzenje, don't fight, don't váráskodás.
2: Vagy meccseljétek le egy boxringben. Én tényleg raknék ki, poén kedvéért tényleg raknék ki. Raknék ki egy két sarok, piros, kék,
1: és ráadásul tényleg így van, az Arzenál pirosban van, a Paris Saint-Germain kékben van. Úgyhogy ez most pont jól jött.

0: 8.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyufi még kócos. Süss fel nap. 8.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 40 perccel, ahogy ígértem, visszajöttünk még hozzátok ebben a zórában. Na, Zsuzsi már retteg a randalírozástól.
2: Én igen.
1: Amúgy én is, én se szeretem. Én azt se szerettem valóban, amit mondtál még az előző blogban, amikor az Újpest Fradi van. Én ugye nagy Újpest rajongó vagyok, mind a kerület és a csapatot is szeretem. Nem mernék egy ilyen. Most pedig legutóbb volt Újpest Fradi, pont ott ugye ezáltal, mivel Újpest volt otthon ugye a Megyeri úton, és nem mertem kimenni, és egy maréknyi Fradi szurkoló volt ott, de mégis volt balhé, meg kellett állítani a mérkőzést, jöttek be a biztonságot. Jó, de az egy 1000 éves összetűzés, az a kimondott, hogy Újpest Fradi, okay. Mindenkinek rögtön ez jut az eszébe.
2: Igen, én azért most elkerülöm majd a várost.
1: Amúgy ezt abszolút tanácsolom mindenkinek, aki megteheti, hogy ha nem muszáj, akkor főleg a Puskás Aréna környékét, azt mindenféleképpen tanácsolom. Amúgy is rengeteg lezárás is lesz, nem tudtok arra menni, megállni, pláne nem tudtok, úgyhogy ezt mindenkinek szombatra tanácsolom.
2: Ezt gyorsan letudjuk, aztán utána minden szépen visszarendeződik a kis életünkben.
1: Utána vasárnap úgyis utaznak a szurkolók is.
2: Reményeink szerint hazamennek.
1: Igen, ha mit maradnának itt, nem most akarnak. Mit csinálnak itt?
2: Hát mi
1: most...
2: tök jó itt egyébként. Én turista lennék, jönnék meccsre, én biztos, hogy végignézném mindent, a Bazilikát, a Mátyás templomot.
1: Valószínű, hogy ez így lesz, persze nem azt mondom. Hagyjad
2: már, nem érdekli őket a kultúra. Csak a foci.
1: Az eredeti, ez az ő szurkolók, akik azok közül biztos, hogy nem, de valaki biztos, hogy így jön, amit te mondtál, hogy itt marad még
2: jönnék,
1: utána, még egy
2: néznék.
1: Napot, tudod, meg izé, mit tudom, de az már nem ugyanaz, hogyha már itt marad, mint mit tudom, most vegyünk egy francia szurkolót, itt marad még egy plusz napot, mondjuk egy plusz 24 óra, az már azért marad itt tényleg,
2: hogy marad
1: nyugodtan.
2: Plusz 72 órát.
1: Hogy az már csak nyugodtan sétálgasson a belvárosban, ahogy mondtam, Bazilika, egyen, igen.
2: Csak az éppen majd lehet, tudod. Hanem bent a kóterba egy 72 órát.
1: Ja, az lehet
2: hogy
1: igen.
2: Lesz egy pár ilyen ember is.
1: Lehet, hogy lesz, akiket előállítanak. Lehet, hogy lesz ilyen, igen. Aztán telefonálhatnak a hazai ízébe.
2: Az ügyvédjüknek.
1: Nem az ügyvéd, hogy mondják azt ez a diplomácia íz, ez a, ami az Andrásin van. Mik vannak az Andrásin végig? Jaj, de hirtelen akartam mondani.
2: Igen, én is hirtelen akartam.
1: Nagykövetség. Na, köszönöm. Magamnak, hogy eszembe jutott, szóval telefonálhatnak a nagyköveteknek, aztán sűrűjébe, hogy
2: jöjjenek értünk.
1: Please come, problem. Na de egy kicsit nőiesebb témára.
2: Menjünk egy kicsit nőiesebb témára, hogy a női hallgatóinknak is kedvezzünk. Pár nappal ezelőtt megszületett Fésűsneli unokája, Horváth Csenge kislánya, aki tavaly decemberben adta hírül, hogy párjával, Barabás Ottóval úton van az első közös gyerekük. Valójában a kismama a hír bejelentése után rengeteg bántó kommentet kapott, amit valójában én nem is értek, hogy miért. Miért kell valakit bántani? Azért, mert fiatalon ad a gyermekének életet.
1: Szerintem nem ezért bántották, hanem szerintem az lehet, én megmondom neked, hogy mi lehetett mögötte. Ugye mutatták a Fókuszban is, hogy ilyen nagyon extra giga luxi magánklinikán szült. Uh-huh. Gondolom én ezzel.
2: Nem. Azután bántották, nem miután szült, hanem amikor hírül adta, hogy kismama.
1: Ja, hát utána, azt hittem, hogy a szülés után voltak ilyen izék, mert hogy mondom, a Fókuszban volt is egy ilyen adás, amiben bemutatták, és tényleg egy ilyen gigaluxi kis magánklinika. De hát gyerekek, aki megteheti, tegye meg. Hát
2: most
1: ez én szerintem
2: hát most azért kár szülés, egyébként valakit elővenni.
1: Mert a szülés az amúgy is nem egy kellemes történet, én úgy képzelem el.
2: Én, ha megtehettem volna, sem mentem volna magánklinikára, megmondom, egy csomó minden szempont miatt nem így döntöttem. Ugyanannyi pénzt fizettem ki a várandóságom alatt, mint hogyha egy magánklinikára fizettem volna be azt az egy összegbe azt a pénzt. Ugyanannyiba volt, tehát hogy nem volt semmivel. Nem.
1: Nem,
2: mert a vizsgálatok ugyanúgy pénzbe kerültek, persze. Tehát a kismama, tehát minden hónapban nyilván megvizsgálnak, ennek költsége van, tehát a végösszeg az ugyanannyi lett volna, mintha magánúton szültem volna. Nekem egy csomó minden olyan szempont volt a szemem előtt, hogy mi van akkor, akkor, ha mondjuk koraszülött, ne adja az Isten, a gyermekem, akkor a magánklinikákon nincs koraszülött osztály. Tehát ez köztudott. Ez mindig állami kórházakban van koraszülött osztály. És akkor mi történik, hogyha beindul előbb a szülés, és koraszülött a gyerek, akkor megint csak hová mész? Mész az államiba. Tehát teljesen lényegtelen. Nekem ez volt az elsődleges szempont.
1: Ez volt a szempontod, aha.
2: Aztán a második szempont meg az, hogyha bármilyen komplikáció felmerül ott a szülés alatt, vagy a vajúdás alatt, vagy bármi alatt, akkor nincsen egy olyan osztálya a magánklinikának, ami mondjuk kardiológiával foglalkozik, vagy bármi, hogyha ott összeomlik a rendszer, mondjuk egy szülés alatt.
1: Tehát
2: akkor
1: a magánklinikán az ilyen szülés, az csak van egy szülésznőgyógyász és csókolom?
2: Így van. Igen.
1: Tehát, hát ez tényleg nem sok.
2: Hát ott nem tudsz arra számítani, hogy most egy kardiológiai osztályra befektetnek, aha, hogyha mondjuk a szíveddel neked probléma van. Nekem értem, meg volt, gyerekkorom óta problémás volt a szív, úgyhogy, úgyhogy nekem ezek a szempontok azért
1: fontosak voltak,
2: igen. Szóval, hogyha lenne mondjuk egy ilyen magánklinikán mindenféle osztály, már pedig biztos, hogy vagy lehet, hogy ahol Csenge szült, ott volt, vagy ott van mindenféle, mert hogy nem Magyarországon szült,
1: nem,
2: úgy tudom.
1: Nem, azt hiszem, hogy
2: kint élnek.
1: Nem, valahol, most nem is Bécs.
2: Tudom, hogy hol. Egyébként még jó pár nappal ezelőtt hírlattuk, hogy, hogy mennyi kismama, vagy ilyen kis baby boom van most, jelen pillanatban, igen, hogy mennyi úton érkező, vagy útban érkező kis babácska van most, tehát így a celebek körében, és hát Csenge végül is nem most, tehát ez nem mostani hír, ez egy jó pár nappal ezelőtt hozta világra a kisbabáját, azt hiszem 22-én született meg neki. Úgyhogy innen is nagyon jó egészséget kívánunk az újszülött csecsemőnek, és az anyának is, meg az egész családnak is. Biztos, hogy nagyon nagy a boldogság. Mondjuk Fésűs Nellit nem tudom elképzelni nagymamaként.
1: Ő meg pont úgy, azt nyilatkozta, hogy ő nagyon várta ezt, és hogy ő ilyen vagány nagymama lesz,
2: hát
1: azt
2: nem
1: mondta.
2: Úgy nem tudom elképzelni, de annyira szép, meg annyira fiatalos.
1: Persze,
2: tehát,
1: hogy
2: ma már a nagymama szó, az nem a beondolált, lehamvasított őszhajú kötögetős nagymamák, hanem már a mostani nagymamák. A
1: rajok.
2: Nagyon jól néznek ki.
1: Hát
2: nekem
1: jó, tisztelet a kivételnek, mert van, aki nem.
2: Hát nyilván igen, de az én ismerősi körömben inkább ilyen vagány nagymamákat látok, akik úgy néznek ki, mint hogyha a gyerekük lenne. Tehát, hogy nem tudod eldönteni, hogy most ez a saját gyereke, vagy most az az unokája. Tehát úgy néznek ki a nagymamák.
1: Meg hát
2: nem...
1: ma már, akinek van pénze, az nagyon könnyen meg tudja ezt igen csinálni.
2: Már pénz se kell hozzá, hát azért annyi
1: hát a
2: minden...
1: a plasztikai sebészet az azért
2: miért
1: nem árt.
2: Miért kérem mindenhez plasztikai sebészet?
1: Hát,
2: azért,
1: az
2: hogy be legyen festve
1: nő
2: a hajad.
1: Ja, nem úgy, az nem, persze,
2: vagy egy
1: 50 nem
2: éves nőnek most azért, hogy sminkeljen, vagy bele, vagy az normálisan nem nézzen ki, vagy egy normális rendezettségi állapota legyen, fodrászhoz járjon, azért ahhoz nem kell luxus körülmény, hogy valaki 50 fölött azért jól nézzen ki, nem mindig a plasztikától néz ki minden 50-es.
1: Ja, persze nem erre gondoltam, csak mondom, hogy aki ilyen nagyon fiatalnak akar és tűnik is, az a plasztika miatt van. Attól, hogy elmész fodrászhoz, meg ki vagy sminkelve, attól még látszik, hogy 50 vagy 60 éves vagy. Míg, hogyha plasztikáztatsz, és föl van varva ez is, meg az is, meg amaz is, akkor lehet, hogy 40-nek nézel
2: azért
1: ki, de akkor viszont
2: látszódik.
1: Azért
2: hozzáteszem ma már, hogy nagyon elérhető árakon vannak ezek a beavatkozások. Mm. Nem a felvarrásra gondolok, hanem az ilyen és olyan fajta töltögetések, aha, mert ha bemész egy közértbe, és ott a húspultba megengedheti magának az a nő, aki mondjuk szeleteli neked a párizsit, hogy mondjuk egy botox töltésen egy évben egyszer részt vegyen, vagy egy szájfeltöltésen, akkor én azt gondolom, hogy ma már ezek nem elérhetetlen.
1: Nem luxus kiadások.
2: Nem elérhetetlen összegek. De minden esetre tényleg már olyan más az elképzelésed, nem, hogy egy nagymama hogy nézett ki, vagy
1: persze,
2: hogy néz ki.
1: Hát figyelj, gondoljunk abba bele. Ja, csak annyit gondoljunk abba bele, hogy annak idején, amikor mi voltunk gyerekek, hogy mennyire idősnek tűnt már egy 40 éves ember is. Nagyon. És hogy abba az időben ténylegesen ezek a bedaljerolt hajak, mindenkinek sötét színű volt
2: meg
1: a haja.
2: Meg le volt nőve.
1: Ja, igen,
2: le volt őszre növesztve.
1: Igen. Tehát, hogy ilyen teljesen más volt. Ma már meg igen, amit mondtál is, hogy tényleg egy 40-50 éves nő, van, aki csak úgy figyel igen magára, hogy jár fodrászhoz, és edz esetleg, és akkor azzal tartja karba magát. Van, aki meg egy picit azért a Krasznaihoz azért három havonta bekopogtat. És
2: van
1: akkor
2: ilyen is, van olyan is. De közben meg, tehát régen, amikor egy 40-45 éves nőnek már ősz volt, nem voltak olyan kozmetikumok, meg olyan termékek, hogy bemész egy drogéria mártba, vagy egy drogéria üzletbe, és akkor ott leveszel a polcról bármilyen hajfestéket. Ja. És akkor hazamész, aztán olyanra fested a hajadat, amilyenre akarod. Az egy másik kérdés, hogy kimersz-e menni az utcára, vagy sem.
1: Hát
2: de,
1: igen.
2: De kétségtelen az, hogy a boltok polcai tele vannak jobbnál jobb hajfestékekkel, sminkes cuccokkal, bőrfeszesítő krémekkel, mindennel is.
1: Hát rengeteget ezek fejlődött. Már,
2: igen, ezek nem elérhetetlenek. Tehát ahhoz, hogy egy nő 2026-ban jól nézzen ki, és mondjuk esetleg nagymamakorú, azért önmaga is tud tenni.
1: Ez
2: nem
1: igaz.
2: Feltétlenül kell a legrajabb mesterfodrászhoz beülnie.
1: Nézd, de ezbe teljesen egyetértek, így van, aki igényes, az most már ma már valóban, amit mondtál is, egy drogériában már megkaphatók olyan termékek, ami régen azért nem volt elérhető annak a generációnak, annak a 40-es, 50-es, 60-as generációnak, ami most ma már egy full természetes dolog, hogy amit
2: úgyhogy
1: mondtál,
2: én csak ezért mondtam, hogy igen, én csak ezért mondtam, hogy fésűsnellites jelen pillanatban nem úgy képzelem el, mint egy nagymama, de biztos, hogy nagyon odaadó nagymama lesz.
1: Biztos, hogy szuki
2: lesz. Biztos, hogy nagyon részt fog venni az unokája életébe, csak hát úgy külsőre nem az a nagymama típus.
1: Hát külsőleg még nem, igen. Külsőre abszolút, nem. Abszolút, egyetértek.
2: De lehet, hogy ő sose lesz külsőre az a nagymama típus.
1: Ha szerencsés gényei vannak, akkor nem, igen.
2: Már
1: igen.
2: Pedig úgy néz ki.
1: Már pedig egyelőre úgy fest a szitu, igen, hogy nem egy nagymama
2: génekkel megáldott fazon.
1: Hanem inkább egy milf.
2: Uh-huh.
1: Inkább azt mondanám rá.
2: Igen.
1: Na jó, mielőtt itt ebbe jobban belemerülünk, inkább elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O.
2: Bukó. Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsi koruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmónikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is énekelni kezd. Sok tehetséges roma énekes nem zeneiskolában tanul, hanem családi környezetben. Az idősebb rokonok adják át a dallamokat, a ritmust, az előadásmódot, és azt az érzelmi világot, amely a cigányzenét

0: különlegessé teszi. A roma közösségekben az ének sokkal több puszta szórakozásnál. A dalokban benne van az öröm, a bánat, a szerelem, a veszteség és az élet keménysége is. Egy cigány énekes ezért gyakran nem csak előadó, hanem történetmesélő is. A hangján keresztül egy egész közösség érzései szólalnak meg. Talán ezért is olyan erősek az érzelmesek sok roma előadó dalai, mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak. Mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet erősebb volt minden akadálynál. A magyar zenei életben számos híres roma származású énekes vált ismerté, ilyen például Bangó Margit, akinek hangja generációk számára vált meghatározóvá. Életútja jól mutatja, milyen nehézségekből lehet eljutni az országos ismertségig. Dalai tele vannak érzelemmel, fájdalommal, szenvedéllyel, ami sok ember számára hitelessé teszi az előadót.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. Időjárás.
2: Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható.
1: Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 95.3 Rádió Dix. Süs fel nap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 13 perccel, május 28-a és csütörtök van. Good morning, jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Erőt, egészséget. Na, srácok, lányok, fiúk, asszonyok, férfiak, mindenkinek szól a következő felhívás. Az előző blogban beszélgettünk ugye itt az idősséggel kapcsolatban, mármint úgy, hogy ugye Horváth Csengéről, ugye Fésűs Nelli lányáról, aki most adott nemrég életet gyermekének, és hogy Zsuzsi mondta, hogy nem nagyon látja még maga előtt Fésűs Nellit, mint nagymama, mert valóban azért Nelli egy nagyon csinos milf, ahogy én neveztem, remélem ezzel nem sértem meg, ezt abszolút tényleg pozitívban mondom.
2: És amúgy hogy, ez egy csúnya szó.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Miért? Tényleg csúnya, sértő?
2: Hát igen, bántó szó, tehát a milf az egy nem szép szó.
1: Tehát hát de hogy azzal utal erre az ember, hogy szexi, nem. Idősebb korára amúgy is az a nő.
2: Nem, ez jelenti egészen.
1: Tudom, hogy nem ez jelenti, de nem bántó szerintem.
2: De, nekem igen. Egyébként, amikor rám azt mondják, hogy milf, akkor nekem ez sértő, nem szeretem, igen.
1: Akkor visszaszívom. Kimondottan, ha azt mondod, akkor visszaszívom.
2: Én kimondottan utálom.
1: Jó,
2: meg
1: akkor tudom,
2: nem szeretek,
1: nő.
2: Mikor azt mondják, nénye. Na taka.
1: Na taka. Jó, oké. Akkor ezt a jelzőt akkor visszaszívom.
2: Nem szabad ilyet mondani.
1: Jó, de akkor azt mondom, hogy korához képest nagyon csinos.
2: Meseszép.
1: Igen.
2: Meseszép.
1: Nem tudom, hogy hány éves pontosan, mindjárt megkeresem, mert nem fogalmam.
2: Szerintem
1: sincs. Na mond.
2: Egy olyan 71-es lehet a Fésűs Nelli.
1: Nagyon eltaláltad. Pontosan, igen? 71, december 15, tehát 54, idén lesz 55 éves.
2: Zseniálisan néz ki.
1: Idén decemberben lesz 55.
2: És hogyha megnézem a fotóit, akkor hát szegény Nelli majd biztos csuklik most reggel, hogy ennyit foglalkozunk vele, de abszolút pozitív van, tekintünk rá, és a korára is, meg a külsejére is, mert egy gyönyörű nő, gyönyörű. Tehát ő tényleg az a kategória, amint nekünk a Jennifer Lopez, vagy nekem legalábbis női szemmel. Tehát annyira egybe van, annyira jól néz ki, és hát azért ne feledkezzünk meg Vajtó Lajosról, aki mellette az ő párja. Hát Lajos az annyira sármos, egy annyira raj, jóforma manus,
1: igen,
2: hogy,
1: igen.
2: Hogy komolyan mondom, a Lajos nem tudom, hogy mennyi idős, nem is akarok egyébként a korral, meg a számokkal
1: jó
2: foglalkozni.
1: Jó kérdés, mert őnála nincs kiírva, érdekes.
2: De a Lajos az élőben is egy zseniálisan jól tartott középkorú úriember, úgyhogy ők egy nagyon szép pár.
1: 63 éves volt, várjál.
2: Menj már.
1: Várjál. Ez 2022-es cikk, amiben 63, akkor az ott eltelt 4. Nem. Na jó, ezt megkeresem, most már ez engem is érdekel.
2: Mert... Lajossal, mindeközben, miközben keresel, Lajossal hát volt idő eltölteni a farmon nekem jó pár hetet, és hát nem csak ott azért nem csak csodálhattam, mint férfit, hanem tényleg úgy be is tudott mutatkozni, hogy ő egy nagyon-nagyon maszkulin, férfias stílusú, régi vágású úriember, és ezt nagyon tényleg nagyon jól szemléltette, és a farmon kivette a vödröt minden nő kezéből, nem engedte.
1: Régi vágású.
2: Nem engedte cipőnk, hihetetlen.
1: 65
2: na,
1: éves.
2: Hát Lajos is nagyon jól néz ki. Tehát ők nekem egy ilyen tök jó, ilyen jó példa, jó páros.
1: Jó karba vannak tartva, jó karba vannak tartva.
2: Lajos is ki van edzve, tehát állandóan, amikor találkozunk, megölelem, kőkemény biceps, triceps, minden elkülönül, ahogy kell. Viszont Lajos őszen hordja a haját, ami neki nagyon jól áll. És igen. Ugye most ezért finoman rácsatolok arra.
1: Férfinak talán jobban is áll.
2: A férfiaknak jól áll az őszhaj.
1: Igen.
2: De
1: nagyon
2: a nők
1: sokszor
2: esetében nem igen. Mindig fiatalít az őszhaj.
1: Sőt, egy nőnek szerintem semmi ilyen szín alatt, nekem ez az én véleményem. Egy férfinak viszont igen, ugye? Nem akarok most ilyen férfi pártra húzó lenni, de tényleg így van. Tehát, hogyha most pont a Lajos egy tök jó példa, de sorolhatnánk ide.
2: Richard Gere-t is.
1: Richard Gere, jutott eszembe a George Clooney például.
2: George Clooney, vagy tehát, éppen hogy... itt van Gitano, hogyha már magyar viszonylatban gondolkozunk Gitánóra.
1: Milyen érdekes név, George Clooney után a Gitano.
2: Azért, mert az őszhajról beszélünk, tudom, hogy Gitano egy nagyon fiatal férfi korától már őszült.
1: Vannak ilyen típusok.
2: Vannak ezek a típusok, igen. Tehát emlékszem, hogy a Gitano Laci, ő már a 20-as éveiben, 27-28 évesen már őszes volt.
1: Aha. Vannak ilyenek is, akik még az a jobbik verzió, mert vannak, akik szegények már 20 éves koruk végén meg kopaszodnak. És amikor tudod, így 30, igen. Nekem volt ilyen ismerősöm, aki pont velem egykorú, és nem most, mert most már valaki 38, az úgy azt mondott, hogy itt, én is itt ottam ott már ilyen picit Miki Egérbe föl van csusszanva a haj. De vannak azok, akiknek már teljesen. És azért azt tudod, az meg nagyon idősít. Az nagyon idősít.
2: Az korosít, így van.
1: És hogyha hiába vagy még csak 30-32, de már nem annyi a háre, akkor már...
2: Nézd, én azt gondolom, hogy olyan jól halad a világunk azzal kapcsolatban, hogy a nőknek nagyon szép póthajakat csinálnak, és nem egy videóba futok bele, ahol a férfiaknak nagyon-nagyon jó, tehát ilyen élő hatású pótpepiket ragasztanak fel.
1: Így van, és így szerintem van. Csak hát az viszont az pepi, mert hogy az ragasztva van, hogy te is elmondtad.
2: Igen, de szerintem ezzel semmi baj nincsen.
1: Nincs.
2: Mert hogyha a nők használhatnak póthajat,
1: persze,
2: meg becsaphatják a férfiakat azzal, hogy segígérő szőke hajuk van.
1: Igen, akkor én is fölcsaphatok.
2: Hát akkor igen. Akkor így van.
1: De
2: akkor szerintem
1: érő a haja, de banderász hajat.
2: Segedélyezett.
1: Banderász hajat fölcsaphatok.
2: Egyszer láttalak téged valamilyen képen, parókába,
1: persze,
2: ugye?
1: Persze, volt rajtam már
2: valami
1: paróka.
2: Valami szerepkedvér vetted föl?
1: Bár ezt mondhat, mondhatnám. Bár mondhatnám, hogy ez szerepkedvér, de évtizedek óta nem játszok
2: otthon
1: színházban.
2: Erre
1: ugye?
2: Erre vágyott a feleséged? Akkor ez volt a
1: nem,
2: szerep?
1: Nem, ez egy sokkal régebbi kép, akkor még feleséged
2: most
1: még kanyarba
2: leszel.
1: Sem volt. De volt rá precedens, hogy csaptam föl magamra parókát, a vicc kedvér szőkét
2: de
1: is. De
2: esküszöm, jól állt neked ez a fekete göndör.
1: Figyelj, a fekete göndörbe úgy néztem ki, mint a Stallone-nak voltak ilyen régi képei, hogy egy nagy göndör, de neki igazi haja volt. És ilyen mémen született meg, hogy 80-as, 90-es években matek tanárok néztek így, és akkor bevágásra a Stallone-ról, ahogy rózsaszín rövidújú ingbe, nagy, hosszú göndör hajjal.
2: Nekem tudod, melyik mém
1: sírás,
2: van meg?
1: Sírás.
2: Az, amikor a Mel Gibson ül a cigarettájával mosolyog, és akkor haja be van itt szárítva, és amikor anyád a 90-es években nézi, ahogy karácsony ajándékot bontok.
1: Igen. Na, ez hasonló időkből van, a Stallone-ról ugyanez a kép, hogy rózsaszín rövidújú ing, és nagy göndör, hosszú fekete haja van, és aláírás, hogy 90-es évekbeli matek tanár, és amúgy tényleg olyan. Na mindez, ha rajtam nem, sajnos nem szerepkedvér, volt csak a poén kedvér. Próbáltam.
2: Hát,
1: de való igaz, amit mondasz, hogy miért ne lehetne, igen, ez a pepi dolog, nem ciki, tehát ugye? A félreértés ne essék, egyáltalán nem ezt mondom, csak hogy visszatérve az őszülésre inkább, hogy szerintem például a George Clooney, amikor a vészhelyzetbe játszott, szerintem nem volt olyan jó képű pali, mint most napjainkban, amikor róla egy vörös szőnyeges. Szerintem
2: hát
1: jobb pali lett.
2: Igen.
1: És ezért érdekes ez, amit beszélünk, hogy például Vajtó Lajosnál is, hogy visszakanyarodva ide is, hogy szerintem őnál, bár nem láttam fiatalkori képét, ez
2: én
1: is igaz.
2: Én láttam fiatalkori képét, mert
1: nem
2: nagyon kíváncsi
1: ki?
2: Voltam rá, most sokkal jobban néz ki.
1: Na, ezt akartam ebből kihozni, reméltem,
2: hát
1: hogy ő is így van.
2: De milyen szemétség ez?
1: Hogy mi férfiak, például ne menjünk messzire, én ugyan még csak 38 leszek ugye most nyáron, de hogy én is láttam valamelyik nap ugye a Facebook dobál föl emlékeket, és egy ilyen 20, nem tudom, 2-3 éves lehettem. Hát csodálom, hogy volt nő, aki ugye takaró alá bújt velem, hogy így fogalmazzak, mert nagyon se stílusom nem volt a haj, nem értettem, hogy mi akart lenni az a haj viselet, amit akkor én ott rajnak gondoltam.
2: Na,
1: meg
2: látod?
1: Ugye.
2: Tehát mégiscsak voltak nők, akik belefutottak a hálódba.
1: És nem azt mondom, hogy most meg aztán vagyok, Brad Pitt, meg George Clooney, félreértés ne essék, de hogy szerintem nekem is hasznomra vált az idősödés.
2: Szerintem is.
1: Mint sem fordítva, és nagyon sok férfi nejé van. De nőnél hát kevésbé mondható ezzel, és most próbálok finoman fogalmazni, de azért nőnél nagyon sokszor ott van az a pakliba,
2: igen.
1: Hogy visszanézel egy 20-30 éves képét annak az adott sztárnak mondjuk, vegyünk egy világsztárt, visszanézed, és azt mondod, hogy ó, de baba volt, és akkor most meg, hát jó, cuki idősebb néni.
2: Igen, jó,
1: tudom,
2: persze
1: érteni,
2: azért van az a kor, amikor már, tehát hogy eljön az mindenkinél, hogy hiába bármi plasztika, hiába pepi, tehát férfiaknál is eljön az a kor, amikor már átmegy ez a sármosság egy idős bácsi külsőbe, tehát egyértelműen azért mindenkinél elérkezik a kor, ha megéri valaki. Viszont nem értem, és most rá is csatolnék az eredeti kiinduló témánkra, még van egy pici időnk, hogy az idősebb korosztályban a nők miért vágatják rövidre, és miért őszítik be a hajukat. Tehát, hogy nagyon sok ilyen bálon muzsikáltam, énekeltem, vagy néztem, ahogy ki vannak öltözve a nők, és táncolnak a férfival, és olyan, mint a két férfi táncolna. Mert olyan, mint hogyha egy fodrászuk lenne. Tudod, ugyanaz az ősz, rövid haj. Persze, ugyanaz az ősz, rövid haj, mint egy, tehát férfiasra van nyírva, és csak annyi a különbség, hogy az egyiken báli ruha van.
1: A férfin. A férfin.
2: Szóval, ne,
1: nekem
2: az izatot
1: kijutott eszembe, megvan neked a Jamie Lee Curtis?
2: Persze.
1: Na, ő szerintem, most így próbáltam visszagondolni, ugye a például egy nagyon nagy kedvencem a horror filmekből ez a Halloween című film, ugye, amiben ő a női főszereplő, már nem is tudom hány évtizede, és hogy ő neki mindig ilyen rövid ilyen fiús, volt, ilyen előre húzgált, ilyen tincses haja volt, és ő hiába volt mondjuk csak 40, már akkor többnek nézett ki.
2: A rövid haj miatt?
1: Szerintem igen.
2: Szerinted idősíti a nőket,
1: nagyon,
2: korosítja a rövid haj? Nagyon, ugye?
1: Persze,
2: tehát egy
1: persze.
2: Hosszú haj, és sokan bele esnek abba a csapdába, hogy hát én nekem már nem való a hosszú haj, elmúltam már 40, levágatom a hajamat, és menjen
1: futnak bele. Vagy úgy szeretem az uramat, levágatom a hajamat.
2: Menjen futnak ebbe bele, hogy azért, mert elmúltak 40 évesek, ők már úgy gondolják, hogy a rövid haj már nekik nem való, és akkor kész, le kell nyesetni, le kell vágatni.
1: Ez butaság.
2: Szerintem is.
1: Szerintem ez butaság.
2: De elmúltam 40 éves, és hosszú a hajam.
1: Igen, jobb is, nem? Pont, hogy fiatalon, ha kipróbálsz egy rövidebb hajat, mondjuk legyél 25, most mondtam valamit, akkor az sokkal tehát sokkal jobban előnyödre tud válni, mint hogyha fordítva csinálod, mondjuk 45-50 évesen vágsz magadnak rövid hajat.
2: Azért mosolygok, mert egyszer beültem egy fodrászhoz, és kérdezte a fodrász, hogy mit szeretnék. Ilyen kis mesterfodrász volt. Mit szeretnék? Mondom, figyelj, rád bízom, valami jó pofát vágjál, olyan csikó frizurát vágott nekem, hogy nagy hiba volt.
1: Nagy hiba volt rábízni.
2: Nagy hiba volt azt mondani, hogy majd rád bízom, mert ilyen csikó frizurám lett 24 évesen, sírva mentem haza. Persze. Aztán utána picit
1: jó, de
2: lenőtt.
1: Azt nem te akartad, bocsánat.
2: Hát nem.
1: Na, de azt mondom, hogy aki akarja kipróbálni, érted?
2: Emlékszel, amikor Szabó Zsófinak is nagyon pályája elején ilyen nagyon rövid haja volt.
1: Volt egy olyan
2: időszak, a rövid szőke haja volt. Kerekítette is egyébként az arcát. Tehát olyan
1: az
2: kis,
1: meg a másik, hogy a kerekítés.
2: Igen, egy hosszú haj azért jól be tudja szépen így az arcot így keretezni. Tehát, hogyha behúzod az arcodat, hogy egy kicsit szélesebb az állad, vagy tokád van, akkor a hajaddal el tudod takarni.
1: Meg figyelj, tényleg idősít. Most nekem meg, ami eszembe jutott hirtelen, hogy mennyire megfigyelhető, ugye nyilván az idő is, tehát, hogy ahogy a 90-es évek múlt, például ugye a Jó Barátok című sorozat, ami a világ leghíresebb sorozata mai napig is, hogy az 94-ben indult, és akkor ugye három nő, három férfi főszereplésével, és Courtney Cox volt az, aki úgy indult a sorozatba.
2: Ő a Mónika,
1: így van, akinek ráadásul koronfekete haja volt, és rövidre volt vágva. És pont azt néztük, mi mindig újra nézzük amúgy ezt a sorozatot, mind a 10 évadot, hogy mennyire megöregítette az akkor mindössze 24 éves Courtney Cox-ot.
2: Van, akinél nem öregít a hófehér haj.
1: Igen, most itt Zsuzsi mutat egy képet a Meryl Streepről, az Ördög Prádát viselből.
2: Igen. De itt ez a hajtípus, ez igaz, hogy hófehérre van festve, igen. Nem is szürke, igen. Nem is, inkább olyan szők, és már fehér.
1: Ez már fehér, igen, igen.
2: De közben van egy olyan stílus irányzata a hajnak, ami nőiességet, a nőiesség vonulatát viszi.
1: Megnézd, a Meryl Streep mennyi 70, mit tudom én, 70 és 80 között van. Tehát azért ő egy ilyen kaliberű, na ő neki meg például nem állna jól a hosszú haj.
2: Lehet, neki, hogy nem.
1: Nem, ez szinte biztos vagyok. Nem vagyok egy ilyen stílus tanácsadó.
2: Nem azért, mert így szoktad meg.
1: Biztos, hogy ez is közrejátszik, de valamiért a Meryl Streepnek a karakteréből és a típusából abszolút ez a hajtípus jön le, ami a Ördög Prádát viselben hordott, mind az első, mind most a második részben is.
2: A második részben is akkor ugyanez a hajtípus.
1: Ugyanez.
2: De ez egy nőies, ez egy szép hajviselet.
1: Csak eltelt 20 év a két rész között, és mégis a Meryl Streepnél azt érzed, hogy ő már az első részben is egy hát most nem bántás, de hogy egy 60-70-es nőnek tűnt már akkor, pedig mondom, 20 éve volt az első rész, és most idén került bemutatásra a mozikba ugye a második rész, és valahogy ő nála pont emiatt talán nem látod az öregedést. Nem látod az öregedést, nem.
2: Láttam a filmet, én most nem. Csak a két kép között nem. Látom
1: az
2: a különbséget.
1: Az Anne Hathaway-nél jobban észrevehető abból a szempontból, hogy az Anne Hathaway most arra lett egy igazi női korban, míg ugye az első részben ő egy kis csitrit játszott, igen. Ugye? És kezdő, úgy is nézett ki, tehát egy nagyon fiatal, nagyon 20-os éveiben járó Chelsea is volt a valóságban is, meg a karakterében is. Ő most arra a második részre kinőtte magát egy igazi 40-es top nővé. Érted? Tehát, hogy azért van különbség, míg a Meryl Streepnél nem nagyon látsz különbséget. Legalábbis igen. Én egyáltalán
2: de
1: nem vettem
2: a
1: észre.
2: Koncepció, vagy a végösszegzésünk az, hogy ha Meryl Streepnek nézem az őszített haját, akkor azt mondom, hogy hát igen, van az a, amikor ez is jól tud állni, és előnyös tud lenni.
1: Én maximálisan így gondolom.
2: Szóval nem biztos, hogy el kell ezt vetni, ezt az őszülés dolgot.
1: Nem,
2: egy viszont, nagyon jó fodrász, egy nagyon jó fazon, viszont igen. A férfiaknál?
1: A férfiaknál meg azt gondolom, hogy ott meg tök gáz, amikor látszik, hogy nagyon be van festve a haj.
2: Hát az nagyon.
1: Tehát a férfiaknál meg pont, hogy fordítva gondolom, hogy nekünk meg jól áll, hogyha őszülünk, tehát nekem is már szakállam itt ott őszül, picit a halántéknál is, minden, én amúgy szerintem én várom, nekem nem lesz ezzel bajom. De az, amikor mondjuk egy 60-70-es palinál látod, hogy értelemszerűen be van festve a hajat, hiszen 60-70 évesen már nem létezik, hogy nem
2: főleg
1: őszülsz.
2: Főleg feketére.
1: Főleg az a holló korom, fekete. Ez a hébe, igen, az holló ében feketére fekete. Be van festve a haj, az szerintem nagyon gáz.
2: Szerintem
1: az
2: is.
1: Nagyon gáz.
2: Igen.
1: Amikor úgy az arc már púró, már látod, hogy már púró a pacek, de azon rá van rakva szinte olyan, mintha rá lenne rakva, mint egy Darth Vader sisak, így rád van húzva, egy ében fekete haj, akkor az úgy olyan picit nevetség tárgya is tud lenni szerintem.
2: Igen, el tud indulni ezen az úton, kétségtelen.
1: Ugye? Tehát, hogy így az már úgy nem.
2: De a férfiaknál is vannak azok a színek, amit nagyon jól el lehet kapni, tehát ezek, ahogyha nagyon sötétet, akkor ilyen középbarna, vagy valamit, ilyen bemosókat javasolnék inkább a férfiak esetében, hogyha valaki nagyon nem tud megbarátkozni azzal, hogy őszül.
1: Nézd, én meg inkább nem az őszülésem miatt, hanem én például most nyáron nagyon bennem van, és még mindig nem vetettem el, hogy be fogom világosítani a hajam.
2: Na, nem egy pár
1: hát nem én, hát egy fodrász nyilván. Mert hogy így nem tudom, rám jött ez, hogy pont valamelyik nap láttam a
2: hetesből
1: bejátszást, és hogy a Majka, ugye pont 10 évvel idősebb, mint én, hogy neki elől ki van szőkítve. Jó, mondjuk ő egy rapper, meg
2: szerintem
1: minden.
2: Szerintem nagyon gáz.
1: Igen?
2: Nagyon gáz. Fú, nekem nagyon gáz női szemmel, amikor igen? Ez meg a másik véglet nekem. Igen, van a két véglet, amikor egy férfi a korral már próbálja visszahozni az eredeti hajszínét, és ében feketére befestít, de ez meg a másik fele, amikor ezért szőkítik a hajukat. Ne tedd!
1: Azt gondolod,
2: kérlek,
1: hogy
2: ne tedd!
1: Azt kérlek. De nem feltétlenül szőkíteném, hanem
2: melíroztatnád. Egy hát pár csőkész stincset.
1: Igen, és akkor össze van borzolva a hajaddal, akkor csak az látszik, hogy világosabb a hajam. Nem az látszik, hogy egy-két tincs így fúra előre húzva szőkén,
2: vagy
1: nem
2: tudom. Na jó, megengedem, de
1: tudom.
2: Csak akkor, hogyha az én fodrászom csinálja, és megmondom, hogy.
1: És ki is fizeted?
2: Nem.
1: Na, azt meggondolta.
2: De megengedem, de megmondom, de hogy nagyon-nagyon vékony tincsekben. Nagyon vékony, hogy hajszál, éppen, hogy
1: igen, de hogyha így, igen, és akkor utána
2: de ne
1: megszárítja.
2: Ne legyen ilyen zicsibesárga.
1: Nem. De hogy utána igen, tincsenként, és akkor meg van szárítva, és ugyanúgy fésülöm a hajam, ahogy most, hogy az oldal, és akkor meg úgy összhatásában csak azt látod, hogy világos a hajam.
2: Na
1: érted?
2: Megengedem, de csak
1: ugye
2: a fodrászommal.
1: Meg akkor, ha én
2: meg akkor, hogyha... Sorok sem.
1: Ja,
2: meg akkor, hogyha én mondhatom meg, hogy mennyi tincs legyen benne, és hová kerüljenek a tincsek.
1: Nézzétek meg még. Hajas Laci Junior. Hajas Zsuzsa. Na, hát
2: nekem
1: ilyet.
2: Mindig szép a hajam. Ha megnézed, akkor nekem tényleg
1: jó,
2: mindig
1: van be,
2: szép
1: de jó,
2: a
1: de
2: hajam.
1: Nőként megint más. Most egy férfinálnél megint azt érzi tényleg az ember, hogy ott nagyon el tud menni igen ebbe az irányba, amit te mondtál, hogy ez a csibesárga, meg mit tudom én. De nem, én tényleg csak arra gondolok, hogy ilyen világosabb hatású legyen a hajam. Nekem világéletemben olyan sötétebb tónusú volt ugye a hajam.
2: Ezért lehet, hogy olyan hatása lesz ettől, mint hogyha őszülnél egy picit.
1: Nem baj.
2: Nem?
1: Nem.
2: Szeretnéd?
1: Engem nem zavar. Tehát engem abszolút nem. Engem abszolút nem. Nem zavar ez a tézis, hogy valaki ősz, mint férfi.
2: Na gyere.
1: Tehát a szakállamba se
2: majd
1: zavar.
2: Majd én megcsinálom meg, neked ilyen házi sufni tuningba.
1: Nem. Csak szigorúan komoly fodrászhoz mennék el. Mert na, ha ez el van rontva, na, az viszont sokkal ciki. Ma az, hogy rosszul van vágva, jó van, majd lenő, elmegyek a Ferikéhez, azt ő kiavítja. De igazából
2: na, még egy kérdés.
1: Festésbe az már
2: ha nagyon kikopaszodnál, lenne pepid?
1: Nem, ha nagyon kikopaszodnék, már és most is gondolkoztam rajta, és lenne úgy cipi,
2: zseton?
1: Lenne zseton,
2: beültetnél?
1: Akkor elmennék Isztambulba.
2: Oké, okay, nem sikerül, lenne pepid? Sikerül,
1: van ilyen opció?
2: Hogyne.
1: Jézus,
2: na,
1: akkor
2: ha
1: nem.
2: Ha nem sikerül, lenne pepid?
1: Akkor lenne. Hát akkor lenne.
2: Imádom, de jó, de szeretem ezt az
1: őszintes. De akkor előbb nagyon méregbe is esnék, hogyha, vagy méregbe gyűnnék, hogyha elmegyek Isztambulba, bazároskodom.
2: Kifizetsz majdnem másfél millió forintot a hajbeültetésedre a lapangon, lehet, hogy ma már több.
1: Lehet. Nem tudom, nem sosem néztem ilyen árak.
2: Ezt mégiscsak ragaszgatni
1: de
2: kellene.
1: De hogy, de az, hogy nem sikerülhet, csak záróakkordként, ezt mondjuk már el. Hogy? Hát beültetik ott a pontoknál, nem az van, hogy láttam. Igen, és
2: tudok
1: nem sikerült.
2: Ilyet, hogy nem sikerült.
1: De gáz
2: aha.
1: Az, júj, de rossz.
2: Igen.
1: Júj, de rossz.
2: Hát na jó. Mindegy, van
1: ez
2: ilyen
1: majd
2: is.
1: Tudod mit? Eljutunk oda, ne jussunk nagyon sűrűn, vagy ne jussunk nagyon gyorsan oda, mert mondom, nekem is már van Miki Egérvonal, az ott van, elég erőteljesen, de remélem, hogy csak annyira lesz.
2: Veszek neked ilyen beszórost, van ilyen beszórós, amit rá
1: láttam,
2: kell szórni, tudod?
1: Láttam, meg fújós is van,
2: és
1: tudom.
2: Nem is jön le, mert láttam olyat is, hogy bemész fel a medencébe, és akkor nem jön le, és ilyen hajtik.
1: Viszont ha lejön, deciki. Deciki, gondolod, de hotelbe vagy, úszol, habiszti, azt egyszer csak látod, hogy magad körül nagy fekete izé, tudod, ilyen kis tócsa.
2: Vagy nem magad körül, hanem így folyik, folyik le a homlokodon, szemedbe.
1: Jó, de kellemetlen. Na jó, hát én azt mondom, hogy fogadjuk el a természet adta dolgokat. Én
2: van, amikor nem
1: mondani.
2: Tudsz mit csinálni, de azért vannak tök jó lehetőségek szerintem ma már, amivel lehet korrigálni.
1: Ez igaz. Na jó, mi meg azzal korrigáljuk most

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderül, 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz holdudvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Komoly visszáságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában. Velkei György László elmondta, hogy míg a korábbi ciklusokban 100-200 diplomata útlevél kiadása volt jellemző, addig Szijjártó Péter minisztersége alatt több mint 1000, sőt majdnem 1500 diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre. Szondi Vanda kormány szóvívő szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Pénteken találkozik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, erősítette meg az Uniós Bizottság illetékes szóvivője. Mark Rutte, az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz a magyar kormányfővel, a megbeszélés végén pedig kora délután közös sajtótájékoztatót tartanak. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják.

0: Alá egyértelműen. Az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata folyamatban van, mert a vizsgálati módszerek nem minden esetben tükrözték a kialakult hőmérsékletet, erről a Hungaromet tájékoztatott. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontú, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható.
1: Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt 14 perccel, még mindig csütörtök van, és május 28, hát tulajdonképpen május utolsó csütörtökén nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez most jutott eszembe.
2: Így van, senki ne feledkezzen meg arról, hogy vasárnap gyereknap van, úgyhogy akinek van gyerek a családba, az bizony szervezzen valami programot, vagy valami kis ajándékkal lepje meg a gyerekét, vagy a családban lévő gyerekeket.
1: Így van, férfiak, mi meg azt ne feledjük, ugye, hogy szombaton BL döntő van itt Budapesten, és az RTL pedig közvetíti, egész nap lesznek beszélgetések, interjúk, minden egyéb, és 6 órakor kezdődik a Paris Saint-Germain Arsenal összecsapás, úgyhogy ti meg azt nézzétek.
2: Jú,
1: és ugye
2: másnap
1: meg gyereknap. Sőt, igen, a gyereketek fiú, és szereti a focit, már egy előre hozott gyereknappal meg lehet lepni őt ezzel a meccsnézéssel, kis chipszezés, a sör még ne, de
2: majd glóriát kiviszem.
1: De persze, ő biztos nagyon
2: élvezni. Igen. Van az a pont, amikor szerintem egy gyerek is tud nemtől függetlenül élvezni sportokat.
1: Jó, ez, persze.
2: Ez attól függ. Én 23 éves voltam, amikor Barcelonába élveztem egy foci meccset, és soha előtte nem néztem meccset, tehát a szabályokról se tudtam, fogalmam se volt, de annyira élveztem, hogy nagyon sajnáltam, hogy vége lett.
1: Elhiszem, hát tehát, hogy ne.
2: Nagyon
1: hát
2: gyorsan vége lett, úgy
1: értettem. Hogy az ember ilyen nagy mérkőzést lát, tehát mondjuk életében mondjuk először, mint te, hogy rögtön egy Barcelona mérkőzést láthattál. Tudod, hogy kivel játszott, arra emlékszel?
2: Tessék?
1: Az, hogy ki ellen játszott a Barcelona, arra emlékszel?
2: Persze,
1: megmaradt?
2: Na. Interre.
1: Na, hát két ilyen nagy csapatnak a mérkőzését látod életedben először, az tud kedvet csinálni, én azt gondolom.
2: Tudod,
1: az embereknek.
2: Mit csinált kedvet? Az a társaság is, mert ott a közönség egy nagyon baráti, tehát ott nem volt...
1: Az atmoszféra.
2: Igen, ott nem volt az, hogy meg akarjuk ölni egymást. Én azt se tudtam, kinek szurkoljak, szurkoltam ennek is, hajrá egyik, ne adj magad másik.
1: Igen.
2: Körülbelül, és nagyon koncentráltam, hogy a Szotyimat jó pucoljam meg.
1: De a jó maga, magyar létre, persze, vinni kell a Szotyit.
2: Mindenki Szotyizott.
1: Tényleg?
2: Persze, Szotyi és tök mag ott is volt.
1: Ott is volt?
2: Igen.
1: Azt hittem, hogy ez a magyar sajátosság.
2: Dehogy is.
1: Ja,
2: de maga az egész, amikor fölálltunk, hullámoztunk, ordítottunk, sikítoztunk, a valamelyik gólt lőtt, nekem mindegy volt.
1: Nekem mindegy volt, csak gól legyen.
2: Igen,
1: mindegy.
2: Nekem tök mindegy volt.
1: Bíróknak de... is szurkoltál?
2: Mindenkit nézegettem. Nagyon jó volt, tényleg.
1: Biztos, szóval hogy...
2: maga, igen, ahogy mondtad, az atmoszférája.
1: Így van, hát
2: jó.
1: Biztos, hogy most, aki mondjuk sikerült mondjuk jegyet kapnia még ugye jó pár héttel ezelőtt, mert most már esélytelen, ugye természetesen, sikerült jegyet kapni erre a BL döntőre, és mondjuk először lát élőben mérkőzést, és két ilyen gigászi csapatot, mint az Arsenal meg a PSG láthat egy Bajnokok Ligája döntőjébe. Azért az egy óriási dolog, ott nyilván a nagy felvezetések, meg a nagyon nagy atmoszférája lesz, ebbe biztos vagyok. Tévén keresztül is jó lesz, úgyhogy aki nem megy ki sehova, mert már több helyen lehet kivetítőkön is megtekinteni. Például az 5. kerületben pont láttam is már, hogy készültek neki nagyon ott a Bank utcában, ott sokat, ott mindig van a EB-n is szokott, meg gondolom most majd a VB-n is lesz. Van egy ilyen óriás nagy kivetítő, és ott is lehet összegyűlni, a fűbe leülni, esetleg vinni sört, chipszel, szendvicset, nem tudom.
2: Én szeretem úgy ezeket a sportokat így nézni, tehát úgy van kedvem hozzá. Félek a társaság miatt, én nem csak focit néztem már meg életemben, azért voltam már boxmeccsen is, és nem csak a Starbucks-ot néztem meg, hanem voltam a Puszta Kezes gálán is, voltam előtte is boxmeccseken, én azt is kimondottan nagyon szeretem, és én... szeretem azt a közönséget is, sőt, voltam lóversenyen is.
1: Az meg öreges, a lovi.
2: Nem!
1: Kivész a lovira.
2: Tudod, milyen jó? Nagyon jó.
1: Nekem azért jut ez eszembe, hogy az annyira öreg, hogy fölvette, emlékszem, mindig a hosszú szövetkabátot, kalap, és ment ki a lovira.
2: Megvan annak is annak is megvan a káromkodása, annak is megvan egyfajta hangulata, közege,
1: persze,
2: fazonok, hogy kik
1: persze
2: vannak ott. Hát zseniális belelátni egy picikét ezekbe. Én mindig nagyon nevetek azon, hogy az emberek, amikor így nagyon benne vannak, hogy hogyan káromkodnak, hogyan mondják a magukét,
1: na,
2: hogy
1: persze
2: ott megélik ők
1: de régi
2: is.
1: Régi világban lennénk, tudod, Anglia, akkor meg az Ascot, tudod, volt ez a My Fair Lady, nem tudom, megvan-e nektek, ez az Ascotra kimész, akkor a nőknél...
2: Lovas póló?
1: Olyan lovas sportok, meg ez a kriket, tudod, amikor lóval ütik a izéket, és akkor tudod, a nők ilyen pici ernyővel a fejükbe tartják, tudod, a fejük felett,
2: kis
1: gyönyörű
2: kesztyű,
1: ruha,
2: kalap.
1: Így van, a férfiakon háromrészes öltöny,
2: ezt
1: szintén kalap, tudod, ez a régi mindig, My Fair Lady világ. Igen,
2: de én mindig nagyon mosolygok a szurkolókon, én szeretem hallgatni, ülök ott szépen csendben, és közben magammal meg sikítozok a nevetéstől, hogyha mondjuk egy foci meccset hallgatok, hogy ki vannak akadva, tehát hogy
1: jaj,
2: annyira annyira tudják csinálni a szurkolók
1: persze,
2: is.
1: Persze.
2: Vagy például ott a Pusztakezesen is srácok mellett ültünk, és jó volt hallgatni, hogy ők hogyan látják, milyen szemmel ők hogyan szurkolnak. Szóval minden egyes sportnak megvannak a maga szurkolói káromkodásai is.
1: Én Amerikába járnék, és remélem, hogy fogok még ebben az életemben. Én mindenképp, amit Amerikában megnéznék, az egy kosárlabda meccs. Ugye csak ott van ugye NBA, ugye? És hát azért...
2: Ott nőnek magasra az emberek.
1: Ott nőnek magasra az emberek, és ugye hát az NBA ugye hát az egyetlen nagy kosárliga a világban, ami ugye az a legnagyobb, és hát ott ugye minden városnak van egy nagy csapata, Los Angelesnek a Lakers, New Yorknak a Knicks, stb. És ott azért ez egy nagyon olyan sport, hogy azt úgy nagyon kamázzák, és ugye világsztárok is kimájárnak folyamatosan. Persze. Lásd, Jack Nicholson, Adam Sandler, DiCaprio, tehát hogy ott annak tényleg van egy kultusza. Mert például az ilyen baseball, meg amerikai foci, az nem annyira baseball, az annyira nem érdekelne.
2: Már akartam mondani,
1: mert nem értem a szabály. Mi európaiak nem értjük nagyon a szabályait ennek a baseballnak. Tehát, hogy van a hazafutás, izéütés, kim van, az nem ott van, az amerikai fociban van.
2: Bocsánat, igazad van.
1: Azt tudom, hogy ott van, de nem tudom, hogy pontosan mi a különbség egy sima gólott is, meg a touchdown között. Minden,
2: de
1: szurkolni
2: kimennék. Mindegy, hogy mi, csak történjen
1: valami.
2: Inkább
1: a kosára, mert ott annak értem a szabályait, meg úgy az úgy jobban az én szememben európaiként jobban népszerűbb sport a kosárlabda, az amerikai kosárlabda, mint mondjuk az amerikai foci, vagy a baseball, vagy a hoki. Én például a hoki meccsre nem mennék ki. Egy, hideg van, ugye a jég miatt, ugye, hideg van. Meg úgy nekem az olyan picika az a korong, ugye,
2: hogy nem látod, halál, mi?
1: Föl vannak költözve a babák, mert ugye ki vannak tömve, persze.
2: Nem tudod követni.
1: Nem.
2: Hogy hol van?
1: Hol a korong? És aki pislogsz így jobbra-balra, tudod, és mire oda eljutsz, már gól, akkor leveszik a kesztyűt, márászkodás, arra ugye külön van nekik idő, de tényleg. Szóval nekem a hoki az úgy annyira nem. Szóval egy amerikai kosárlabda meccsre kimennék, és ott enném a kis hotdogot, a jó amerikaiba, a kis nachosszal.
2: Megint a halózás.
1: Persze.
2: Mindig a halózás. Én
1: közben, a szotyival. Igen, és közben kiabálnék én is. Szóval ha Amerikába járnék, azt mindenképp kimennék egy ottani kosárlabda mérkőzésre. Az valamiért nagyon vonzana, és biztos, hogy amit most te mondtál, hogy van egy atmoszféra, na ott az amerikaiak, akik aztán nagyon tudnak szurkolni, nagyon tudnak ünnepelni, nagyon patrióták, ott biztos vagyok benne, hogy iszonyat jó hangulata van egy ilyen mérkőzésnek. Pláne,
2: persze.
1: Ha olyan nagy stadionban van, mint mondjuk a Madison Square Garden, vagy nem tudom.
2: Valójában itthon is megvannak ezek a nagyon jó hangulatok, és mondom, voltam már pár helyen, már mint ilyen helyen, hogy akár egy bunyó, akár egy, mondjuk itthon nem voltam foci meccsen, azt Barcelonába
1: letudtad,
2: éltem meg. Igen.
1: Azt letudtad ott, igen.
2: De nagyon jó volt, de bármikor kimennék egy itthonira is, mert tudom, hogy tényleg nagyon nagy energiák mozognak meg, ilyenkor mozdulnak meg.
1: Csapatfüggő, mert például én láttam sajnos olyat is már közvetítésbe csak, persze, tehát a televízióban, hogy mondjuk mit tudom, én nem akarok most megsérteni csapatot, nem is fogok mondani, de hogy kisebb, bár NB1-es, de kisebb csapatok csaptak össze, és tényleg mit tudom én, 20 000 voltak kínos vissza a stadionba, és úgy az a 20 000 stadionba az olyan, mint hogyha nem tudom, így elvesznek.
2: Kicsit
1: tudod,
2: elveszik, hát, igen, de akkor is... Amikor ülnek mögötted, és akkor hallod azt, hogy hogyan csinálná ő.
1: Szemüveget a bírónak. Ez a régi nagy klasszik.
2: Nagyon jó.
1: Szerintem persze egy csoró bírót kell persze mindig szídni, hogyha
2: hát
1: a csapatod ellen fúj, ugye?
2: Hát
1: szigorúan, persze. Én azt nézném meg egyszer, hogyha eljutunk majd oda, benne van még a pakliba a közeljövőben, hogyha mi rendezhetünk majd esetleg egy EB-t vagy VB-t, és ugye ide érkeznek akkor úgy országok csapatai érkeznek értelemszerűen, de hogy például én nagyon megnéznék élőbe focizni például spanyol válogatottat. Nekem ők a kedvenceim, ugye ők is nyertek
2: két éve
1: Európa-bajnoki címet. Nagyon. Uh-huh. Hú, ott nagyon. Azt nagyon-nagyon megnézném. Aha. Mert hogy élőben látni azt a tempót, azt az energiát, azt a tudást, amit nekem a spanyolok képviselnek, azt úgy szeretném megnézni élőben, igen, például. Az úgy nagyon oda vonzana. Azt megnézném élőbe. De hát ott sem mindegy, hogy hol ülsz, nem? Tehát, hogy azért ott, mivel óriási a stadion...
2: Szerintem mindegy, hogy hol ülsz.
1: Igen?
2: Én azért nem ültem annyira közel ott Barcelonába. Azért távol ültünk, de nagyon jó volt. Nagyon.
1: Én Újpest meccsen voltam ki még régen, és ott jó helyen ültem, úgyhogy ilyen szempontból jól átláttam a pályát, de nyilván mondjuk, hogyha ide jönne a spanyol válogatott játszani mondjuk a mieink ellen, akkor nyilván
2: akkor
1: azért más lenne.
2: Te már az öltözőbe csinálnád az interjúkat.
1: De jó lenne.
2: Há, Hi, de how are lenne. You?
1: Nem, spanyolul. Hola, amigo. Edo que pasa le futbol, eh?
2: Ja, egy kicsit bekeverted az olaszt is.
1: Jogos, igen, jogos, jogos. Na minden, értenék. A spanyol-olasz nagyon az, hogy értenék.
2: Értenék,
1: persze. És mennék rádióból
2: vagy.
1: Tudod, egy a spanyol testvéreimnek.
2: Minden testvér hallgat most bennünket, és mi köszöntsétek a cigány hallgatóinkat. Tavez vágtálom.
1: Persze. Na jó, kettő zene, jó? Aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 35 perc van, vissza is gyűjtünk hozzátok. Na, csapongás ide meg oda, 10 órás blogba elég szépen kifejtettük szerintem, komolyan is, meg viccesen is, ugye az öregedés, illetve a saját magunkon való változtatásoknak a dolgait.
2: Lehetőség tárait. Arra gondoltunk, hogy egy kicsit rákúszunk arra, hogy milyen újdonságokkal kecsegtetnek a plasztikai, sebészeti és esztétikai trendek 2026-ban.
1: Na.
2: Úgyhogy egyértelműen a 2026-os trend az a természetes, sportos megjelenést helyezi előtérbe, miközben megjelentek egészen extrém és új technológiák is. A túlzó, merev meg a mesterséges formák korszaka lejárt. Egyébként én is úgy veszem észre, hogy már az a nagyon kifeszített bőr, meg az a nagyon tényleg nagyon mesterkélt, nagyon mesterséges fiatalitás az már annyira nem trendi. Uh-huh. Úgyhogy hogy inkább aki kezelésekre jár, azok inkább a diszkrét, fokozatos és alig észrevehető finom hangolásokat keresik. És ezzel tudok azonosulni, mert én is így vagyok ezzel. Volt olyan, hogy azt mondtam a kezelő orvosomnak, Faludi Péternek, doktor Faludinak, hogy Peti, most nem szeretném, hogyha eltűnnének a ráncaim. Azért most már csak beleléptem abba a korba, tehát hogy kit akarok ezzel becsapni, hogy teljesen sima bőröm van.
1: Ez nagyon korrekt hozzáállás.
2: Igen, igen. És volt egyszer-kétszer olyan, hogy azt mondtam neki, hogy ne vigyük ezt túlzásba, csak egy picike kis ponton. Igen, tehát ez a finom hangolás szó, ez a legjobb erre. Tehát ez egy nagyon, nagyon találó arra, amit az ember, hogyha nem akar tényleg egy ilyen maszkot magán hordozni.
1: Na ez jó szó, ez a maszk, mert nagyon sokan, és főleg Hollywoodba.
2: Nem csak Hollywoodba, itthon is.
1: Itthon is, de most menjünk egy hollywoodi vizekre, inkább nehogy itthon megsértsünk valakit.
2: Igen, nem tudom, hogy Hollywoodba mit csinálnak, de Hollywoodba például Jim Carrey-t legutóbb elnézve.
1: Igen, azon a francia diátadon.
2: Hát igen, tehát felismerhetetlenre volt plasztikázva.
1: És a nőknél is nagyon sok olyan nőről mutatnak képeket, meg látja az ember így a diátadókon, meg egyéb ilyen vörösszőnyeges megjelenéseken, hogy sokszor én, aki azért szerintem elég járatos vagyok a bulvárban is, azért látom, meg tudom, hogy ki kicsoda, meg minden, van, hogy nem ismerem meg. Mert mondjuk előtte lévő héten láttam őt egy 2010-es filmben mondjuk, amiben úgy nézett ki, ahogy, és most 2026 májusában látok róla egy képet a vörösszőnyegen, és így olyan, mintha a saját lányának plasztikáztatta volna magát az idősebb színésznő. Igen. Tehát, hogy szerintem ez gáz. Tehát, hogy amit te nagyon jól megfogalmaztál, hogy kit akarok becsapni. Tehát az egy dolog, hogy szép akarok maradni, meg fittebb, meg nem tudom. Ezzel nincs is baj szerintem. Főleg a hollywoodi sztároknak, akiknek ezek a kiadások, ezek olyan, mintha most te meg én veszünk egy zsömlét a boltba. Tehát, hogy nyilván
2: nem azért szerintem megkérik az árát, főleg azok a kinti orvosok.
1: Tehát Zsuzsi, ők keresnek filmenként 5-10 millió dollárt, most abból, hogyha csak 500 ezer dollár egy műtét, most az neki mi?
2: Igen.
1: Semmi.
2: Mostanában nagyon nagy trend az, hogy saját zsírral való feltöltés, tehát arcfeltöltés, mondjuk valahonnan, valamelyik testtájékról leszívják azt a zsírt, akár, bárhonnan, ahol téged zavar, csak. Vagy búl, vagy has, mér a hasad.
1: Ja, az jobban zavar, igaz.
2: Na,
1: nem, hasból a búl nem egy zavar, a búl az dög.
2: Zsírleszívás, és aztán utána azt a saját zsírt töltik be ráncfeltöltésnek, tehát nem hialuront, meg nem a botoxot szurkálják, hanem a saját zsírra való feltöltés. Ez nagyon trendi 2024-től már.
1: Majd miért ez ilyen, ez egészségesebb? Vagy ez,
2: sokkal.
1: Ez, igen. Mert, hogy saját
2: tartósabb is. Igen, állítólag tartósabb is.
1: És túl van, mert leszívhatsz innen az úszógumiból, és föltöltetted a
2: igen.
1: Valahova.
2: Mondjuk szerintem ennek az ára kicsit költségesebb, nem is kicsit, hát költségesebb, mint hogyha csak egy ilyen hialuron kezelésre menne el valaki, de nagyon érdekes, hogy azért 2026-ban milyen változások vannak a trendekben, most már a természetes testarányokat veszik inkább figyelembe, háttérbe szorulnak a túlzó méretű implantátumok, már nem annyira nagy divat az, hogy valakinek ilyen D-s meg S kosár méretű mellimplantátumot raknak be, vagy nem tudom, hogy hány millis implantátumok vannak, de már ezek kikopóba van vannak ezek a trendből. Úgyhogy a hangsúly az inkább a szimmetrián, az arányos testalkaton és az egészséges kisugárzáson van jelen pillanatban.
1: Ezzel maximálisan tud azonosulni az ember szerintem. Mondom, nekem az, ami mindig feltűnik, főleg tényleg a hollywoodi sztárok körében, hogy egyesek, tisztelt a kivételnek, de egyesek tényleg a saját lányuknak plasztikáztatják magukat. És nem értem, hogy ezzel mind a karakterük, ugye a filmekben nyújtott karakter, ami miatt ők kaptak eddig filmeket, megváltozik.
2: Igen.
1: Tehát, hogy így van egy 50 éves nő, aki már játszhat, és benne van persze bőven a korba, egy akár 25-30 éves nőnek az anyját egy filmbe, és lehet, hogy egy tök jó szerep, meg minden. És erre mondjuk egy drámában, ami akár Oscar gyanús is lehet, és mondjuk már annyira szétplasztikáztatta magát, hogy már nem játszhatja el annak a 30 éves nőnek az anyját, mert konkrétan ugyanúgy néznek ki.
2: Ha igen, láttam is ilyet nem olyan rég. Meg láttam szóval olyat is, azon egy kicsit mosolyogtam, hogy valami horrorfilm volt, azt hiszem, hogy mindegy, valami ördögűzős horrorfilm, amiben szerepelt egy konszolidált apáca. És az apáca az olyan 40 pluszos volt a hölgy, és finom szájfeltöltése volt az apácának, és ezen mosolyogtam, hogy bármennyire is próbálták a sminkesek
1: eltüntetni
2: azt a szájfeltöltést, egy minimális kontúr volt, de akkor is látszódott, hogy mondom, hogy nagyon meleg, hogy egy apácának fel van töltve a szája.
1: Mert ő szex az apáca, hát benne van, fia, horrorfilm.
2: Nem volt hiteles tőle.
1: Na
2: nem
1: ez
2: volt
1: az, látod,
2: hiteles.
1: Ez az, hogy én most azért csak egy színész vagyok még mélyen legbelül a múltamból fakadólag, azért én, hogyha egy ilyen népszerű, nem is népszerűség, ilyen A-kategóriás sztár lennék, mint ezek a világsztárok, hát azért próbálnám megőrizni azt a karaktert, ami miatt A-kategóriás világsztár lettem.
2: Van
1: hát,
2: olyan, amikor azt fixen
1: kapok
2: tudom.
1: Kapok szerepet.
2: Igen, azt fixen tudom, hogy vannak olyanok, amikor direkt nem mennek el botoxoltatni ezek a hollywoodi sztárok, pontosan azért, hogy a mimikájuk visszatérjen.
1: Na,
2: mert
1: ugye
2: nyilván a botox az egy idegbénító anyag, ami le tudja redukálni a szemhéj, vagy a szemöldök mozgást.
1: A legjobb példa erre Nicole Kidman. A Nicole Kidman úgy néz ki, mint a saját viaszbábúja a Madame Tussauds-ba. Nem?
2: Igen.
1: Hát megfigyeltétek?
2: Igen.
1: Pedig ő egy remek színésznő. Csinos is. Egy szép nő volt mindig világ életében szerintem. Egy mutatós, dekoratív, szép nő volt, remek színésznő. És mostanában, amiben láttam őt legutóbb, egy 2024-es film volt talán, a Zac Efronnal játszottak együtt. És mind a ketten ugyanúgy néztek ki, mint akik a saját, vagy mind a ketten úgy néztek ki, mint hogyha a saját Madame Tussauds viaszszobruk lennének.
2: Igen, de
1: pedig
2: sokan,
1: a Zac Efron is a High School Musical után hát megbolondultak érte a lányok, nők, asszonyok, mindenki.
2: Igen, és sajnos egyébként az hát a srác az idősebbnek is néz ki ezektől.
1: Pedig egy idős velem.
2: Ezektől
1: 88-as.
2: Ezektől a mini arcfiatalitásaitól.
1: Mini. Ja. Mininek
2: már
1: nem
2: esetre,
1: nevezném.
2: Figyelj, Gyuszi, a terészed jön, a fenékformálás.
1: Ez az, drága bull.
2: A kerekidomok egyébként 2026-ban is divatosak, de a korábbi gigantikus méretek helyett most már inkább a természetes hatású saját zsírral végzett átalakításokat csinálják, vagy csináltatják már az emberek. Tehát valamiért úgy látom, hogy kicsit visszatértek a nők is, meg a férfiak is az egészséges keretek közé, vagy formák közé, tehát hogy jobban érzik már magukat, hogyha nem a feltűnőségről szólnak ezek a beavatkozások, hanem arról, hogy itt természetes hatásúak legyenek.
1: Ez, amit mondasz, igen, vagy hát amit a cikk is mond, meg a plasztikai sebészek is tényleg nyilatkozott erről, nem olyan régen Krasznai doktor is, hogy tényleg a természetesség most a trend, tehát hogy az, hogy minél az, mert hogy régen volt olyan, hogy akarták, azt ő mondta, nem én, hogy hollywoodi sztárokra megint visszatérve, hogy akarták, hogy látszódjon az, hogy én voltam. Látod, hogy én voltam? Hogy ez volt? Most meg pont az ellenkező, hogy pont, hogy az látszódjon, hogy ó, de jó tartja magát az 50 éves nő.
2: Vagy ki van pihenve.
1: Aha, de közben meg pár millió azért elment már a sebésznél, de hogy pont az a cél, hogy minél természetesebb hatása legyen. És igen, ez, amit te is az elején elmondtál, hogy te is szóltál, hogy egy pici maradjon azért a ráncaidból már, mert azért mégiscsak úgy van. És ott is vannak ilyenek, akik direkt kérik, hogy azért ne húzd már így, feszítsd meg az arcomat,
2: persze,
1: mint egy izébe, nem tudom, mint hogyha csipesszek ki lenne így fúzva az arcom a hátrafele.
2: Név nélkül baráti körömben vannak idősebbek is, és 60 pluszos egy barátnő mosolyogva érkeztünk, mosolyogva várt bennünket, és akkor így a kísérőm, nem tudom már ki volt, férfi volt, mindegy, ez a lényeg, aki velem volt, és akkor mondta, hogy de jól nézel ki, igen. Olyan, ki vagy pihenve, igen, 6 kiló van beletöltve az arcomba.
1: Hát igen. Jó, de
2: ki vagy pihenve?
1: De látod? Az a jó, hogyha valaki az. Ezt mondja, hogy...
2: Csak 6 kilót töltöttek az arcomba.
1: Igen, de ő bevallotta, nincs ezzel se baj.
2: Na
1: de
2: ez
1: igen,
2: a jó,
1: ez
2: a láthatatlan plasztika. Igen. Az a cél, hogy a beavatkozás tényleg rejtve maradjon, ez is most egy ilyen 2026-os trend, hogy a modern technikáknak köszönhetően az arc megőrzi a mimikáját, az egyedi karakterét, tehát nem leszel macskanő, igen. Meg nem torzulsz el, mint a... Ki volt az a színész csávó, aki nagyon-nagyon eltorzult. Júj, mondja, Mickey Rourke, igen. Tehát,
1: ő is, borzasztó. Nem volt szeme már az embernek szinte.
2: Jó, szerintem az a piától is.
1: Jó,
2: tehát,
1: a pia
2: nem,
1: is,
2: nem
1: persze,
2: hiszem,
1: persze.
2: Meg egyéb más
1: dolgok miatt. Puffadva látszódott rajta. Igen, de tudod, látod,
2: az nem csak plasztika.
1: A pofa zacskó fő volt puffadva neki. Igen. Az már biztos, hogy a piázástól.
2: Hát igen.
1: De mondom, nekem a Nicole Kidman, aki ugye az iskola példája annak, hogy mit ne csináljál.
2: Abszolút. És még ami nagyon fontos, és ezzel szerintem ezt a témát így be is zárhatjuk, az a hosszú távú bőrminőség javítása, ami nagyon fontos a mai trendek között, és ezt látom a 14, 15, 16 éves fiatal lányoknál is, hogy mindent is kennek az arcukra, tehát mindenféleképpen az, hogy a bőr szép maradjon, ruganyos, nincs túlnapozva, szépen kenegetik mindenféle UV védelemmel, tehát, hogy a napkáros hatását kiszűrjék.
1: Én most amióta házas ember vagyok, azóta én már tapasztalom ugye a rengeteg ilyen kis kenceficét, és van, amit én is használok. Ha. Nem mondom ki a márka nevét, csak annyit mondok, hogy egy koreai márka, és nagyon híres.
2: És tele van csiganyállal.
1: Azt nem tudom, mivel
2: amúgy
1: van tele.
2: Amúgy a csiganyál az jó.
1: De hogy tényleg nekem is szebb tőle a pofi, uh-huh. A homlokom az kifejezetten sejmes már, úgyhogy amennyire elzárkoztam előle, mert amúgy nagyon drága volt, emlékszem, mert rendelni kellett, mert tényleg egyenesen Koreából jött, és egy ilyen kis dobozba jött ténylegesen az egész, ilyen össze-vissza rendeltünk, vagy hát feleségem pontosabban, és mondta, hogy na, hogy ebből használjak minden fürdésnél.
2: Mától apukám ezzel kenegeted.
1: Igen, hogy fürdésnél, nem, ez arcmosó, uh-huh. És utána, miután lemostad, meg megfürödtél, minden utána még van, amit utána kell fölki, de hát ezeket aha. Tudod, most nem neked akarom megtanítani, csak hogy én nekem ezek ilyen újdonságok voltak.
2: Hát
1: és
2: persze.
1: Amennyire elzárkóztam tőle, most elkezdtem az elmúlt, mikor érkezett meg a csomag, egy 2 hete, 3 hete, vagy nem is tudom pontosan.
2: És látsz változás?
1: Igen. Aha. Én meg feleségem is mondja, hogy érződik tényleg az arcomon, bármennyire aha. Nem akarom elhinni, vagy én látni ezt feltétlenül, érződik a tapintásán, a sejmessé, és tényleg, rendesen gyerekek, sejmes a pacek.
2: Igen.
1: Ahhozom kívül, hogy tiszta hát. Szőr, de hogy...
2: De még az is sejmes.
1: De még az is egymerő sejem.
2: Na, szóval bőr a saját kollagén termelését serkentő ilyen eljárásokat vezették be a 2026-os plasztikai trendek helyett, hogy inkább belülről is ajánlatos a szép bőr elérése érdekében belülről is enni, inni kollagént és mindenfélét, azért, mert az tényleg nagyon szépen kiüt. Hogyha nem jó mondjuk valakinek a genetikája, és hamarabb korosodik a bőre, vagy megzuhan,
1: vagy bőrhibás,
2: igen, vagy megzuhan az időskortól, vagy mondjuk egy menopauza esetében, ott már azért elindul a bőrnek a visszaesése, tehát ott a nőknél az a pont az, amikor nagyon el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy belülről is kapja a szervezet a sok-sok kollagént.
1: Hát végül is valamilyen szinten egy kis egészségperceknek is lehettünk a szem és fül tanúi, vagy legalábbis mi voltunk csak a szem tanúi, ti azt nem, de fül igen. Úgyhogy mi ezzel búcsúzunk is tőletek ezekkel az okosságokkal, és holnap jön május utolsó pénteke, a hét utolsó napja, úgyhogy mi is változatlanul jövünk, tartsatok ti is velünk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
2: Így van. Szityú vászlasásza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világ hangulatát. Sikere azt mutatja, hogy a cigányzene nem csupán hagyományőrzés, hanem folyamatosan megújuló kulturális erő is. A roma előadók ma már nem csak tradicionális cigánydalokat énekelnek, hanem popzenét, mulatóst, romantikus dalokat és modern slágereket is. A cigány énekesek életének egyik legfontosabb eleme a család. Sok roma művész számára a család jelenti a legnagyobb támaszt, gyakori, hogy több generáció foglalkozik zenével, énekel, a gyerekek pedig már fiatalon fellépnek. A zene így nem csak munka, hanem közös nyelv is a családtagok között. A roma előadók dalai gyakran rendkívül érzelmesek. Ennek oka a részben az, hogy életükben sok a nehézség és a bizonytalanság, a zenében viszont lehetőségük van kimondani mindazt, amit másképp talán nem tudnának. Egy szerelmes dal mögött sokszor valódi fájdalom áll, egy mulatos nóta mögött pedig az a vágy, hogy az emberek legalább néhány órára elfelejtsék a problémákat. A siker azonban nem mindig jelent boldogságot. Sok cigány énekes életét megterhelte a hirtelen jött hírnév, a pénz vagy a folyamatos fellépések fáradtsága. Egy előadó élete kívülről csillogónak tűnhet, de valójában rengeteg lemondással jár. Rengeteget utaznak, keveset pihennek, és állandó nyomás alatt élnek. Sok művész beszélt arról, hogy a közönség szeretete mellett magányt is éreztek. Ennek ellenére a legtöbb roma énekes számára a színpad különleges hely marad. Amikor megszólal a zene és a közönség együtt énekel velük, akkor minden nehézség háttérbe szorul. A zene ilyenkor összeköti az embereket, függetlenül attól, hogy ki honnan jött, vagy milyen életet él. A cigány énekesek kulturális szerepe óriási. Nem csak szórakoztatnak, hanem hagyományokat őriznek. Dalaikban tovább élnek régi történetek, érzelmek és közösségi emlékek. A roma zene hozzátartozik Magyarország kulturális örökségéhez, és nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar zenei világ. A cigány énekes élete tehát egyszerre nehéz és gyönyörű, tele van küzdelemmel, bizonytalansággal és előítéletekkel, ugyanakkor tele van zenével, szenvedéllyel és emberi érzelmekkel. Egy roma előadó története sokszor arról szól, hogyan lehet a fájdalomból művészetet teremteni,

0: és hogyan lehet a zenével reményt adni másoknak. Talán éppen ezért tudnak olyan mélyen hatni az emberekre, mert amikor egy cigány énekes énekel, abban nem csak hangok vannak, hanem egy egész élet története is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják majd le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott ezért ott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon, befelé a Kitérő úttól a Galváni utcáig és a Pirelle Kornélia utcától a Dombovári útig. Időszakos korlátozásra kell készülni az első kerületben, a Kard utcában egészen este 6 óráig, valamint a Szent Háromság utcában délután 5-től este 11-ig filmforgatás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért lezárták azt a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Teréz körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták.
1: Időjárás.
2: Átmenetileg megszűnik a kánikula és felfrissül a levegő. Zavartalanul napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az elet azonban sokfelé kísérhetik majd élénk erős lökések. Délután 24 és 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 18, éjfélkor pedig 16 fok lesz, és a péntek hajnal majd 13 Celsius-szal ébreszti azokat, akik korán kelnek Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió D. Kérasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, és egy remek csütörtököt, Baranyi Tamás vagyok. Május 28-a Csanád Emil és Spünk nevű ismerőseinket köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Csanád egy régi magyar személy név, amelynek jelentése ismeretlen. Szent István király egyik hadvezére volt Csanád, aki legyőzte Ajtonyt. Az Emilnek latin eredete van, jelentése pedig versengő, törekvő, igyekvő. Míg a Pünk egy különleges, rendkívül ritka régi magyar férfi név, tulajdonképpen a pünkösdünnep nevének a rövidülése, a Pankrác név becézett formája. Hivatalos névnapja leggyakrabban pünkösdünnepéhez, vagy a május 12-én köszöntető Pankrác napjához kötődik. Így vagy úgy, de Isten éltesse a névnaposokat és a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Legyen egy csodás napja az ünnepelteknek és mindazoknak, akik minket hallgatnak. Az óránként kétszer belem töltető 4 perc már javában ketyeg, a hátralévő időben megnézzük a budapesti utak helyzetét, és egy kicsit kitekintünk az időjárásra is. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irány utca között, mert elveszik azt a csúnya autósoktól és átadják a zöld szívű gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják majd le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi útnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Illetve buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galváni utcáig és a Pirelle Kornélia utcától a Dombovári útig. Időszakos korlátozásra kell készülni az első kerületben a Kard utcában délután 1 és este 6 óra között, valamint a Szent Háromság utcában délután 5 és este 11 óra között filmforgatás miatt. Aki szeretné, hogy felfedezzék a tehetségét, az ott, ezeken a pontokon erőszakoskodhat a rendezőn. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért lezárják azt a Csengeri utca és az Eötvös utca között. Rafináltak voltak, mert a Terész körút és az Eötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták, fokozatosan veszik el tőletek a teret. Ma éjféltől holnap hajnal 4:45-ig a Budapest Go alkalmazásban időszakosan nem lehet majd jegy- és bérletterméket vásárolni karbantartás miatt, ugyanis a szakemberek majd a karokban tartják az alkalmazást. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál. A Király utcából nem lehet így jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között 2 irányú zsák utca lett. Tudom, hogy első hallásra furán hangzik, de amint magatok elé képzelitek, rájöttök, hogy létezik 2 irányú zsákutca. Átmenetileg megszűnik a kánikula és felfrissül a levegő. Zavartalanul napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az elet azonban sokfelé kísérhetik majd élénk erős lökések. Délután 24 és 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 18, éjfélkor pedig 16 fok lesz, és a péntek hajnal majd 13 Celsius-szal ébreszti azokat, akik korán kelnek Budapesten és környékén. Nézzük egy kicsit a további kilátásokat egészen vasárnapig. Holnap pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem is várható. Több helyen lesz élénk majd a szél, délután 24 fok köré melegszik majd a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombat délután majd 30 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok és zivatarok környezetében hirtelen majd több fokkal visszaeshet az. Vasárnap már többször erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak majd ki. A szél továbbra is élénk erős marad, s a felhős és kicsit csapadékosabb idő ellenére vasárnap délután még mindig 29 fok várható Budapesten és környékén.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Mivel május 28-a van, ezért a Csanád, Emil és a Pünk nevű ismerőseinket köszöntetjük névnapjuk alkalmából, és ne feledkezzünk meg azokról sem, akik május 28-án születtek, Isten éltesse őket is. Az óránként kétszer velem töltött 4 perc hátralévő részében ránézzünk a budapesti útinformra, illetve egy picit részletezzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Szabadság utcába bekanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra a Baross utcába lehet behajtani, no comment. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, mert az érintett szakaszon az Utas és Holdvilág című művet olvassák fel. Lezárták az 5. kerületben a Mérleg utcát a Hild tér és a Nádor utca között, illetve a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, mert az érintett útszakaszon operettáriákat énekelnek. Útszükületen kell áthajtani a 8. kerületben, a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, mert sok jó ember kis helyen is elfér. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert megunták a folyamatos csatározást. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat, mert kíváncsiak rá, hogy mennyire emlékeztek az alkalmazható KRESZ szabályra. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, hogy amikor majd odaértek, minél kevésbé vegye igénybe a rossz idegállapototokat. A 14. kerületben lesz mindez, a Hunyadi János úton várátok ez az útszűkület kifelé az Építész utca előtt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek szépítik a világunkat. A 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát. Ennek is örüljetek, mert hogy az egész szakaszt szerették volna lezárni, de még hajnalban odaszóltam nekik, hogy azért valamennyire mégiscsak át kellene hajtani azon a Mogyoródi úton, ha már egyszer van. És végül a 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítanotok, mert az érintett útszakaszon elsüllyesztették az Aurórát. Itt volt most ugye ez a tegnapi kánikulai nap, amikor is bejelentkezett a nyár, és föltette a kérdést, hogy talán azt hiszitek, hogy nem fogtok majd megdögleni a melegtől a nyáron? Hát már pedig megfogtok, mondta ő, és megmutatta a körmeit. Ahogy az utóbbi időben észrevettem, nem biztos, hogy ebben az évben is így lesz, de az elmúlt 3 év úgy nézett ki, hogy a júniusi hónap meglepően nem volt túl meleg, és amikor már majdnem gyásznapokat tartottunk, hogy elmúlik a nyár fölöttünk mindenféle meleg nélkül, megérkezett a hőség bizony júliusban, augusztusban, és eltartott egészen szeptember végéig, hiszen tavaly és tavaly előtt 34-35 fok volt még szeptemberben is. No de nézzük akkor, hogy hogyan is alakul a következő napokban az időjárás. Holnap pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem is várható. Több helyen lesz élénk majd a szél, délután 24 fok köré melegszik majd a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombat délután majd 30 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok és zivatarok környezetében hirtelen majd több fokkal visszaeshet az. Vasárnap már többször erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak majd ki. A szél továbbra is élénk erős marad, s a felhős és kicsit csapadékosabb idő ellenére vasárnap délután még mindig 29 fok várható Budapesten és környékén.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban, ami a műtők és a citolabor működését is érinti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a hibát haváriaként kezelik, a javítás pedig már megkezdődött. A szükséges alkatrészek egy része Dél-Koreából érkezik, ezért a rendszer teljes helyreállítása várhatóan június 5-ére készülhet el. Átmeneti megoldásként bérhűtőgépet és mobil agregátor telepítenek, amely már a hétvégére biztosíthatja a legfontosabb egységek hűtését. A miniszter szerint a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem a kórházi infrastruktúra előregedésének egyik tünete. A felmérések alapján a kritikus betegellátási területeknek csak 48%-a rendelkezik megfelelő hűtéssel, több rendszer pedig 40 évnél is régebbi. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az 54 éves J. István elismerte, hogy körülbelül 50-60 darab 10.000 forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabad lábon védekezhet. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A rendszer újra valós idejű információkat biztosít a vonatok helyzetéről és késéseiről, bár egyelőre nem teljesen azonos formában működik a korábbi verzióval. Vitézi Dávid miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV egy évvel ezelőtt Lázár János utasítására leállította az EMIG-et és a vonat infót, a döntést pedig a vasúti problémák eltitkolásának nevezte. Hangsúlyozta, a cél most a nagyobb átláthatóság, nem pedig a hibák elfedése. Egyebek közt az Agrárkamara és a Klebersberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvivők szerdai budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett, a még Lázár János volt miniszter idején vásárolt hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormány szóvivő azt közölte, az aszbeszt szennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Ötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják majd le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál.

0: Megváltozott ezért ott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galváni utcáig és a Pirelle Kornélia utcától a Dombovári útig. Időszakos korlátozásra kell készülni az első kerületben, a Kard utcában egészen este 6 óráig, valamint a Szent Háromság utcában délután 5-től este 11-ig filmforgatás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért lezárták azt a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták.
1: Időjárás.
0: Átmenetileg megszűnik a kánikula és felfrissül a levegő. Zavartalanul napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az elet azonban sokfelé kísérhetik majd élénk erős lökések. Délután 24 és 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 18, éjfélkor pedig 16 fok lesz, és a péntek hajnal majd 13 Celsius-szal ébreszti azokat, akik korán kelnek Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Velodrom.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, és egy remek csütörtököt. Baranyi Tamás vagyok. Május 28-a Csanád Emil és Pünk nevű ismerőseinket köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Csanád egy régi magyar személy név, amelynek jelentése ismeretlen. Szent István király egyik hadvezére volt Csanád, aki legyőzte Ajtonyt. Az Emilnek latin eredete van, jelentése pedig versengő, törekvő, igyekvő. Míg a Pünk egy különleges, rendkívül ritka régi magyar férfi név, tulajdonképpen a pünkösdünnet nevének a rövidülése, a Pankrác név becézett formája. Hivatalos névnapja leggyakrabban pünkösdünnepéhez, vagy a május 12-én köszöntető Pankrác napjához kötődik. Így vagy úgy, de Isten éltesse a névnaposokat, és a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Legyen egy csodás napja az ünnepelteknek és mindazoknak, akik minket hallgatnak. Az óránként kétszer velem töltető 4 perc már javában ketyeg, a hátralévő időben megnézzük a budapesti utak helyzetét és egy kicsit kitekintünk az időjárásra is. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irány utca között, mert elveszik azt a csúnya autósoktól és átadják a zöld szívű gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják majd le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi útnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Illetve buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galváni utcáig és a Pirelle Kornélia utcától a Dombovári útig. Időszakos korlátozásra kell készülni az első kerületben a Kard utcában, délután 1 és este 6 óra között, valamint a Szent Háromság utcában, délután 5 és este 11 óra között, filmforgatás miatt. Aki szeretné, hogy felfedezzék a tehetségét, az ott, ezeken a pontokon erőszakoskodhat a rendezőn. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért lezárják azt a Csengeri utca és az Ötvös utca között. Rafináltak voltak, mert a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták, okozatosan veszik el tőletek a teret. Ma éjféltől holnap hajnal 4:45-ig a Budapest Go alkalmazásban időszakosan nem lehet majd jegy- és bérletterméket vásárolni karbantartás miatt, ugyanis a szakemberek majd a karokban tartják az alkalmazást. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál. A Király utcából nem lehet így jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. Tudom, hogy első hallásra furán hangzik, de amint magatok elé képzelitek, rájöttök, hogy létezik két irányú zsák utca. Átmenetileg megszűnik a kánikula és felfrissül a levegő. Zavartalanul napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az elet azonban sokfelé kísérhetik majd élénk erős lökések. Délután 24 és 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 18, éjfélkor pedig 16 fok lesz, és a péntek hajnal majd 13 Celsius-szal ébreszti azokat, akik korán kelnek Budapesten és környékén. Nézzük egy kicsit a további kilátásokat egészen vasárnapig. Holnap pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem is várható. Több helyen lesz élénk majd a szél, délután 24 fok köré melegszik majd a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombat délután majd 30 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok és zivatarok környezetében hirtelen majd több fokkal visszaeshet az. Vasárnap már többször erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak majd ki. A szél továbbra is élénk erős marad, s a felhős és kicsit csapadékosabb idő ellenére vasárnap délután még mindig 29 fok várható Budapesten és környékén.

0: kezdődik.
1: Henász, tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Mivel május 28-a van, ezért a Csanád Emil és a Pünk nevű ismerőseinket köszöntetjük névnapjuk alkalmából, és ne feledkezünk meg azokról sem, akik május 28-án születtek, Isten éltesse őket is. Az óránként kétszer velem töltött 4 perc hátralévő részében ránézünk a budapesti útinformra, illetve egy picit részletezzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Szabadság utcába bekanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra a Baross utcába lehet behajtani. No comment. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, mert az érintett szakaszon az Utas és Holdvilág című művet olvassák fel. Lezárták az 5. kerületben a Mérleg utcát a Hild tér és a Nádor utca között, illetve a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, mert az érintett útszakaszon operettáriákat énekelnek. Útszükületen kell áthajtani a 8. kerületben, a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, mert sok jó ember kis helyen is elfér. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert megunták a folyamatos csatározást. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat, mert kíváncsiak rá, hogy mennyire emlékeztek az alkalmazható KRESZ szabályra. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, hogy amikor majd odaértek, minél kevésbé vegye igénybe a rossz ideg állapototokat. A 14. kerületben lesz mindez, a Hunyadi János úton várátok ez az útszűkület, kifelé az Építész utca előtt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek szépítik a világunkat. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát. Ennek is örüljetek, mert hogy az egész szakaszt szerették volna lezárni, de még hajnalban odaszóltam nekik, hogy azért valamennyire mégiscsak át kellene hajtani azon a Magyaródi úton, ha már egyszer van. S végül a 8. kerületben a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítanotok, mert az érintett útszakaszon elsüllyesztették az Aurórát. Itt volt most, hogy ez a tegnapi kánikulai nap, amikor is bejelentkezett a nyár, és föltette a kérdést, hogy talán azt hiszitek, hogy nem fogtok majd megdögleni a melegtől a nyáron? Hát már pedig megfogtok, mondta ő, és megmutatta a körmeit. Ahogy az utóbbi időben észrevettem, nem biztos, hogy ebben az évben is így lesz, de az elmúlt 3 év úgy nézett ki, hogy a júniusi hónap meglepően nem volt túl meleg, és amikor már majdnem gyásznapokat tartottunk, hogy elmúlik a nyár fölöttünk mindenféle meleg nélkül, megérkezett a hőség bizony júliusban, augusztusban, és eltartott egészen szeptember végéig, hiszen tavaly és tavaly előtt 34-35 fok volt még szeptemberben is. No, de nézzük akkor, hogy hogyan is alakul a következő napokban az időjárás. Holnap pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem is várható. Több helyen lesz élénk majd a szél, délután 24 fok köré melegszik majd a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombat délután majd 30 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok és zivatarok környezetében hirtelen majd több fokkal visszaeshet az. Vasárnap már többször erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak majd ki. A szél továbbra is élénk erős marad, s a felhős és kicsit csapadékosabb idő ellenére vasárnap délután még mindig 29 fok várható Budapesten és környékén.

0: Viken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
2: Bukó. Bukó?
1: Bukó.
2: Bukó.
1: Így van.
2: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
1: Így van. Szitjú vászlós esze?
2: Tanuljunk örömmel.
3: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsi koruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmónikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is énekelni kezd. Sok tehetséges roma énekes nem zeneiskolában tanul, hanem családi környezetben. Az idősebb rokonok adják át a dallamokat, a ritmust, az előadásmódot és azt az érzelmi világot, amely a cigányzenét különlegessé teszi. A roma közösségekben az ének sokkal több puszta szórakozásnál. A dalokban benne van az öröm, a bánat, a szerelem, a veszteség és az élet keménysége is. Egy cigány énekes ezért gyakran nem csak előadó, hanem történetmesélő is. A hangján keresztül egy egész közösség érzései szólalnak meg. Talán ezért is olyan erősek az érzelmesek, sok roma előadó dalai, mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak, mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet erősebb volt minden akadálynál. A magyar zenei életben számos híres roma származású énekes vált ismerté, ilyen például Bangó Margit, akinek hangja generációk számára vált meghatározóvá. Életútja jól mutatja, milyen nehézségekből lehet eljutni az országos ismertségig. Dalai tele vannak érzelemmel, fájdalommal, szenvedéllyel, ami sok ember számára hitelessé teszi az előadót.
3: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
6: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között.

0: mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják majd le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott ezért ott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon, befelé a Kitérő úttól a Galváni utcáig és a Pirelle Kornélia utcától a Dombovári útig. Időszakos korlátozásra kell készülni az első kerületben, a Kard utcában egészen este 6 óráig, valamint a Szent Háromság utcában délután 5-től este 11-ig filmforgatás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért lezárták azt a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Teréz körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták.
1: Időjárás.
0: Átmenetileg megszűnik a kánikula és felfrissül a levegő. Zavartalanul napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az elet azonban sokfelé kísérhetik majd élénk erős lökések. Délután 24 és 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 18, éjfélkor pedig 16 fok lesz, és a péntek hajnal majd 13 Celsius-szal ébreszti azokat, akik korán kelnek Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió D. Vorbinas.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, és egy remek csütörtököt, Baranyi Tamás vagyok. Május 28-a Csanád Emil és Pünk nevű ismerőseinket köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Csanád egy régi magyar személynév, amelynek jelentése ismeretlen. Szent István király egyik hadvezére volt Csanád, aki legyőzte Ajtonyt. Az Emilnek latin eredete van, jelentése pedig versengő, törekvő, igyekvő. Míg a Pünk egy különleges, rendkívül ritka régi magyar férfi név, tulajdonképpen a pünkösdünnet nevének a rövidülése, a Pankrác név becézett formája. Hivatalos névnapja leggyakrabban pünkösdünnepéhez, vagy a május 12-én köszöntető Pankrác napjához kötődik. Így vagy úgy, de Isten éltesse a névnaposokat, és a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Legyen egy csodás napja az ünnepelteknek és mindazoknak, akik minket hallgatnak. Az óránként kétszer belentöltető 4 perc már javában ketyeg, a hátralévő időben megnézzük a budapesti utak helyzetét, és egy kicsit kitekintünk az időjárásra is. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irány utca között, mert elveszik azt a csúnya autósoktól és átadják a zöld szívű gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják majd le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi útnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Illetve buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galváni utcáig és a Pirelle Kornélia utcától a Dombovári útig. Időszakos korlátozásra kell készülni az első kerületben a Kard utcában délután 1 és este 6 óra között, valamint a Szent Háromság utcában délután 5 és este 11 óra között filmforgatás miatt. Aki szeretné, hogy felfedezzék a tehetségét, az ott, ezeken a pontokon erőszakoskodhat a rendezőn. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, ezért lezárják azt a Csengeri utca és az Ötvös utca között. Rafináltak voltak, mert a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták, fokozatosan veszik el tőletek a teret. Ma éjféltől holnap hajnal 4:45-ig a Budapest Go alkalmazásban időszakosan nem lehet majd jegy- és bérletterméket vásárolni karbantartás miatt, ugyanis a szakemberek majd a karokban tartják az alkalmazást. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál. A Király utcából nem lehet így jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között 2 irányú Zsák utca lett. Tudom, hogy első hallásra furán hangzik, de amint magatok elé képzelitek, rájöttök, hogy létezik 2 irányú Zsák utca. Átmenetileg megszűnik a kánikula és felfrissül a levegő. Zavartalanul napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az elet azonban sokfelé kísérhetik majd élénk erős lökések. Délután 24 és 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 18, éjfélkor pedig 16 fok lesz, és a péntek hajnal majd 13 Celsius-szal ébreszti azokat, akik korán kelnek Budapesten és környékén. Nézzük egy kicsit a további kilátásokat egészen vasárnapig. Holnap pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem is várható. Több helyen lesz élénk majd a szél, délután 24 fok köré melegszik majd a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombat délután majd 30 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok és zivatarok környezetében hirtelen majd több fokkal visszaeshet az. Vasárnap már többször erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak majd ki. A szél továbbra is élénk erős marad, s a felhős és kicsit csapadékosabb idő ellenére vasárnap délután még mindig 29 fok várható Budapesten és környékén.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Mivel május 28-a van, ezért a Csanád, Emil és a Pünk nevű ismerőseinket köszöntetjük névnapjuk alkalmából, és ne feledkezünk meg azokról sem, akik május 28-án születtek, Isten éltesse őket is. Az óránként kétszer velem töltött 4 perc hátralévő részében ránézzünk a budapesti útinformra, illetve egy picit részletezzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Szabadság utcába bekanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra, a Baross utcába lehet behajtani, no comment. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, mert az érintett szakaszon az Utas és Holdvilág című művet olvassák fel. Lezárták az 5. kerületben a Mérleg utcát, a Hilt tér és a Nádor utca között, illetve a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, mert az érintett útszakaszon operettáriákat énekelnek. Útszükületen kell áthajtani a 8. kerületben, a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, mert sok jó ember kis helyen is elfér. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert megunták a folyamatos csatározást. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat, mert kíváncsiak rá, hogy mennyire emlékeztek az alkalmazható KRESZ szabályra. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, hogy amikor majd odaértek, minél kevésbé vegye igénybe a rossz ideg állapototokat. A 14. kerületben lesz mindez, a Hunyadi János úton vár rátok ez az útszűkület, kifelé az Építész utca előtt. A 13. kerületben, a Reiter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek szépítik a világunkat. A 14. kerületben, a Mogyoródi úton, a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát. Ennek is örüljetek, mert hogy az egész szakaszt szerették volna lezárni, de még hajnalban odaszóltam nekik, hogy azért valamennyire mégiscsak át kellene hajtani azon a Mogyoródi úton, ha már egyszer van. S végül a 8. kerületben, a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítanotok, mert az érintett útszakaszon elsüllyesztették az Aurórát. Itt volt most ugye ez a tegnapi kánikulai nap, amikor is bejelentkezett a nyár, és föltette a kérdést, hogy talán azt hiszitek, hogy nem fogtok majd megdögleni a melegtől a nyáron? Hát már pedig megfogtok, mondta ő, és megmutatta a körmeit. Ahogy az utóbbi időben észrevettem, nem biztos, hogy ebben az évben is így lesz, de az elmúlt 3 év úgy nézett ki, hogy a júniusi hónap meglepően nem volt túl meleg, és amikor már majdnem gyásznapokat tartottunk, hogy elmúlik a nyár fölöttünk mindenféle meleg nélkül, megérkezett a hőség bizony júliusban, augusztusban, és eltartott egészen szeptember végéig, hiszen tavaly és tavaly előtt 34-35 fok volt még szeptemberben is. No de nézzük akkor, hogy hogyan is alakul a következő napokban az időjárás. Holnap pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem is várható. Több helyen lesz élénk majd a szél, délután 24 fok köré melegszik majd a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, a záporok és zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombat délután majd 30 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok és zivatarok környezetében hirtelen majd több fokkal visszaeshet az. Vasárnap már többször erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak majd ki. A szél továbbra is élénk erős marad, s a felhős és kicsit csapadékosabb idő ellenére vasárnap délután még mindig 29 fok várható Budapesten és környékén.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptéri díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éven nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelt a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV a kelenföldi tűzeset után. A hétfői tűz miatt teljesen le kellett zárni a balatoni és a pécsi vonalakat. 45 járat kimaradt, további 51 pedig rövidített útvonalon közlekedett. A vezérigazgató szerint fejleszteni kell a kelenföldi utastájékoztatást, több jól képzett utasmenedzser bevetésére van szükség, és a BKK segítségét is kérik a pótlóbuszok biztosításához. Közben Vitézi Dávid miniszter felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Dányi Gábort, feladatait Bakos Krisztina veszi át. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A magyar önkormányzati rendszer reformjáról közölte a szervezet szerdán a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Marco Rubio és az amerikai elnök a hétvégén még arról beszélt, hogy közel a megállapodás, de hétfőn az amerikai erők önvédelemre hivatkozva újabb csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Donald Trump most azt is közölte, hogy az Egyesült Államokban vagy más helyszínen, de megsemmisítik Irán dúsított uránját. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Sajnos 18.30-tól hajnali 5-ig le van zárva a Pesti alsó rakpart mostantól minden áldott hétköznap az Eötvös tér és az Irányi utca között. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy-egy sáv járható. Időszakos korlátozásra kell készülni a Kard utcában, valamint a Szentháromság utcában is. A Szondi utcában a Csengeri utca és az Eötvös utca között szakaszt lezárták, a Terészkirút és az Eötvös utca közötti szakasz pedig már korábban is lezárták. A Szív utca is le van zárva a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni. Le van zárva a Szabadság utca is a Baross utcánál, illetve a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, sőt, jobbra se a Szabadság utcába kanyarodni sem szabad. A Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között lezárták, mint ahogy a Vadász utcát is a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, illetve a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között is. Ott is lezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé a

0: Szigony utca előtt, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondanám is nektek, hogy milyen a mai időjárás, viszont ha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán napos időre van kilátás országszerte, kevés lesz a felhő felettünk, így csapadék nem nagyon valószínű. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk és erős lökések is, illetve végre megszűnik azért ez a durva kánikula. A mai délután csak 23 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért tökéletes, mert hogyha napon állunk, akkor igazából kifejezetten kellemesen van meleg, hogyha pedig árnyékos helyen vagyunk, akkor meg hűsítő, kellemes, tehát ezt nem lehet jobban körülírni. A mai idő jó lesz, ennyi.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Igazából én így is, úgy is teljesítem a kívánságokat, tehát nyugodtan lehet engem hívni, de SMS-t is írhattok. Én próbálok a lehető legdiplomatikusabb lenni, és hát igazából, ha éppen akkor van bejövő hívás, akkor fölveszem, vagy pedig SMS formájában úgy működik, hogy éppen aki legfelül van az SMS falon, tehát egy kicsi szerencse is kell ahhoz, hogy bekerülj a műsorba, de nyilván, hogyha éppen nem érkezik be pont abban a minutumban zenei kívánság, akkor egy kicsit lejjebb szoktam tekerni, és akkor így azoknak a kívánsága is teljesül, akik mondjuk a közelmúltban nem kerültek be a műsorba, szóval szerintem panaszkodni nem érdemes rám, én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy most olvasom is Anitának az SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Horváth Anita vagyok, szeretnék kérni egy zenét Horváth Ernőnek, szeretem és nagyon hiányzik, úgyhogy Horváth Anita élete szerelmének Horváth Ernőnek kérni egy zenét, mivel nem írt konkrét dalt, ezért én választok, és mivel Horváth Anita Horváth Ernőnek küldi a zenét, ezért kitalálhattátok, elindítom a Horváth Family-t.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen azt tanácsolom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig nyugodtan felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, illetve kinek szeretnétek zenét küldeni. Természetesen azt is jó lenne tudni, hogy miért, milyen alkalomból, de meg hát természetesen, hogy melyik dal lenne a kívánság, hiszen amelyik zene benne van az adatbázisunkban, én azt nagyon szívesen lejátszom, semmibe sem tart, igazából ennyi az egész, egy klikkelés, és már szól is a zene, most viszont olvastam is a következő kívánságot, hiszen bruttó 3 óra a műsoridő, ami annyira nem olyan sok, szóval nem húznám tovább az időt. Zsoltinak az SMS-ét fogom beolvasni, így szól: sziasztok, Zsolti vagyok, és a Tróger Brigádnak szeretnék egy zenét kérni, a legjobb festőknek, Gyuszinak és Misinek, Jocinak, Sanyinak és Lázinak, Bódi Gusztitól, légy szíves, Kőszi. Hát remélem, hogy ez a Tróger Brigád kifejezés inkább csak egy ilyen jó pofa kis vicceskedő becenév, és nem azért Tróger, mert mondjuk nem úgy dolgoznak, de mivel azt írta ez a Zsolti gyerek, hogy a legjobb festőknek, szerintem akkor ez csak egy vicces név, és akkor a Brigádnak, tehát a festő királyoknak, szóval Gyuszinak, Misinek, Jocinak, Sanyinak és Lázinak fog szólni egy Bódi Guszti Zsolti kérésére.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Közlekedési hírek.
1: Sajnos 18.30-tól hajnali 5-ig le van zárva a Pesti alsó rakpart mostantól minden áldott hétköznap az Eötvös tér és az Irányi utca között. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy-egy sáv járható. Időszakos korlátozásra kell készülni a Kard utcában, valamint a Szentháromság utcában is. A Szondi utcában a Csengeri utca és az Eötvös utca között szakaszt lezárták, a Terészki út és az Eötvös utca közötti szakasz pedig már korábban is lezárták. A Szív utca is le van zárva a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni. Le van zárva a Szabadság utca is a Baross utcánál, illetve a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, sőt, jobbra se a Szabadság utcába kanyarodni sem szabad. A Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között lezárták, mint ahogy a Vadász utcát is a Báthori utca és a Kálmán Imre utca között, illetve a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között is. Ott is lezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondanám is nektek, hogy milyen a mai időjárás, viszont ha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán napos időre van kilátás országszerte, kevés lesz a felhő felettünk, így csapadék nem nagyon valószínű. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk és erős lökések is, illetve végre megszűnik azért ez a durva kánikula, a mai délután csak 23 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért tökéletes, mert hogyha napon állunk, akkor igazából kifejezetten kellemesen van meleg, hogyha pedig árnyékos helyen vagyunk, akkor meg hűsítő, kellemes, tehát ezt nem lehet jobban körülírni. A mai idő jó lesz, ennyi.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A magyarok többsége idén is tervez nyaralni, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak az utazás pénzügyi részleteire, derült ki a Visa és az MBH Bank friss kutatásaiból. Miközben a belföldi turizmus stabil maradt, 30%-kal nőtt azon magyarok aránya, akik külföldi nyaralást terveznek. De amúgy igazából én egy dolgot nem értettem meg soha, hogy igazából az emberek nyáron lemennek Balatonra. Oké. De van, aki, hát én most külföldre megyek ám utazni, lemegy Horvátországba, és gyakorlatilag igazából semmi változás nincs, hanem ugyanúgy 35 fok van mondjuk a Balatonon is, meg 35 fok van mondjuk a horvát, nem tudom milyen tengerparton is. Igazából annyi, hogy kevesebb ott a magyar hang, meg több a pálmafa, de lényegi különbség nincs. Hogy sose értettem azt, hogy mondjuk ilyenkor ezek az emberek miért nem azt csinálják inkább, hogy ezt a szabadságot, vagy utazási nem tudom milyen időt, ezt inkább átrakják mondjuk csak egy példa november végére, csak mondtam valamit, és pontosan ugyanabból a pénzből pontosan mindent ugyanúgy, csak Dubajba mondjuk, vagy egzotikus helyen, amikor itt van mondjuk 3 fok hóesés, meg mínusz 5 fok, meg 10 fok este, ők akkor mennek ki a 30-40 fokba. Szerintem az sokkal, hát hogy is mondjam nektek, ha már ennyire pénzszámolgatás megy, meg ilyesmi, akkor árértékarányban jobban megéri szerintem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én sose értettem az olyan embereket, akik nyáron mennek el nyaralni. Hát nyaralás a neve nyilván, de igazából most itt is 35-40 fok van, meg Horvátországban is 35, akkor nem éri meg kimenni. Akkor jobban megéri szerintem télen elmenni egy meleg helyre. Ez az igazság. Illetve azért a pénz sem annyira nagyon drága mondjuk egy dubai utazásnál, hogyha mondjuk csak egy példa, mondjuk ilyen február-március fele az ember betervezi, hogy mondjuk hát én november vége, december elején kimegyek Dubajba. Na, hát akkor a repjegy szerintem legrosszabb esetben is 150 ezer per fő, illetve a szállás is. Igaz, hogy ami ott kint 4 csillag, az Magyarországon körülbelül 10 csillagos szálloda lenne, de egy átlagos 4 csillagos kis szálloda mondjuk a belvárosba legyen mondjuk 40 ezer forint per fő per éjszaka, és hogyha belegondoltok, gyakorlatilag ha kimegy az ember egy hétre Horvátba, vagy kimegy az ember egy hétre Dubajba, szinte ugyanannyit költ. Ez az igazság. Sajnos ez a szintiszta valóság, és most nem egy ilyen utazási irodás, jutalékos, nem tudom, hogy ki beszél belőlem, meg nem ilyen utazási tanácsadó szeretnék lenni, csak hát azért közszolgálati blokk, hogy az embereknek fontos információt mondjak, és érdemes belegondolni mondjuk ilyen alternatívákba is. Vagy hogyha az ember tényleg nagyon szeretne spórolni, akkor egy kicsit több pénzt költ mondjuk a repjegyre, mondjuk nem 150 ezer, hanem mondjuk csak 350 ezer, de az sem a világ vége szerintem egy évben egyszer kifizetni per fő, és akkor kimennek Tájföldre, ahol mondjuk, mit tudom én, 200 bat mondjuk egy fóleves. Nem tudom, egy négy személyes tál mondjuk nagyon komoly, brutális összeg, 500 bat. Egy bat mondjuk 10 forint kb. Kerekít, amúgy 8 egész valamennyi, de kerekítsük fel 10 batra, akkor az 5000 forint mondjuk egy négy személyes tál, úgyhogy ott eléggé jól megéri, csak azért ott is vigyázni kell az ilyen exotikumokra Tájföldön, azért elég sok exotikum előfordul, mindenféle bogarak, meg kígyók, meg gyíkok, tehát valamit valamiért.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it, get out.
1: Továbbra is a Bódék Kívánság Show, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken belül. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Sok szeretettel, vagy igazából egy kakaós csigával, bárhogy lehet küldeni a zenéket, SMS és betelefonálás formájában várom a kívánságokat, most pedig akkor olvasom is a következőt, szó szerint fogom. Sziasztok, Romero vagyok, Vácról. Szeretnék küldeni a testvéreimnek egy zenét, a Rikinek és a Gino-nak Vácra. Hát akkor a váci királyoknak fog szólni sok szeretettel egy jó kis érdi baba.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
2: Bukó. Bukó?
1: Bukó.
2: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
1: Így van. Szitjú vászlás esze?
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden

0: Már nem csak tradicionális cigány dalokat énekelnek, hanem popzenét, mulatóst, romantikus dalokat és modern slágereket is. A cigány énekesek életének egyik legfontosabb eleme a család. Sok roma művész számára a család jelenti a legnagyobb támaszt, gyakori, hogy több generáció foglalkozik zenével, énekel, a gyerekek pedig már fiatalon fellépnek. A zene így nem csak munka, hanem közös nyelv is a családtagok között. A roma előadók dalai gyakran rendkívül érzelmesek. Ennek oka a részben az, hogy életükben sok a nehézség és a bizonytalanság, a zenében viszont lehetőségük van kimondani mindazt, amit másképp talán nem tudnának. Egy szerelmes dal mögött sokszor valódi fájdalom áll, egy mulatos nóta mögött pedig az a vágy, hogy az emberek legalább néhány órára elfelejtsék a problémákat. A siker azonban nem mindig jelent boldogságot. Sok cigány énekes életét megterhelte a hirtelen jött hírnév, a pénz vagy a folyamatos fellépések fáradtsága. Egy előadó élete kívülről csillogónak tűnhet, de valójában rengeteg lemondással jár. Rengeteget utaznak, keveset pihennek, és állandó nyomás alatt élnek. Sok művész beszélt arról, hogy a közönség szeretete mellett magányt is éreztek. Ennek ellenére a legtöbb roma énekes számára a színpad különleges hely marad. Amikor megszólal a zene és a közönség együtt énekel velük, akkor minden nehézség háttérbe szorul. A zene ilyenkor összeköti az embereket, függetlenül attól, hogy ki honnan jött, vagy milyen életet él. A cigány énekesek kulturális szerepe óriási. Nem csak szórakoztatnak, hanem hagyományokat őriznek. Dalaikban tovább élnek régi történetek, érzelmek és közösségi emlékek. A roma zene hozzátartozik Magyarország kulturális örökségéhez, és nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar zenei világ. A cigány énekes élete tehát egyszerre nehéz és gyönyörű, tele van küzdelemmel, bizonytalansággal és előítéletekkel, ugyanakkor tele van zenével, szenvedéllyel és emberi érzelmekkel. Egy roma előadó története sokszor arról szól, hogyan lehet a fájdalomból művészetet teremteni, és hogyan lehet a zenével reményt adni másoknak. Talán éppen ezért tudnak olyan mélyen hatni az emberekre, mert amikor egy cigány énekes énekel, abban nem csak hangok vannak, hanem egy egész élet története is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Sajnos 18.30-tól hajnali 5-ig le van zárva a pesti alsó rakpart mostantól minden áldott hétköznap az Eötvös tér és az Irányi utca között. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy-egy sáv járható. Időszakos korlátozásra kell készülni a Kard utcában, valamint a Szentháromság utcában is. A Szondi utcában a Csengeri utca és az Eötvös utca között szakaszt lezárták, a Terészkirút és az Eötvös utca közötti szakasz pedig már korábban is lezárták. A Szív utca is le van zárva a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni. Le van zárva a Szabadság utca is a Baross utcánál, illetve a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, sőt, jobbra se a Szabadság utcába kanyarodni sem szabad. A Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között lezárták, mint ahogy a Vadász utcát is a Báthori utca és a Kálmán Imre utca között, illetve a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között is. Ott is lezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondanám is nektek, hogy milyen a mai időjárás, viszont ha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán napos időre van kilátás országszerte, kevés lesz a felhő felettünk, így csapadék nem nagyon valószínű. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk és erős lökések is, illetve végre megszűnik azért ez a durva kánikula, a mai délután csak 23 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért tökéletes, mert hogyha napon állunk, akkor igazából kifejezetten kellemesen van meleg, hogyha pedig árnyékos helyen vagyunk, akkor meg hűsítő, kellemes, tehát ezt nem lehet jobban körülírni. A mai idő jó lesz, ennyi.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hír.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dicken, ezt kihasználva, vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, küldeni, vagy igazából bármi. Most viszont én olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, hiszen kaptam Horváth Vikitől egyet nem is olyan régen, így szól. Szia, Horváth Viki vagyok Budapestről, szeretnék kérni egy dalt a férjemnek, Patrick Sanyikának. Üzenem neki, légy kitartó, mert minden rossz véget fog érni, téged senki sem pótol. Soha nem kell más, csak te. Szerelmem végtelen irántad. Szeretlek nagyon, és várlak haza. Remélem, benned sem múlok el soha. Tegnap volt az első munkanapom a gyárban, puszillak, Leilától kérnék egy zenét. Na hát én ettől nagyobb beleéléssel nem is tudnám már ezt az üzenetet továbbítani, tehát ettől már csak a Massimo, meg a Kemal, meg a Kimol, meg a Ezel, meg Ozel, már csak ezek tudnák jobban átadni ilyen szappanoperáson az ilyen üzeneteket, úgyhogy Horváth Viki életeszerelmének Patrick Sanyikának fog szólni egy jó kis Leila, Oidé Mamó.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dix.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Dobjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és utána vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, úgyhogy én nem is húznám tovább az időt, hanem teljesítem is a következő kívánságot, hiszen kaptam nem is olyan régen egy SMS-t. Így szól: szia Csabi, a nagybárkányi vállalkozóknak küldenék egy Mário zenét. Legyél szerencsés. Hát akkor a nagybárkányi királyoknak, a vállalkozóknak fog szólni Kunum Mário. Hát szerintem biztos, hogy vagány meg rajcsávók, úgyhogy a Rajosan című dalt el is fogom most akkor nagyon sok szeretettel indítani. Hogyha még egyszer valaki ír nekem SMS-t, nagyon szívesen elmondom még újra, de még körülbelül 100-szor is elmondom, ha kell nektek. Ha írtok, köszönjetek, mutatkozzatok be, mondjátok meg, hogy kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, így jó egy SMS. Tehát ebben az SMS-ben is az hiányzott, hogy nem tudjuk, hogy ki küldi a nagybárkányi vállalkozóknak, de legközelebb, hogyha majd fog írni szerintem a kedves hallgató, már tudni fogja. Most minden esetre akkor elindítom sok szeretettel Kunu Máriótól a Rajosant.

0: legyen az, amikor beindulunk.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Sajnos 18.30-tól hajnali 5-ig le van zárva a Pesti alsó rakpart mostantól minden áldott hétköznap az Eötvös tér és az Irányi utca között. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy-egy sáv járható. Időszakos korlátozásra kell készülni a Kard utcában, valamint a Szentháromság utcában is. A Szondi utcában a Csengeri utca és az Eötvös utca között szakaszt lezárták, a Terészki út és az Eötvös utca közötti szakasz pedig már korábban is lezárták. A Szív utca is le van zárva a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni. Le van zárva a Szabadság utca is a Baross utcánál, illetve a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, sőt, jobbra se a Szabadság utcába kanyarodni sem szabad. A Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között lezárták, mint ahogy a Vadász utcát is a Báthori utca és a Kálmán Imre utca között, illetve a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között is. Ott is lezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondanám is nektek, hogy milyen a mai időjárás, viszont ha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán napos időre van kilátás országszerte, kevés lesz a felhő felettünk, így csapadék nem nagyon valószínű. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk és erős lökések is, illetve végre megszűnik azért ez a durva kánikula, a mai délután csak 23 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért tökéletes, mert hogyha napon állunk, akkor igazából kifejezetten kellemesen van meleg, hogyha pedig árnyékos helyen vagyunk, akkor meg hűsítő, kellemes, tehát ezt nem lehet jobban körülírni. A mai idő jó lesz, ennyi.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Szakértői mérések tisztázzák a sokakat foglalkoztató kérdést, vajon többet fogyaszt-e az autó menet közben, ha a levegő hőmérsékletét az extrém melegben légkondival csökkenti a sofőr, tehát normálisan és tömören megfogalmazva, szakértői mérések tisztázzák, hogy vajon többet fogyaszt-e a kocsi, ha megy a klíma, vagy nem. A Femina megírta, hogy akár 25%-kal több üzemanyagot is fogyaszthat az az autó, amiben bekapcsolják a klímát utazás közben. Ha az ablakokat is lehúzzuk, szintén több lehet a plusz terhelés, tehát mondjuk nem 7,2 litert fog fogyasztani, hanem über brutál 7,3 litert. Az elmúlt napok forrósága a nyarat idézte. Az autóban ülve azonban enyhülést adhat már akár percekre is, ha a levegőt lehűtjük. Legyen szó rövidebb városi utakról, vagy hosszabb autópályázásokról is. A légkondi igazi áldás a közérzetünkre nézve azonban jócskán megnövelheti a fogyasztást a használata, és akkor nagyon brutális és tényleg szinte már kifizethetetlen fogyasztásunk lesz. Amúgy az autós utasterének hűtése közvetlenül hat a kocsi energiafelhasználására és az üzemanyag fogyasztására is. A klíma működéséhez szükséges kompresszort ugyanis a motor hajtja, a rendszer bekapcsolása így terhelést jelent az autónak. A szakértői mérésekből kiderül, hogy extrém hőségben leginkább a rövid városi utak során nő a fogyasztás miatt, akár 25%-kal is, hiszen a klímának nagyobb teljesítménnyel kell lehűtenie a felforrósodott utasteret. Sokan áthidaló megoldásként az ablakokat eresztik le, azonban ez sem feltétlenül jó megoldás, mert megnöveli a légellenállást, ezáltal pedig az üzemanyag fogyasztást is. De szerintem, bár igaz, még nem értünk a cikk legvégére, de szerintem akkor az a legjobb megoldás a cikk szerint, hogyha nem is használjuk a klímát, nem is húzzuk le az ablakokat, sőt, még berakunk egy ilyen hősugárzót, hogy legyen még melegebb kb. Viszont viccet félretéve, a lap megkérdezte Andrew Mitchell szakértőt, miszerint a városi tempónál még valóban előnyösebb lehet a szellőztetés, autópályán azonban gyakran kevesebb többletfogyasztást okoz a klíma, mint a nyitott ablakok miatti plusz terhelés. És hát tényleg nem akarok mindig beszólni mindenkinek, de szerintem ez már egy kicsit sok, és aki ennyire számolja a különbséget klíma vagy klíma nélkül az üzemanyagfogyasztásban, ő inkább hívjon egy Ubert, hívjon egy taxit, menjen biciklivel vagy tömegközlekedéssel, mert ez már tényleg sok. Tehát mennyi költsége van az embernek, hogyha autót vesz? Megvásárolja az autót, ilyen adó, olyan adó, itt ám a szénsavas fizet, hát ittam, na akkor még olyan adó is, ilyen illeték, olyan illeték, ilyen átírási költség, olyan átírási költség, ott van még a műszaki, eredetvizsga, stb. Tehát, hogyha veszünk egy autót 2 millió forintért, az valójában igazából 3 millió forint, mire beleülünk, téli gumival, nyári gumival, stb. Stb. És hát azért ilyen nagy, hogy is mondjam nektek, költség mellett most azt számolgatni, hogy hát városba dugózva 7,4 liter a fogyasztás, de ha megy a klíma, akkor 8,2, az már szerintem túlzás, tehát elenyésző, inkább nyomjuk a klímát, hagyj legyen jó, hideg és kellemes, és ne spóroljunk azzal a pár deci üzemanyaggal.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, itt a 100.3 Rádió Dikken. Szóval én Amondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Bár igaz, hogy én összesen több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Pontosan ezért én nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, már olvasom is, hogy szól. Sziasztok, az Aranyszemektől a Szerelmednek záloga című zenét szeretném kérni, köszönettel Bacsazs asszony. Hát akkor szóljon sok szeretettel az Aranyszemek egyik, ha nem a legnagyobb slágere, Szerelmednek záloga.

Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.

0: komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a lakosság több mint 5 milliárd italcsomagolást váltott vissza. A MOHU legfrissebb közlése szerint a fogyasztók 2026 első 5 hónapjában már mintegy 80 millió forintnyi visszaváltási díjat ajánlottak fel jótékony célokra az automatákon keresztül. A rendszer statisztikái azt mutatják, hogy a visszaváltási arány 2025 év végére elérte a 88,8%-ot, ami azt jelenti, hogy Magyarország mintegy 2 évvel a kötelező határidő előtt gyakorlatilag teljesítette az Európai Unió által előírt 90%-os célt. A befolyt támogatásokat a Mosolyra Váltó program keretében fél éves rotációban 3 szervezet kapja meg. A Széchenyi pihenőkártyát már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok, ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta el a Telexnek adott interjújában. A teljes összegű juttatást, vagyis a 200 ezer forintot azok kaphatják, akiknek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja. Akinek 250 ezer és 500 ezer forint között van a nyugdíja, az 100 ezer forint juttatást kapna. Akinek e fölött érkezik a nyugdíja, az nem kapna a juttatásból. A TISZA számításai szerint ez a nyugdíjasok 97%-át érinti, vagyis az 500 ezer forint alatti nyugdíjakat. Sikerült 7 laoszi falusi közül 5-öt élve megtalálni egy villámárvíz miatt megtelt barlangból. Az amatőr aranybányászok egy hetet töltöttek a föld alatt, két társukat még keresik. Speciális barlangi búvárok találták meg őket, méghozzá az Észak-Kelet Laoszban található bányarendszer egyik üregében, ahol a váratlan esőzés miatt estek csapdába. A teljesen sötét és részben víz alatt álló alagút nagyon szűk, alig 60 cm széles. Az egyik mentőbúvár elmondta, hogy egy ponton kénytelen volt felszerelését venni, hogy át tudja magát préselni az alagúton. A veszélyes mentési műveletet nagyon rossz időjárási körülmények között indították el. Valószínű, hogy az 5 túlélő egy kiálló sziklára mászott fel, ahol szerencséjükre még a levegő is járt, írta a laoszi állami hírügynökség.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sajnos 18.30-tól hajnali 5-ig le van zárva a Pesti alsó rakpart mostantól minden áldott hétköznap az Eötvös tér és az Irányi utca között. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy-egy sáv járható. Időszakos korlátozásra kell készülni a Kard utcában, valamint a Szentháromság utcában is. A Szondi utcában a Csengeri utca és az Eötvös utca között szakaszt lezárták, a Terészkirút és az Eötvös utca közötti szakasz pedig már korábban is lezárták. A Szív utca is le van zárva a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni. Le van zárva a Szabadság utca is a Baross utcánál, illetve a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, sőt, jobbra se a Szabadság utcába kanyarodni sem szabad. A Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között lezárták, mint ahogy a Vadász utcát is a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, illetve a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között is. Ott is lezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondanám is nektek, hogy milyen a mai időjárás, viszont ha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán napos időre van kilátás országszerte, kevés lesz a felhő felettünk, így csapadék nem nagyon valószínű. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk és erős lökések is, illetve végre megszűnik azért ez a durva kánikula, a mai délután csak 23 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért tökéletes, mert hogyha napon állunk, akkor igazából kifejezetten kellemesen van meleg, hogyha pedig árnyékos helyen vagyunk, akkor meg hűsítő, kellemes, tehát ezt nem lehet jobban körülírni. A mai idő jó lesz, ennyi.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódik.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630303030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretnétek, vagy igazából bármivel is lehet küldeni a dalokat. Én pedig olvasom is nektek már a követendő példát, ugyanis kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni Leilától, Didókának küldeném Martonvásárra. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük Betty és az egész család. Előre is köszönjük, többször írtam már, de még sajnos egyszer sem lett lejátszva. Szép napot mindenkinek! Hát igen, képzeld el sajnos, hogy a 100.3 Rádió Dick nem azért jött létre, hogy na, Betty és egész családja vajon mikor fog végre írni SMS-t, és akkor végre írt, most nem olvassuk be, ha-ha-ha. Nem erről szól. Többször is el szoktam mondani egy nap folyamán, hogy bruttó 3 óra a műsoridő, és ebből ugye levonjuk a híreket, a reklámokat, az óra végén megtalálható nyelvoktatót, az átjátszókat, szvépereket, zenéket. Az a bruttó 3 óra mondjuk már mindjárt csak egy nettó 1,5 óra. Abba pedig több száz SMS-t és betelefonálást lehetetlen beszerkeszteni, de én a lehető legtöbbet szoktam, ami tőlem kitelik. Most viszont hála Istennek, hogy Bettire esett a szerencse és a választás, úgymond úgy, hogy Martonvásárra Didókának fog szólni nagyon sok szeretettel Leilától a Te meg én című slágere.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

SMS és telefonszámunk 0630303010, ez itt a Bódi Kívánságshow, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül értelemszerűen, amennyi bruttó 3 órányi műsoridőbe bele tud férni. Én összesítve több 100 SMS-t, illetve betelefonálást kapok, hála az Istennek már, hogy ennyire kinőttük magunkat, így ténylegesen sosem fog tudni elég idő jutni mindenkire, és arra se, hogy mindenki kívánsága teljesüljön, úgyhogy ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Pontosan ezért én nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem teljesíteném inkább gyorsan a következő kívánságot, hiszen kaptam Jamaltól egy SMS nem is olyan régen, így szól. Szia, Jamal vagyok, és püspökibe szeretnék Puporka Szabolcs bátyámnak kérni egy zenét. Köszönöm szépen! Tehát akkor tisztázzuk a tényeket. Jamal püspökibe szeretne Puporka Szabolcsnak egy jó kis dalt kérni, úgyhogy sok szeretettel el is indítom mondjuk Kisgrófótól a

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow az

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Sajnos 18.30-tól hajnali 5-ig le van zárva a Pesti alsó rakpart mostantól minden áldott hétköznap az Eötvös tér és az Irányi utca között. A Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy-egy sáv járható. Időszakos korlátozásra kell készülni a Kard utcában, valamint a Szentháromság utcában is. A Szondi utcában a Csengeri utca és az Eötvös utca között szakaszt lezárták, a Terészkirút és az Eötvös utca közötti szakasz pedig már korábban is lezárták. A Szív utca is le van zárva a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni. Le van zárva a Szabadság utca is a Baross utcánál, illetve a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, sőt, jobbra se a Szabadság utcába kanyarodni sem szabad. A Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között lezárták, mint ahogy a Vadász utcát is a Báthori utca és a Kálmán Imre utca között, illetve a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között is. Ott is lezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Én mondanám is nektek, hogy milyen a mai időjárás, viszont ha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán napos időre van kilátás országszerte, kevés lesz a felhő felettünk, így csapadék nem nagyon valószínű. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk és erős lökések is, illetve végre megszűnik azért ez a durva kánikula, a mai délután csak 23 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért tökéletes, mert hogyha napon állunk, akkor igazából kifejezetten kellemesen van meleg, hogyha pedig árnyékos helyen vagyunk, akkor meg hűsítő, kellemes, tehát ezt nem lehet jobban körülírni. A mai idő jó lesz, ennyi.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A krónikus stressz alattomos módon belülről rombolja szét a szervezetünket. Belülről szász, belülről jössz, szalam aleiksz. Viszont még egy kis izgalom még doppingolhat is, a tartós szorongás gyulladásokat is okozhat. Főleg a mai rohanó világban a stressz szinte olyan, mint a levegő. Ott van körülöttünk, észre sem vesszük, amíg el nem kezd folytogatni. Miközben az alkalmi feszültség például egy prezentáció előtt akár doppingként is szolgálhat, a krónikus, hónapokig vagy évekig tartó szorongás már nem csupán a hangulatunkat rontja el. Egy láthatatlan, alattomos folyamatot indít szervezetünkben, amelynek a végén komoly szív- és érrendszeri betegségekkel találhatjuk magunkat szemben. Evolúciós örökségünk a harcolj vagy menekülj válaszreakció. Ha a veszélyt észlelünk, a mellékvesék adrenalint és kortizolt pumpálnak a vérbe, a szívverés felgyorsul, az erek pedig összehúzódnak, hogy az izmok több vért kapjanak. Ez remekül működött, amikor a kardfogó tigris elől kellett elmenekülni, de a testünk nem tud különbséget tenni a ragadozó és egy határidős e-mail okozta gyomorgörcs között. Ha a stressz állandósul, szervezetünk nem tud visszatérni a nyugalmi állapotba. Ez a tartós készenléti állapot pedig közvetlenül károsítja az érrendszer legbelső érzékeny rétegét, az endothel sejteket. A krónikus stressz egyik legveszélyesebb hatása, hogy szisztémás, alacsony szintű gyulladást tart fenn a szervezetben. A véráramba kerülő stresszhormonok hatására az érfalak rugalmatlanná válnak, és apró sérülések is keletkezhetnek rajtuk. A szervezet ezeket a mikrosérüléseket próbálja betapasztani koleszterinnel és egyéb anyagokkal. Szóval röviden és tömören így jönnek létre azok a plakkok, amelyek később érszűkülethez, magas vérnyomáshoz, vagy legrosszabb esetben infarktushoz is vezetnek. Ráadásul a stressz közvetett módon is rombol. A feszült ember hajlamosabb a bánatevésre, a dohányzásra, vagy az alkoholfogyasztásra, és kevesebbet mozog, ami tovább súlyosbítja az erek állapotát. Hát igen, viszont amúgy ez a bánatevés egy kicsit, hát hogy is mondjam nektek, így felcsigázta az agyamat, tehát hogyha valaki idegbeteg, szétveti az ideg, hogy tud enni? Én sose értettem, tehát ha én ideges vagyok, én nem eszek akár két napon keresztül is, ha stresszes napjaim vannak. Akkor ha valaki ideges, hogy tud enni? Ott van ugye a dohányzás is, erre is azért hajlamosabb az ember idegesen, de viszont, hogyha mondjuk valaki panaszkodik, meg stresszes, hogy nem olyan az anyagi helyzete, akkor hogy tud mégis megvenni 2500 meg 3000 forintokért, se tudom mennyibe kerül, a cigaretta, hogy tudja megvenni, és miért veszi meg? Akkor inkább ne dohányozzon, és cserébe nem fog nyavajogni azért, mert nincs pénze. Illetve ott van ugye az alkoholfogyasztás is, ami azért itt, bocsánat, de Magyarországon azért egy mumus az alkohol. Van valami statisztika, hogy 10-ből 3 ember kajak alkoholista Magyarországon, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez amúgy is egy gyenge pontja a magyarországi embereknek, főleg stresszes időszakban hajlamosabbak meginni egy felest, vagy egy doboz sört, vagy valamit. Úgyhogy tényleg a stresszelés nem vezet előre. Mindig is azt szoktam mondani, amennyiben a problémával találkozol az életben, fel kell tegyél magadnak egy kérdést. Tudsz ellene mit tenni? Igen, akkor mit kell nyavajogni? Ha meg nem tudsz ellene mit tenni, akkor meg akkor se kell nyavajogni, akkor el kell fogadni a problémát sajnos. És akkor így nem kell megélni, hogy végre történik velünk valami, idegeskedjünk rajta egy kicsit. Csak engedjétek el a problémát.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: hogy ez a cigány mire képes.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz sajnos a mai nap folyamán is, hogy el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis eddig tartott a mai Bódék kívánságsó, elvégre én csak 3-tól 6-ig délutánonként teljesítem a kívánságokat, viszont minden áldott hétköznap, még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik, rám mindig számíthattok, viszont most tényleg el kell búcsúzzak, de pánikra semmi ok az égvilágon, ugyanis holnap visszatérek délután 3-kor, és nagyon sok szeretettel teljesítem majd újult erővel a további zenei kívánságokat. Addig is kárpótlásul, hogy most elmegyek búcsúzásul, itt hagyok nektek egy jó kis palikát, Gabit, valamint egy Bódi Csabit, ezzel búcsúzom tőletek, további szép napot, kellemes időtöltést, tehát ebbe benne van, hogy kellemes munkát, kellemes pihenést, bármit, amit csináltok, kellemesen történjen, tiszta szívemből kívánom nektek. Honlap Tali, Dévlisza. Sziasztok! Hello!

0: Szabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó.
3: Így van.
4: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
3: Így van. Szityuvászlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk. Neked.
0: Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsi koruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmónikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is

0: mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak. Mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet erősebb volt minden akadálynál. A magyar zenei életben számos híres roma származású énekes vált ismerté, ilyen például Bangó Margit, akinek hangja generációk számára vált meghatározóvá. Életútja jól mutatja, milyen nehézségekből lehet eljutni az országos ismertségig. Dalai tele vannak érzelemmel, fájdalommal, szenvedéllyel, ami sok ember számára hitelessé teszi az előadót.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink.
4: Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

0: hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódík.
2: Borog Szabina vagyok, hogyha halljátok a hangomat, tudjátok, mit jelent kívánság műsor megy ezerrel. És hát elérhető vagyok egyébként a TikTokon, ott tényleg több száz komment érkezett, de írhattok a 0630303030-as telefonszámra is. Ott van egy SMS falunk, és hogyha írtok nekem egy SMS-t, azt én azonnal látom, és fel tudom a monitorról olvasni. Ha ezt megtettétek, akkor köszönöm szépen, most viszont akkor jó szórakozást kívánok, miközben hallgatok bennünket.

0: Innen volja szá.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Gabi és Nati üzenete következik. Szia szerelmemnek, Iván Gabinak szeretnék kérni egy jó kis zenét. Ő az én életem, a mindenem, legyen erős. Gabin, puszilunk, Nati voltam. Köszönöm, hogy írtál, Nati. Továbbítottam az üzenetet itt a Dick Rádión keresztül. 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak.

0: Rádiódik.
1: Georgina Gál Róbertné üzenete következik. Szia Szabina, drága szerelmemnek, Gál Róbertnek szeretnék küldeni egy jó kis dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szerelmes vagyok belé. Hát akkor boldogságos perceket kívánok nektek, és hangolódjatok a szerelmes

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szandi Szajkú üzenete következik a sorban. Szia Szabina, én szeretnék kérni egy jó kis zenét a két szép gyermekemnek, a férjemnek, anyukámnak, a testvéreimnek és mindenkinek, aki szereti. Nagyon szépen köszönöm, puszi Csumi Daftumá. Köszönöm, hogy írtál, Csumi Daftumá az egész családnak.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Az adatok szerint több mint 250 magyar településre érkezhetett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból. Még Budapest vagy az agglomeráció, valamint a Duna-Tisza köze is érintett. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakemberei több erdészeti és turisztikai területen is találtak aszbeszt szennyezést. A nagy látogatottságú, kiemelt turisztikai jelentőségű jeli varázskertet le is zárták. További gyanúsnak minősített utak és felületek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Figyelmeztetések szerint nagyon fontos, hogy senki ne álljon neki a problémásnak vélt zúzalék eltávolításának, kifejezetten ellenjavalt a kézi felszedés mellett a lombfúvó, a magasnyomású mosó, de úgy általában is a nagynyomású vízsugár használata is. A legjobb az anyagot nem bolygatni, pozitív vizsgálati eredmény esetén a további teendők egyeztetése érdekében célszerű elsőként a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulni. Tavaly még 750 forint volt az utasbiztosítás átlagos napi díja, ez idén 13%-kal 850 forintra drágult. A növekedés egy része a biztosítói díjemelésekből adódik, ám részben annak is a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Az insura.hu a nyári utazási tervekről végzett felméréséből kiderül, hogy az utazók kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség bekövetkezését övezi. A jármű útközben történő lerobbanását 42%-nyian említették, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését. Látványos fordulat előtt áll a hazai panellakások piaca, a korábbi szárnyalással szemben a kereslet bezuhant, a kínálat pedig kilőtt. Az enga.hu legfrissebb elemzése szerint a tavalyi évelei 2%-os átlagos áremelés helyett mostanra 3,5%-os árcsökkentésre kényszerülnek a panelek eladói, még mielőtt megjelennének a vevők. A megtorpanás a lakáspiac más szegmenseit is elérte. Májusban a téglalakásoknál és a családi házaknál is átlagosan 4%-kal kellett lejjebb vinni az árakat a hirdetés időszakban. Budapesten jelenleg 1,28 millió forintos átlagos négyzetméter áron hirdetik a panellakásokat.

0: Ez 50-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daft Tume Szabinával a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere te fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Stefán szeretne kedveskedni a lányának, erőt, egészséget és boldogságot kíván neki, akit Brigittának hívnak, és szeretne küldeni neki egy jó hangulatú kis zenét. Sok boldogságot és jó szórakozást!

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Jennifer Connola, szia, szeretnék a páromnak egy zenét Miskolcra küldeni és felajánlani. Jó egészséget kívánok nektek, és jó szórakozást a következő zenéhez.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: szólunk neked. 100.3 Rádiódik.
1: A fiamnak is szeretnék Rafaelnek küldeni egy jó kis zenét, Gyöngyi írta nekem ezt. Hát akkor sok-sok szeretettel küldöm a következő dalt. Neked, Gyöngyi és a fiadnak is.

100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, lejárt sajnos a műsoridő, de ne felejtjétek, hogy a következő dalt mindenkinek is küldöm, köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és hát Csumi Daftomá.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a Diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Milyen most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó.
3: Így van.
4: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
3: Így van. Szitjú vászlasásza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
2: Hírek rólunk. Neked.
5: 2026. május 28-a csütörtök, 20 óra van. Jó estét kívánok. Ez a Rádiódi Roma híradója. Patai Anna vagyok. A romáknál a futball nem csak játék, hanem az egyik legfontosabb lehetőség a kitörésre. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világhangulatát.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: A labdarúgás mindig több volt egyszerű sportnál. Sok közösség számára menekülési útvonalat, önkifejezést, társadalmi felemelkedést és identitást jelentett. Ez különösen igaz a roma közösségekre is, ahol a futball nem csupán játék, hanem gyakran az egyik legfontosabb lehetőség arra, hogy a tehetség áttörje a szegénység, az előítéletek és a társadalmi kirekesztés falait. A cigány származású vagy roma gyökerekkel rendelkező futballisták története ezért nem csak sporttörténet, hanem emberi történet is. Kitartásról, büszkeségről, küzdelemről és elismerésről. A roma közösségek Európa számos országában évszázadok óta jelen vannak, mégis gyakran a társadalom perifériájára szorulnak. Sok roma család szegény körülmények között él, ahol kevés az oktatási vagy a szakmai lehetőség. A futball azonban különleges helyet foglal el ezekben a közösségekben, mert nem igényel gazdagságot vagy különleges hátteret. Egy labda, egy üres tér és néhány gyermek már elegendő ahhoz, hogy megszülessen a játék öröme. Emiatt rengeteg roma fiatal számára a futball az első olyan terület, ahol valódi sikerélményt és elismerést szerezhet. A pályán ugyanis nem a származás számít, hanem a gyorsaság, a technika, a kreativitás és az akarat. Sok roma játékos éppen ezekben a tulajdonságokban emelkedik ki.

ballisták sajátosságának tartanak. Külsővel végrehajtott beadásai, váratlan cserei és technikai megoldásai miatt világszerte csodálták. Nem egyszerűen eredményes játékos volt, hanem olyan futballista, aki művészetté tudta alakítani a játékot. A roma futballisták története ugyanakkor nem csak a sikerekről szól. Sok játékosnak kellett megküzdenie akár előítéletekkel. Európában még ma is előfordul, hogy roma származású sportolókat sértegetnek a lelátókról, vagy hátrányos megkülönböztetés éri őket. A sportvilágában ugyan hivatalosan mindenki egyenlő, a valóság azonban gyakran bonyolultabb. Egy roma fiatalnak többet kell bizonyítania ahhoz, hogy ugyanazt az elismerést megkapja, mint mások. Magyarországon is számos roma származású labdarúgó szerepelt az évtizedek során különböző osztályokban és klubokban, még ha nem is mindenki vállalta nyíltan az iden. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsi koruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmónikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is énekelni kezd. Sok tehetséges roma énekes nem zeneiskolában tanul, hanem családi környezetben. Az idősebb rokonok adják át a dallamokat, a ritmust, az előadásmódot és azt az érzelmi világot, amely a cigányzenét különlegessé teszi. A roma közösségekben az ének sokkal több puszta szórakozásnál. A dalokban benne van az öröm, a bánat, a szerelem, a veszteség és az élet keménysége is. Egy cigány énekes ezért gyakran nem csak előadó, hanem történetmesélő is. A hangján keresztül egy egész közösség érzései szólalnak meg. Talán ezért is olyan erősek az érzelmesek, sok roma előadó dalai, mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak, mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet erősebb volt minden akadálynál. A magyar zenei életben számos híres roma származású énekes vált ismerté, ilyen például Bangó Margit, akinek hangja generációk számára vált meghatározóvá. Életútja jól mutatja, milyen nehézségekből lehet eljutni az országos ismertségig. Dalai tele vannak érzelemmel, fájdalommal, szenvedéllyel, ami sok ember számára hitelessé teszi az előadót. Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világ hangulatát. Sikere azt mutatja, hogy a cigányzene nem csupán hagyományőrzés, hanem folyamatosan megújuló kulturális erő is. A roma előadók ma már nem csak tradicionális cigánydalokat énekelnek, hanem popzenét, mulatóst, romantikus dalokat és modern slágereket is. A cigány énekesek életének egyik legfontosabb eleme a család. Sok roma művész számára a család jelenti a legnagyobb támaszt, gyakori, hogy több generáció foglalkozik zenével, énekel, a gyerekek pedig már fiatalon fellépnek. A zene így nem csak munka, hanem közös nyelv is a családtagok között.

0: A roma előadók dalai gyakran rendkívül érzelmesek. Ennek oka részben az, hogy életükben sok a nehézség és a bizonytalanság. A zenében viszont lehetőségük van kimondani mindazt, amit másképp talán nem tudnának. Egy szerelmes dal mögött sokszor valódi fájdalom áll, egy mulatos nóta mögött pedig az a vágy, hogy az emberek legalább néhány órára elfelejtsék a problémákat. A siker azonban nem mindig jelent boldogságot. Sok cigány énekes életét megterhelte a hirtelen jött hírnév, a pénz vagy a folyamatos fellépések fáradtsága. Egy előadó élete kívülről csillogónak tűnhet, de valójában rengeteg lemondással jár. Rengeteget utaznak, keveset pihennek, és állandó nyomás alatt élnek. Sok művész beszélt arról, hogy a közönség szeretete mellett magányt is éreztek. Ennek ellenére a legtöbb roma énekes számára a színpad különleges hely marad. Amikor megszólal a zene és a közönség együtt énekel velük, akkor minden nehézség háttérbe szorul. A zene ilyenkor összeköti az embereket, függetlenül attól, hogy ki honnan jött, vagy milyen életet él. A cigány énekesek kulturális szerepe óriási. Nem csak szórakoztatnak, hanem hagyományokat őriznek. Dalaikban tovább élnek régi történetek, érzelmek és közösségi emlékek. A roma zene hozzátartozik Magyarország kulturális örökségéhez, és nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar zenei világ. A cigány énekes élete tehát egyszerre nehéz és gyönyörű, tele van küzdelemmel, bizonytalansággal és előítéletekkel, ugyanakkor tele van zenével, szenvedéllyel és emberi érzelmekkel. Egy roma előadó története sokszor arról szól, hogyan lehet a fájdalomból művészetet teremteni, és hogyan lehet a zenével reményt adni másoknak. Talán éppen ezért tudnak olyan mélyen hatni az emberekre, mert amikor egy cigány énekes énekel, abban nem csak hangok vannak, hanem egy egész élet története is.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Digben.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dikben, ez pedig a Roma Szalon. Május 28-a csütörtök van, és 20 óra múlt. Egy nagyon izgalmas meghívót találtam a Facebookon, amely egy magyar és cigány gasztronómiai főzőversenyre invitálja az érdeklődőket, és hogy pontosan megtudjuk, miről van szó, abban Lakatos Gusztáv fog nekem segíteni, aki itt is van velem a vonalban. Szia, szeretettel üdvözöllek!
4: Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Hát akkor mesélj nekem erről a főzőversenyről, mi lesz itt, ki jelentkezhet, megvannak-e már a jelentkezők, mit kell erről tudni?
4: Hát elsősorban, hát én úgy gondoltam, hogy össze kéne hozni a romákat és nem romákat, hát hogyan is lehetne, és kitaláltam azt, hogy hát egy főzőverseny, gasztronómiai főzőverseny, az ízek világa össze tud bennünket hozni egy közös rendezvényen, és hála Jóstenek, nagyon sokan bejelentkeztek, hogy szeretnének jönni. Ráadásul lehet, hogy nem csak főzőverseny lesz, hanem ugye a kultúrák bemutatása is, hiszen jönnek cigányprímások, hagyományozó cigánytáncosok, Szilvási István ugye az együttesével egész nap fog kedveskedni számunkra. Hát, és nem utolsó sorban Rostás Elemér, aki fafaragó mester, ugye a angliai király családnak a restaurátora. Úgyhogy ő is elhoz egy kis bemutatóanyagot.
3: Látom, hogy erős emberverseny is lesz. Ez tréfa, vagy valóban lesz ilyen?
4: Valóban lesz erős emberek vetélkedése. Kitanáltunk egy olyan... Ugye én minden rendezvényemen próbálom azért mindenkit megszólítani a hogy otthon érezze magát, és amit szeret csinálni, lesz egy ilyen erős ember. De ez nálunk eddig nagy sikere volt. Hát nem utolsó sorban inkább mi a gyerekekre koncentrálunk ez ügyben, hiszen ugrálóvár lesz, vizes medence, akkor gyerekeknek is vetélkedést fogunk kitanálni. Bízunk benne, hogy sikeres is lesz továbbra is.
3: Jó, és helyileg hol van ez, mert eddig még csak fellettek izgatva hallgatók, hogy lesz egy ilyen, de nem mondtuk el.
4: Hát a Szolnok megye, Tisza Inoka, Kultúrház udvar, egy kastély udvarban fogjuk megtartani ezt a rendezvényt. Hát azt mondom, szinte a környékünkön mi vagyunk a legkisebb közösség és falu. Én úgy gondolom, hogy a legkisebb, mindig tudod, ott a szép a legkisebbtől elindulni, hiszen nagyon sokan mondják azt, hogy a kisfalukba, községekben nem érkeznek le olyan prominens személyek, mint akik le fognak érkezni.
3: Igen.
4: Én szeretném itt megemlíteni, ha nem baj, a díszvendégeket.
3: Mindenkit nyugodtan.
4: Számomra nagy büszkeség, hogy elfogadták ezt a meghívást, és ezzel is valóban bemutatják ezek a prominens személyek, hogy meg kell fogni egymás kezét. Kőszegi Krisztián parlament alelnöke, roma származású, Bódis Kriszta kormánybiztos, Balog Mihály országgyűlési képviselő, Jójárt Erika országgyűlési képviselő, Gyöngyösi István országgyűlési képviselő, Dr. Farkas Csongor országgyűlési képviselő. Ha kihagytam esetleg valakit,
3: Solymosi
4: Máté, a roma kerekasztal elnöke, úgyhogy, és természetesen a roma kerekasztalból is többen bejelentkeztek, hogy itt fognak lenni nálam. Eddig 8 megye jelentkezett be.
3: Mármint a versenyre?
4: A főzőversenyre, igen.
3: Hogy képzeljük ezt? Hányan fognak főzni?
4: Jelen pillanatban 10 jelentkeztek, ugye tegnap előtt adtam nyilvánosságra a meghívót, rögtön be is jelentkeztek, nagyon-nagyon, hát ha inkább azt mondom, hát lesz hasított lecsós tészta, lecsós nokedli, sertéspörkölt, akkor lesz töltött káposzta, bejelentkeztek marha pörköltel, birka pörköltel, úgyhogy elég tartalmas.
3: És a Tisza Inoka lakói is indulnak a versenyen?
4: Szaki indul, már jelentkeztek be, nem utolsó sorban sétakocsikázás is lesz intóval, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
3: Ó, nem is tudom most hirtelen már merre kapjam a fejem, hogy ennyi izgalmas dolog lesz. Tehát azt mondod, hogy lesznek cigány ételek is, mert azért ez a hasított vagy tépett tészta, ahol ugye ez ugyanaz, jól gondolom én?
4: Igen.
3: Ugye? A hasított tészta. Tehát azért lesz itt romásabb étel is. Mennyire látod, hogy magyarok is jelentkeznek, vagy romákat? Hogy látod ezt az arányt?
4: Elmondom neked, vendégként biztos, hogy sokan fognak érkezni, nem romák is.
3: Igen.
4: Ugye itt az én környezetemben lévő emberek, jó barátok, már bocsánat, nem akarom a politikát belehozni, de Tisza szigetesek, jelentkeznek befele ők is, de inkább ők jövő héttől, mert ugye most mindenki amúgy is dolgoznak, nem érnek most.
3: Értem.
4: De már jelezték, hogy szeretnénk mink is részt venni, főzni, de majd jövő héten beszéljünk róla. Úgyhogy többen. Úgyhogy mind a két oldal megméretteti magát az ízvilágában.
3: Te melyik fogást várod leginkább?
4: Figyelj, én elárulok egy nagyon nagy hatalmas titkot.
3: Vegetáriánus vagy?
4: Nem, csúnya volt a cigállétemre az ónák.
3: Na tessék.
4: Én nagyon húsos vagyok, de én képzeld el, én nagyon imádom a magyaros húslevest. Meg vagyok képezve valódva.
3: A sima vasárnapi húslevest?
4: Igen. De én nagyon meg vagyok képezve zavarodva. Viszont hát, tudod, egy kis tyúkos apró káposzta, egy kis lecsós tészta, én mind a két ízvilágért oda vagyok, úgyhogy hála jó Istennek én nem leszek zsűri, ugye a díszvendégek lesznek majd a zsűri.
3: Ó, oh, azt nem is mondtuk. Tényleg, ők lesznek akkor a zsűri.
4: Persze.
3: De jó, nekik mindent végig kóstolhatnak.
4: Mindenki figyelj ide. El szeretném azt is mondani, hogy a Tiszaünök a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk egy gyűst sertéspörköltel fog kedveskedni minden ellátogatónak. Most egy, amennyit fut az egy gyűst, minden roma napunkon, vagy rendezvényünkön, vagy éppen a falunapokon mi mindig kedveskedünk ingyen, még egyszer hangsúlyozom, ingyen egy tányér étellel mindenkinek, ameddig tart az üsbe lévő étel. Oda lehet menni a főzőversenyezekhez, ők is nagyon szívesen adnak egy tányér ételt bárkinek, úgyhogy nálunk, hála jó Istennek, mindig úgy történt meg a főzőverseny, hogy amit főznek, a szét is osszák, úgyhogy nem marad rájuk az étel.
3: Ha valaki most úgy gondolja, hogy ez nagyon vonzó számára ez a program, merre vagytok ti? Mondjuk én Pestről hogy tudnék eljutni oda?
4: Kecskemét irányában, vagy aha, éppen Szolnok irányában, de hát attól függ, hogy melyik útvonalon jössz.
3: Ez Bács-Kiskun megye inkább, vagy ez Szolnok megye?
4: Bács-Kiskun megye határa, teljes határa, de Szolnok megyén vagyunk. Mondjuk Kecskemétről jössz, Lakitelek, Tiszaug, be kell jönni Tiszakürt és Tiszaünöket.
3: Értem, a Kecskemétig megvagyok, tehát addig tudom, hogy
4: ott Békés Csaba irányába jössz, teljes végig, ki van írva, hogy Tiszakürt, lefordulsz Tiszakürt a körforgónál, és Tiszakürtön teljesen a főúton mész addig, amíg nem látod a tiszaünökai jelzőtáblát, hogy ott kell lefordulni.
3: Nos, akkor ti gondolom továbbra is várjátok a jelentkezőket, aki főzni szeretne, azoknak nyilván gondolom gondoskodni kell arról, hogy miben főznek, vagy hogyan, vagy mi az, amiben ti tudtok segíteni.
4: Mi alapjából véve helyszínt biztosítjuk egy nagyon, még egyszer, nagyon árnyékos helyen lesznek a főzőversenyesek, adunk fát, mindenki a saját maga által készített alapanyagokat hozza. Nem szeretném azt, hogy már volt egyszer olyan, hogy mi biztosítottunk mondjuk alapanyagokat, és mindenki egyet tudott főzni, mert csak azt tudtuk megvenni.
3: Nem is erre gondoltam, hogy tehát a bogrács, azt vigyel magával.
4: Azt mindenki magának, hiszen vannak, gondolom, a megszokott, akik megszokták azt, hogy ők abban az egyedén bográcsba főznek, más után nem nagyon főznek. Én úgy gondolom, hogy mindenki hozza magával azt, amiben főz, meg azt, amit szeretne főzni, és ez. És igen, benevezési díj is van, azért tegyük hozzá, viszont a díjazottak pénzösszeget kapnak, a első, második, harmadik helyezett, és természetesen lesz egy külön díj, a közösségi díj lesz, úgy mondjuk, hogy azt majd az ott lévők fogják eldönteni, hogy adunk egy kis cetlit ugye a főzőversenyeseknek, és ami mondjuk, ha ízlik az odalátogatónak, vagy postoló, és akkor majd oda dobhat be lesz egy dobozó, hogy a sorszáma lesz annak az illetőnek, és azt bedobja, és amelyik legtöbb úgymond ezt a
3: cetlit kapja, értem én.
4: Cetlit kapja, annak lesz egy külön díja.
3: Na, hát ez jó, ez nagyon jól hangzik. És mi ez a tombola? Ez is érdekelne, mert ezt is láttam a meghívón.
4: Igen, a tombola, az, ugye azok mindig inkább felajánlásokból szokott összejönni. Hát nem tudjuk, hogy még mi lesz a fődíj. Ezt a rendezvényt senki egy forinttal nem támogatja. Nem nyertünk pályázatot. A cigány önkormányzat abban tud kedveskedni, hogy adja úgymond a helyszínt, adja a hangosítást, stb. Stb. Közben ugye kedveskedünk egy üst sertéspörköltel.
3: Na, hát ez jól hangzik.
4: Azért mondom, hogy itt senki ne azt gondolja, hogy valami pályázatot nyertünk, vagy vagy ehhez hasonló, ez mind ebből a barát, inkább azt mondom, hogy ez teljes mértékben inkább azt lehet mondani, hogy a közösségi összefogásból fog az a rendezvény megvalósulni, amit eddig azt látom, hogy elég hatalmas lesz.
3: Mesélj már nekem egy picit a helyszínről, mert még nem jártam itt, és hogy a hallgató is el tudja képzelni. Mi ez a helyszín?
4: Hát, akkor először is engedjétek meg, akkor Tiszaénokáról szeretnék egy kicsit beszélni, jó? Egy 400 fős kis közösség vagyunk. A cigányságnak a létszáma gyerekekkel együtt egy olyan 70-80 fő. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az itt élőkkel, nincsen ez az ellentétek, mint máshol. Polgármester asszony nagyon kedves, aranyos minden egyes lakóshoz, tényleg egy családcentrikus polgármesterünk van. A helyszín az egy kastély, valamikor kastély volt a jelenlegi kultúrházunk, és annak udvara egy 3000 fős beférő helyen rendelkezik az udvar.
3: Az igen.
4: Nagyon szép környezet van, mondjuk az Élőtisza 3-400 méterre van a főúttól, úgyhogy lehet ellátogatni. Nagyon szép természetünk van, hiszen ha valaki majd megkéri a sétakocsikázó fogadhajtósunkat, hogy mutassam ám be egy kicsit a határt, tehát nem lesz nagyon nehéz, hiszen még egy kis település vagyunk, tehát hatalmas természettel rendelkezünk, egy természeti kincsen rendelkezünk, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, ha valaki szereti a természetet, jöjjenek és nézzék meg, hogy milyen csodálatos kis gyöngyszem ez a kis település, és örömét élni teljes mértékben.
3: Ez a kastély egyébként, ez a haraszti kastély?
4: A haraszti, majdnem a haraszti kastély.
3: Majdnem, jó.
4: Két kastélyunk van, ez nem a haraszti kastély, de viszont oda is el tudunk, és arra is el lehet menni. Lovaskocsikázás, nem lehet bemenni, de mert ugye magántulajdonban van a kastély, de meg lehet nézni azt is.
3: Mi a kastély neve egyébként?
4: Hát fogalmam sincs.
3: Akkor már ketten nem tudjuk, de Tiszaénokán nem nagy hely meg lehet találni, igaz?
4: Bocsánatot kérek, de tényleg nem tudom.
3: Én is keresgéltem a kastély nevét, de nem találtam én sem. Meg... Hát én nagyon remélem, hogy tényleg nagyon sokan lesztek, jókat esztek, és nagyon örülök, hogy a gyerekeknek is van program. Igazából bárki nyugodtan elindulhat-e, akár versenyzőként, akár pedig gondolom odalátogatóként, mert hogy elég sok embert be tudtok fogadni ebbe a hatalmas kastély. Udvará lesz ez, vagy jól gondolom?
4: Igen, de nagyon nagy szeretettel meghívunk benneteket is, hogy szeretettel várunk ide.
3: Köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen nagyon a meghívást.
4: Nagyon szívesen.
3: Megbeszéltük azt is, hogy te mit vársz legjobban. Engem ez az erős ember verseny azóta se hagy nyugton, hogy mit kell megemelnie ott egy erős embernek, vagy mit találtatok ki arra, hogy mit versenyezhetnek az erejüket, illetve ott a férfiak?
4: Figyelj ide, erre van nekem egy barátom, aki folyamatosan mindig más-más erő
3: próbákat
4: folyamatosan változtat, úgyhogy jelen pillanatban nem tudom, de az utolsót el tudom mondani. Volt olyan, hogy súlyokat maga elé tart, vagy azt hiszem 10 kiló súly, vagy 5 kiló súlyokkal, hogy ki meddig bírja. Akkor volt olyan, hogy farönkhajítás, farönkcipelés, hát ilyesmi, ami tényleg valóban, mint amit láttok sokszor ugye ezeken a csatornákon, hogy erős emberek vetélkednek ott egymással, ugye országos szinten, csak ez piciben.
3: Na hát, ez tényleg nagyon izgalmas lehet. Ott tényleg valószínűleg csodálatos napotok lesz. Én köszönöm a meghívást, átadom a kollégáimnak. Remélem meg tudunk jelenni ezen a napon. Egy valamire nem gondoltál, és én nőként eszembe jutott. És arra gondoltam, hogy végezem, végig kóstolgatom ezeket a finom pörköltet, mindenféle tésztát, vagy bármilyen húsokat, lesz-e valami édesség? Gondoltatok-e rá, vagy vigyen magával, aki ilyesmit kíván?
4: Hát én őszinte vagyok, hát az, eddig még nem jelentkeztek be, hogy ők egy kis édességgel szeretnének kedveskedni, de viszont lehetőség van arra, mivel van nekünk ott a kultúrház udvarán egy kemence, azt mindenféleképpen elő fogom melegíteni, hogyha valaki szeretné esetleg sütni, akkor ugye az...
3: De egy kis rétest beledobni, egy kis rétest, hát kis almával, az nem is drága. Mi?
4: Hát, például én nagyon szeretem, képzeld el, én nagyon szeretem a káposztás rétest. Nagyon isteni finom, édes is, meg nem is édes, tudod, ez ilyen
3: kettő. Tudom, ez a cukrozott, persze, nagyon finom.
4: Igen, már nagyot nyeltem, úgyhogy hamarosan itthon megcsináltatom magunkat.
3: Most én is megkívántam.
4: Most képzeld el, és ha valaki sütni akar, már mint húst, vagy akármit, természetesen ott lesz a kemence, a bodagot is meg lehet sütni, ugye a kemencében, mert jeleztek, hogy szeretnének budagotos csinálni, azért is mondtam, hogy elő kell melegítsem a kemencét, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg adott lesz minden arra, hogy egy főleg egy családias hangulatú rendezvényen vegyenek részt, éppen egy kis kikapcsolódás már most már ráfér az emberekre, egy napot a családjával el tud tölteni. Én úgy gondolom, a gyerekek nem fognak unatkozni, mert ugráróvár, vizes medence, akkor ilyen kis apró cseprő vetélkedők a gyerekeknek. Én úgy gondolom, hogyha tényleg ki akar valaki mozdulni, és kicsit a családdal kikapcsolódni, itt a helyen nálunk viszont.
3: Említetted, hogy lesz zene a szilvási Pistiéket, és mintha még valamit említettél volna, de őket nem nevesítettük.
4: Még nem tudom nevesíteni, mert visszajelzésüket várom. Jelezték, hogy jönni fognak, prímások fognak jönni. Úgyhogy amikor ebédelünk, ott jó ebédre szól a nóta, és bizony ez a régi feeling, emlékszel rá, hogy régen az éttermekben szóltak ugye a hegedű, meg a cigányzenék, a régi antitikus cigányzenék. Én úgy gondolom, hogy most ez is visszaadja azt a feelinget, amit valamikor éttermekben láthattunk, bár vannak még egy, nem sokan vannak már úgy éttermekben, hogy ilyen cigányzenészek azért ott hegedülnek az embernek a fülébe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a rendezvény egy országra szóló legyen, és bizony mindenki jó szájízzel menjen majd innet ebből a kisfaluból haza, hogy egy csodálatos rendezvényre vettünk részt. És emberekkel beszélgetnek, megismerhetik ugye az országgyűlési képviselőinket.
3: Így legyen. És hány órára érdemes odaérkezni, akkor mikortól gyülekeznek ott az emberek?
4: Nálunk már ugye, mivel ugye főzőversenyen tettük először a hangsúlyt, de most már ugye, mint mondtam, itt már a kultúra bemutatása is lesz. Én úgy gondolom, hogy ha valaki mondjuk pacalpörköltet akar, vagy körömpörköltet akar főzni, az hamarabb győjön, mert ugye annak több idő kell, hogy megfőjön. 7 órától mindenkit szeretettel várunk a Tiszainok a kultúrház udvarára.

0: neked. Rádió Dík.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Díkben, és folytatódik a Roma Szalon, egy igazi gasztronómiai ikont. Veszünk hamarosan górcső alá, mert hogy ma van ugyanis a hamburger világnapja. Gondolták volna, hogy az étel, amit ma a modern rohanó világ szimbólumának tartunk, valójában évszázados múltra tekint vissza, és nem, a története nem Amerikában kezdődött. Tartsanak velem, mert a következő percekben bejárjuk a világot, a mongol posztáktól a luxus éttermekig. Jöjjenek a legnagyobb legek, a legfurcsább különlegességek, és a hamburger valódi eredete. Kezdjük az alapoknál, honnan ered a hamburger. A legenda szerint a gyökerek egészen a 12. századi mongol lovasokig nyúlnak vissza. Ők a nyereg alatt puhították a húst, amit aztán nyersen, aprítva ettek meg. Igen, ebből lett később a tatár bifsztek, ezt mindannyian jól ismerjük. Ez a fogás aztán orosz közvetítéssel jutott el a német kikötővárosokba, Hamburgba. Itt a húst már fűszerezték és megsütötték, ez volt a hamburgi tőkehús. A 19. században a német kivándorlók magukkal vitték a receptet Amerikába, de kitette először zsemlébe? Na, ez itt a kérdés. Connecticut állam és Texas is magának követeli a dicsőséget. A legelfogadottabb sztori szerint Louis Lesson egy New Haven-i büfés 1900-ban egy sietős vendégnek két pirítós közé tette a pogácsát, hogy útközben is meg tudja enni. Így született meg a ma ismert hamburger, a szükség és a sietség szülte, ezt állítják. De hagyjuk a múltat, nézzük a jelent, mert a hamburger ma már nem csak a gyors éttermek olcsó fogása, elképesztő rekordok és méregdrága különlegességek kötődnek hozzá. Kezdjük a méretekkel, vagyis mi volt a valaha készített legnagyobb hamburger? Képzeljenek el egy szendvicset, ami nehezebb, mint egy kisebb autó. 2017-ben Németországban sütötték meg az 1164 kilogrammos óriást. Csak a húspogácsa több mint 800 kilót nyomott, és egy speciális daru kellett a megfordításához. És ha már a méret nem lenne elég, mi a helyzet a sebességgel? A világ leggyorsabb hamburger falója a japán Takeru Kobayashi. Ő mindössze 3 perc alatt 10 darab teljes méretű hamburgert tüntetett el. Szerintem ne próbálják ki otthon, pláne ne így késő este. És ha már a hamburger világnapja van, illetve volt ma, akkor beszéljünk kicsit a luxusról is. Mennyit adnának a világ legdrágább hamburgerért? 1000 forintot? 10 000-et? Nem talált. A hivatalos Guinness rekorder, a holland The Golden Boy, azaz aranyfiú nevű burger, az ára egészen elképesztő 5000 euró, ami átszámítva csaknem 2 millió forint. Mit kap a vendég ennyi pénzért, ugye merül fel mindannyiunkban jogosan a kérdés. A pogácsa a méregdrága japán vagyú marhából készült, mármint a húspogácsa. Tesznek rá fehér szarvasgombát, kaviárt, kingrákot, a zsemlét pedig tiszta ehető aranyfóliával borítják be. Ráadásul a szószt egy igen drága skót whisky barbecue-ból készítik. Luxus a négyzeten, egyetlen harapásban. Azt hiszem ezekkel az összetevőkkel. De a különlegességnek itt még nincs vége. Japánban például rajonganak a bizarr fekete hamburgerért, ahol a zsemlét és a sajtot is tintahal tintájával vagy bambuszszénnel színezik koromfeketére. De legyen szó aranyos luxusról, vagy sarki büfé, retro, csalamád és burgeréről, egy dolog biztos, ez az étel meghódította a bolygót. Globálisan másodpercenként több mint 75 hamburgert adnak el a világon. bárhogy is szeretik, sajttal, békönnel, vagy akár húsmentes, vegán verzióban. Ma este a hamburger világnapján talán érdemes megengedni magunknak egy utolsó bűnös falatot. Itt a Rádió Digben mi most elmegyünk egy nagyot muzsikálni, 21 órakor érkezem vissza Jónás Judit színművésznővel, aki egy holnapi programot fog ajánlani a hallgatóknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptéri díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éve nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelte a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderült, 17 milliárd forint osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz Hold udvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között említette a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontú, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Az olaszországi szállodák és vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni a vendégeiknek, döntött az olasz legfelsőbb bíróság. A határozat egy hosszas jogi vita végére tesz pontot, amely egy olasz luxusszálloda és egy felháborodott turista között robbant ki, írja a Reuters. Az ügy még a 2020-as újévi ünnepekre nyúlik vissza. A panaszos a Dolomitokban található neves síparadicsom.

0: Három rádió díjban.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.
2: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a műsor, és nagyon izgalmasan fog alakulni a holnap és a holnap után. A holnap azért, mert meg lesz tartva a cigányzene éjszakájának első napja, viszont a szombati az átkerült a jövő hét szombatra, a szombati esemény, hiszen a BL döntővel ütközik az esemény. Na de holnap is érdemes lesz ellátogatni, hiszen fantasztikus színházi élményt kínálnak nekünk, és hogy pontosan mit, arról a vonalban lévő vendégem fog nekünk nyilatkozni. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Jónás Juditot, szia!
3: Szia, kedves Anna! Köszönöm szépen a megkeresést, és köszöntöm nagyon nagy szeretettel a kedves hallgatókat is.
2: Drága Judit, mire számíthat az oda látogató érdeklődő?
3: Ugye holnap 17 órakor a Lőrinc pap téren fogjuk előadni a Mennyei Harangok Déva Vára című erdélyi balladák színpadi adaptációját. Kallós Zoltán nagy Kossuth díjas néprajzkutató gyűjtése ez, amelyet az Erdélyben élő emberektől szájhagyomány útján gyűjtött össze. Nagyon nagy kincs. Ez tulajdonképpen az ő munkásságának köszönhető, és ami az érdekessége, ugye mi a Cinkappan a Cigány Színház vagyunk, és mindig fontos az, hogy valamilyen módon a cigány kultúrát, üzenetet valamilyen módon közvetítsük, megfogalmazzuk. És ebben azt az érdekességet találtuk, hogy ugyanazt a balladát gyűjtötte nem cigány ott élő embertől, és cigánytól is. És nagyon jellegzetes, hogy egy nem cigány hogy mondja el ugyanazt a balladát, hogy mondta el Kallós Zoltánnak, és hogy jegyezte fel, és a cigány ember hogy mondta el, és hogy jegyezte fel. Tehát egy két különböző világ jelenik meg, két különböző kultúra ugyanannak a balladának a kapcsán. És ugye ez az előadásmódban is megjelenítődik, méghozzá úgy, hogy a színpadon, ami most ugye a Lőrinc pap tér lesz, fantasztikus környezet, egyébként én nagyon szeretem, nagyon szép ez a Lőrinc pap tér, jobb oldalon a fehér asszony, bal oldalon a fekete asszony. Tehát a két különböző kultúra.
2: És tehát mind a kettő elhang. Fú, hát ez nagyon jó, nagyon jól hangzik.
3: Felváltva jönnek egymás után ezek a balladák, és hát csodálatos erdélyi, szintén ott gyűjtött népzenével fűszerezve.
2: Ki fog muzsikálni?
3: Nem élő lesz, ez bejátszásról lesz, mert ugye az előadás az maga olyan, hogy a színházi előadás, hogy zenei bejátszásokkal van tarkítva, színesítve. És ez nem élő zenés előadás, de ettől függetlenül csodálatos, gyönyörű, szép zenének elhangozni.
2: Ki fog állni a színpadon?
3: A Fehér Asszony szerepében Pásztor Edina, Jászai Mari díjas színművésznő kollégám, a Fekete Asszony szerepében pedig jó magam.
2: Azt
3: jó
2: neked.
3: Igen. Hogy nagyon gyönyörű, szép előadás, aki látta, az a mai napig is emlegeti, tudnélik, decemberben volt a bemutató a Napházban, a Romanoker Napházában, majd rögtön vittük tavasszal a Nemzeti Színházba a Jelenlét Fesztiválra, ami azért egy különlegesség, mert a Nemzetiségi Színházak Fesztiválja minden évben megrendeződik a Nemzeti Színházban, és ott is óriási siker volt, és a mai napig beszélnek róla, és kérdezik, hogy hol és mikor lehet újra látni, és ezért örülünk, hogy holnap újra eljátszhatjuk.
2: Hogyan esett egyébként erre a balladára a választásod, vagy direkt kerested azt, hogy balladát szeretnél, hogyan került be ez a műsorotokba?
3: Nem, teljesen véletlen. Hát én rengeteg könyvet forgatok a kezeim között, és teljesen véletlenül került a kezembe Kallósnak a gyűjtése, és beleolvasgattam, és hát a hideg futkosott a hátamon, amikor láttam, hogy ugye ő mindig lejegyzetelt, hogy kitől gyűjtötte, mikor gyűjtötte, melyik tájegységen gyűjtötte, és ő odaírta, hogy mit tudom én, Orsós Lászlótól, cigányembertől, szájhagyomány útján terjedt ez a ballada, és tőle

0: gyűjtötte, tőle írta le, tőle hallotta. Úgyhogy, de hát Kallós Zoltán a cigányok között nagyon nagy szeretettel járt, mindig visszatért hozzájuk, mert ők ugye zenét is, tehát el is zenérték, el is énekelték ezeket a balotákat, és még a kottákat is lejegyezte, de hát teljesen elájultam ezektől a balladáktól, hogy milyen érdekesen más a cigányok által előadott, és a nem cigányok által előadott, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes.
1: Volt nekem egy tapasztalatom, amikor fiatal voltam, nagyobb leányka, mondjuk így mondom, és irodalmat forgattam, és tanultam, hogy előadni verseket, aztán Karintit, meg mindenfélét, hát ezek nagyon nehéz dolgok nyilván. De mindig akkor éreztem azt, hogy a legnehezebb terepen vagyok, amikor aranyballadáit elővettem, és balladát kellett mondanom. Szóval ebben csak azt akartam mondani, hogy nekem volt egy érzésem, hogy talán a balladát volt a legnehezebb mondani. Te mit gondolsz erről, neked mi erről a véleményed?
0: Én másképp gondolom. Az az igazság, hogy én arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen minden ballada egy rövid kis dráma. Tehát nem egy érzés, mint a versekben általában, nem egy hangulat, nem konkrétan egy témát dolgoz fel, hanem mindegyik balada egy-egy kis élet, egy-egy kis dióhéjban megfogalmazott emberi sors. És ezért minden baladában tulajdonképpen nagyon nagy ívet lehet megtenni, nagyon nagy ívet lehet elmondani, eljátszani, előadni. És nekem ezért a kedvenced.
1: Neked ezért a kedvenced.
0: Igen. És nagyon erős üzenetei vannak a baladáknak. Igen. A tömörsége, a pont amiatt nagyon ütős, nagyon nagy hatással van a hallgatókra, a nézőkre, mert nem nincs széthúzva, nincs mögé magyarázva, hanem nagyon egyenesen, nagyon őszintén vannak megfogalmazva a mondatok, a sorsok. Szóval nekem nagyon-nagyon-nagyon a szívemhez nőltek.
1: Én remélem, a hallgatók között is van olyan, akik ugyanígy, mint te és én rajongunk a balladákért, és ott lesznek holnap 17 órakor, ugye? Akkor kezdtek?
0: Igen, 17 órakor a Lőrinc baptéren, és hát még azt, ha van időm, még egy kicsit
1: van elmondani. Van nagyon sok is, beszélj, drágám.
0: Hogy a Lőrinc baptér ugye egy nyitott tér, egy kis park, nagyon kellemes hely, de ez az előadás egy stúdiószínházban jött létre, és oda is lett kitalálva. Fényekkel, fényefektekkel, díszlettel, hangbejátszással, amit már mondtam, és váltakozó fénnyel, ahogy változik ugye a fehér asszonyra a jobb oldalra, a színpad jobb oldalra, és a fekete asszonyra jobb bal oldal. Ez mindig így változik. Értem. A fény is, és a zene is. Na most itt tűző napsütés lesz. díszletet ugye, az egész díszletet ugye itt nem lehetett felállítani, és a fény technikát sem tudjuk használni.
1: Igen.
0: Ami hát most nekünk színészeknek ez egy nagyon nagy kísérlet lesz, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várjuk, hogy fog ez megélni ebben a térben, szabad téren, és hogy milyen hatással lesz a nézőkre. Át tudjuk-e adni, átmegy-e szabad téren, mert ugye azért ott jönnek-mennek az emberek, sétálgatnak, étterem van a hátunk mögött, a gyönyörű szobor mögött, szóval ez egy igazi nagy kísérlet lesz számunkra.
1: És egy kihívás, gondolom, ilyen nagyon, szempontból, ugye?
0: Nagyon, igen,
1: de nyilván jó lesz hangosítva, lehet mindent hallani.
0: Persze, mikroporttal mindent, tehát a hangtechnika az tökéletes, mert azt mondja, hogy a fénytől független, tehát nekünk most a napfény lesz a fénytechnikánk. De a hangtechnika az marad minden ugyanaz, úgyhogy teljesen jól hallható lesz minden, és látható.
1: Hát biztos, hogy egyébként is csodálatos maga a hely is, és aki azért megy oda, hogy ezt élvezze, az biztosan fogja is ezt követni, és akkor ugyanígy szembeálltok egymásra, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: A közönséggel, hogy arra gondolsz?
1: Nem, hogy hogy lesz? Egy színpadon fogtok ketten állni, vagy szemben
0: hát
1: álltok?
0: Ugye, itt adott a tér maga.
1: Igen.
0: Középen a szoborcsoporttal, és a szoborcsoport előtt fogunk játszani. A közönség szemszögéből, ha nézem, akkor jobb oldalon a fehér asszony, bal oldalon a fekete asszony. Teljesen külön életet fogunk élni, mint hogyha nem is tudunk egymásról. Tehát a két asszony nem tudja, hogy a másik létezik.
1: Jaj, de jó.
0: Na most, igen, és így itt azért kihívás, mert hogy holnap ezt hogy fogjuk tudni eljátszani, de én remélem, hogy teljes mértékben sikerülni fog, és át fog menni a nézőknek. És a végén lesz egy nagyon érdekes összetalálkozása a két asszonynak. De többet nem árulok el.
1: Jó. Aki kíváncsi erre, akkor az legyen ott, látogasson. De Judit, tarthatlak még egy percre.
0: Persze, persze. És rendhagyó előadás lesz, és tényleg olyan, amit egyszer lehet holnap látni. És emiatt is nagyon érdemes eljönni.
1: Így van. Mit csinálsz egyébként mostanában? Mire készülsz a nyáron? Mi van a színházban? Mesélj már egy picit.
0: Hát most olyan sok előadást kellett lejátszanunk, rengeteg felkérés jött, most így évvégére csúszott át minden, mert az iskolákban ugye májusban, vagy most jöttek rá, én nem tudom, de szinte naponta kellett előadást játszanunk, főleg vidéken, ugye, mert mi járjuk az országot, tehát mi utazó színház vagyunk, de óriási örömmel tettük és tesszük, és várjuk a további meghívásokat is. Hát úgy látszik, hogy az általános iskolák, művelődési házak, önkormányzatok elcsúsztak egy kicsit, és most mindenki gyorsan még az évvége, az iskola évvége előtt be akarják pótolni.
1: Aha, értem.
0: Az előadásokat is gondolom, a gyerekeknek gyereknapra is örömet akarnak szerezni, úgyhogy most rengeteg előadásunk van, hála Istennek. Most keressük egyébként azt az előadást, ami a jövő év bemutatója lesz. Tehát van már valami elképzelés, de hát ezt ugye nem akarok még erről beszélni. Még a kollégákkal egyeztetjük, hogy mit fogunk jövőre új előadást előadni.
1: Na,
0: és akkor lesz augusztus 2-a ugye a Róma holokauszt emléknapja, szóval van rengeteg felkérésünk.
1: Tudsz pihenni? A nyáron?
0: Persze, természetesen arra is lesz lehetőség. Hát azt nem tudom, hogy minden évben a nagyobbik fiammal szoktunk külföldre, ha törik, ha szakad alapon eljutni.
1: Igen.
0: Ahova éppen tudunk, utolsó pillanatban repülőjegy, ami last minute, mert az a legolcsóbb, de az a lényeg, hogy valahova eljussunk, és éppen ahol szállást találunk, tehát igyekszünk ilyen nagyon olcsón, de nagyon vadregényesen utazni, ami mindig nagyon-nagyon jól sikerül. Úgyhogy hogy most sikerül-e, azt nem tudom, de rajta vagyunk.
1: Hát legyen így, hát kívánom, hogy tudjál jót pihenni, ha már ilyen nagy hajtás volt most, és akkor mindannyian izgatottan várjuk a holnapi előadást. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál.
0: Köszönöm szépen, és tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és jöjjenek minél többen, gyertek.

0: szívem.
1: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, a Gypsy Night Trio muzsikált nekünk éppen itt az FM 100.3 Rádió Digben. Az ő muzsikájuk elég gyakori vendég itt a Roma Szalonban, és a zenekar tagja egyik jó barátom, Jónás Gábor, a vele készült beszélgetést hallhatják.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
3: Köszönöm szépen én is téged, Pannikám, és mind a hallgatót.
2: Mióta van a zenekarotok nektek?
3: A zenekarunk az igazából oda lehet kötni, hogy így a zenekar testvérek vagyunk, rokonok vagyunk, együtt nőttünk fel gyerekkorunk óta, de igazából a zenekar az 2011-ben alakult meg, és méghozzá Kanadába.
2: Tényleg?
3: Történt, igen, ez a zenekari összejövetel. Ott nem volt teljes a zenekar, a zongoristánk, a talpazol, így ő itthon volt, nem volt velünk. De ő is gyerekkori barátunk, testvérünk, és kimentünk Kanadába élni, mindenki, az egész családostól mentünk ki, és ott észrevettük, hogy a romák nagyon szeretnek mulatni, nagyon szeretnének mulatni, igénylik a társaság az, hogy szórakozzanak, és akkor ott így elkezdtünk, mentünk ott lakásról lakásra, többen összejöttek családok, és óriási nagy bulik voltak, pénzek, minden szép világa, ami kell, és akkor ugye kint volt nekem a gyerekkori testvérem, barátom a Kobi, DJ Kobi, ő is kint élt, Bandika, és akkor ő neki volt ott egy kis házi stúdiója, és ott elkezdtük csinálni a kis dalokat, és jött az Azt a Kutya mindenit, és az igazából megbolygatta a zenekart, így a kedvelők lettek, rajongók lettek, YouTube-ra ugye feltettük a dolgokat, és akkor láttuk, hogy nagy olyan nézettség, és akkor jöttek a felkérések, közben így lassan hazaszállingóztunk, első voltam én, utána a Szili, utána az Atika, és akkor hozzánk csapódott a Rácz Ricsi, aki a Tóthár Mérinek a zongoristája, ugye is gyerekkori barátunk, testvérünk, és akkor így jöttünk, mentünk, felkérésre mentünk, külföldön, belföldön, romáknak, nem romáknak, nagy rendezvényen, kis rendezvényen, és akkor így kialakult ez 2011-től folyamatos a megállás.
2: 13 év, az nem kevés
3: így van,
2: már.
3: Így van, így van. Sok munkánk van benne, tényleg sok erőfeszítés, de ami lehet mondani, hogy kellemes, van benne rossz is, van benne jó is, ugye a rossz az inkább az, hogy a családunktól el kell menni, hétvégente mások mennek a strandra, főleg ilyen melegbe,
2: meg pont hétvégén vannak hát a fellépések.
3: Péntek, szombat, vasárnap, hétközben is, akkor attól függ, hogy alakul van, úgyhogy egy hétvégén több is van, hosszabb, rövidebb, úgyhogy ez, tehát a muzsikusok azok tudják, hogy van.
2: Szerinted mi a sikerének a titka a zenekarnak?
3: A zenekarnak a titka, hát a legelső, ez az én véleményem, az, hogy igazából szeretni kell egymást, tisztelni kell egymást, mindenkinek van rossz jó oldala, és egymást el kell viselni, de ha szeretet van, akkor szerintem az hosszú távon működik. Tehát köztünk azért ilyen nincs, mert tényleg szívjuk egymás vérét, ahol tudjuk, dilizünk, éjjel-nappal azon vagyunk. De tényleg mi így négyen, mi mindenhol szeretetbe teszünk mindent, a próbákat, a fellépések, a muzsikán kívül is, hogyha nem fellépni vagyunk, nem muzsikálni vagyunk, akkor is a hétköznapokban keresünk egymást, együtt megyünk nyaralni, együtt megyünk.
2: Tényleg?
3: Igen, tényleg olyan, hogy minden nagy család.
2: És ha elmentek nyaralni, akkor is ott szoktatok muzsikálgatni egymás között.
3: Hát egy gitárt mindig viszünk. Az zongorát nem is, de egy gitár az mindig van. És akkor abból tényleg abból egy ilyen egész éjszakás kis kimaradások. Felnyitunk egy pár üvegitalt.
2: Amikor jöttél be hozzám, azon gondolkodtam, hogy várjál most akkor a Jónás Gabi, az milyen hangzás, mert láttam a kezébe gitárt, brácsot is, jól láttam?
3: Jó.
2: Hegedűt is.
3: Hát hegedűt nem igazán, inkább...
2: Véletlen az... volt.
3: Van róla még cimbalmos kép is, úgyhogy... De nem, igazából nekem a hangszerem, én nekem a brácsain azon tanultam. Méghozzá szerintem az ország egyik legjobb brácsásától tanultam, amire büszke is vagyok. A bátyámtól, Tomán Gyula tyutyútól, gyerekkorom óta ott nevelkedtem nála, ugye a felesége meg apu azok testvérek, úgyhogy én úgy nevelkedtem fel ott.
2: Na hát.
3: A tyutyú bátyáméknál, hogy otthon voltam. Apró gyerekkorom óta Ferikével együtt nőttem fel. Én nagyon sokat köszönhetek a tyutyú bátyámnak, így a nem csak az, hogy mint muzsikus, mint embernek is, mert ő meg a családja mindig úgy mögöttem voltak, ahogy mint egy szülők.
2: Ez nagyon nagy dolog, hogy az ember egy nagy muzsikussal egy családban van, és akkor ezt ki is tudja használni. Mert azért a brácsa az pont nem az a hangszer, mondjuk, mint a zongora, hogy azt mondom, hogy megtanulható. Mert két oldala van. Az egyik az maga a technikai része, hogy kell használni egy hangszert, ami általában azért a húros hangszereknél nem túl egyszerű, beszéljünk hegedűről, brácsáról, nem egyszerű a használata. Na de hát egy brácsásnak nagyon kell a zenét ismernie. Tehát tudni kell harmonizálni, akkordértelmesnek kell, hogy a régi cigányok mondták lenni, hát a tempóról meg. Hát azon meg aztán el lehet vérezni, de nagyon.
3: De tudom, hogy ezt tudom, mert neked is édesapád nagyon komoly muzsikus volt, brácsás volt. Te tudod, hogy akkor miről van szó.
2: Igen. Ez
3: az igazság. De akkor nem így gondolkozott az ember, tudod, hogy tanultunk. Nem ez volt, hogy most kihasználni, mert nem így álltunk egymáshoz.
2: De jó értelemben, tudod, élni vele.
3: Akkor így van. Akkor inkább az volt, hogy tényleg, ha csak otthon csak tanított minket, vagy csak tényleg beállította a hangszert, olyan dolgot hallottunk, tapasztaltunk, amit már most már nem hallom ezt. Hm. Szóval az tényleg az volt a muzsikának a tetőfoka. Ezt lehet mondani, amit ők csináltak, ők kezeltek, ők mutattak nekünk, az egy nagyon komoly világ volt, és hálás vagyok Istennek, hogy ismertem őt, hogy nem csak mint brácsos, hanem mint a bátyám, nagyon sok, minden nap eszembe van, nincs olyan nap, hogy ne lett volna. De hát mellette van egy másik bátyám is, akinek nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek, hála Istennek, ő még él, ő a Kardos Jancsi, ő anyunak a apukájának a testvére, nagy bátyám, hát szinte Ő is megtanított nekem mindent, a muzsikának minden fortéját, és nem csak maga a zene, a viselkedés, hogy kell elindulni, hogy kell hazamenni, hogy kell viselkedni, mindent az égvilágon, és neki is hálás vagyok, hogy őtől is tanulhattam. Meg én a mai napig tanulok tőle. Mai napig tényleg. Mert egy óriási muzsikus, óriási ember számomra, úgyhogy még adja Jóisten, még sokáig ilyen közöttünk.
2: Így van, Isten éltesse őt.
3: Így van.
2: A Gypsy Night Trio az nem egy-egyben olyan zenét játszik, mint amit a tyutyú bátyától megtanulhattál. De amikor elkezdtél brácsázni, tanulni, akkor te először elképzelted magad egy teljesen klasszikus ilyen cigányzenekarba, gondolom. Azért populárisabb a
3: természetesen
2: a Gypsy Night.
3: Hát igen, azért már akkor érződött a vendéglátó hagyományos cigányzenében az életükben, hogy valami olyan kezdett egy kicsit lemenőbe menni. Uh-huh. Maga az éttermi muzsika, már kevesebb hangszerek voltak, már nem volt egy teljes komplet zenekar, csak nagyon ritka helyen. Már az inkább akkor már faragtak legyet. Akkor volt az a 90-es évek után, ez a rendszerváltás után azért már kezdett leépülni sajnos, igen, a vendéglátó.
2: Hány éves voltál akkor?
3: Hát 85-ben születtem.
2: Akkor 5 éves.
3: 5-10 éves, most így, ahogy így emlékszek. De azért akkoriban emlékszek, mindig panaszkodnak, mondjuk a romák mindig panaszkodnak, hogy nem muzsikálok. Mikor olyan helyettes kell, hát az bent, mert nem tudok menni, vagy valami, de hál' Istennek így is legyen. Meg ugye főleg most ez a program is van, hál' Istennek, úgyhogy sok mindenki muzsikál. De hát az, így vissza gondolva azokra az évekre, bennem kialakult egy olyan dolog, hogy akkor már látom, hogy a tánczenészek egy kicsit jobban kellenek az embereknek, uh-huh, az éjszakai életben. Észrevettem, hogy akkoriban az jobban megfizették már tánczenészeket. Uh-huh. És akkor bennem az így kialakult, ugye én mindig nagyon szerettem a gitárt, hallgattam rengeteg gitárosos, hagyd ne soroljam fel, mert nem akarok senkit kihagyni, mindenkit nagyon tisztelek. De látom, hogy azok azért jobban keresnek, jobban benne vannak a pénz dolgok, ugye akkor már romák inkább a külföldi haknikból, a cigányzenészek abzokból keresték, és akkor így megtetszett, amúgy is mindig szerettem a gitárt, és a Csík Lacika az öcsém, lehetette a 8-9 éves, és akkor mondta neki, Lacika, gyere, mutogass már az akkordokat.
2: Igen.
3: És ő így akkor tudta ezeket, és akkor megtanultam tőle, és úgy alakult ki nekem a gitározás, hogy mentem be az étterembe, és néztem a hangszeremet, elszakadt a húrtartó a bráncson.
2: Oh.
3: Anyu mondja azt, hát fiam, be kell menned, most a pár perc, hogy beérjél, vidd a gitárt. Nem mondom, legyen akkor így, már tényleg nehogy hangszerék menjek be. És amikor bementem, utána meg bekezdtünk muzsikát, cimbalom, gitár, bőgő, hegedű, És akkor a góri csaj jött oda, az étterem tulajdonos néz engem. Már mondom, most ez engem megöl. És mondta nekem, hogy Gábor, ide többet brácsot ne hozzá gitálom. Tényleg, ez tetszett neki, ugye, hogy ez a bosszonovás, ugye, ez a Django swinges dolgok, ugye, jobban tetszett neki az a hangzás. És akkor ugye elkezdtem gitározni, de igazából a Gypsy Lighty adta meg nekem azt a fortiát, hogy én gitározzak. Ötletet.
2: Születnek új dalok a zenekarban?
3: Születnek. Rengeteg dalt írtunk. Közöttünk a zenekarban a Szili az, aki inkább a dalokat megírja, a szövegeket. Tényleg rengeteg slágereket csinált, amiket többen hallgatnak, párhová megyünk, mindenhol kérik. De van most is rengeteg, van Talsolyba. Most a nyáron már nem igazán akarunk csinálni, most csináltunk egy pár videoklippet, meg felvételeket. Kicsit pihenünk, majd ősszel akarjunk csinálni, meg majd van egy kis tervünk őszre, ha minden igaz. Egy élő koncertes műsort akarunk, ahová olyan barátokat, testvéreket akarunk meghívni, előadókat, akik így a 10 év alatt, mennyit mondtunk, hány éve vagyok?
2: 13 éve.
3: Így az elmúlt évben tényleg sokat segítettek, mögöttünk voltak.
2: Úgy, de jól hangzik.
3: Mert akárkit megkértünk, hogy csináljon velünk egy közös projektet, egy közös dalt, valamit. Soha ilyen nem merült fel, hogy pénz, hanem szívből, szeretetből jött, mint testvér, barát, és akkor ezt így vissza akarjuk hálálni, meg akarjuk azt mutatni, hogy kik voltak azok, akik mögöttünk.
2: És tervezett, hogy hol legyen egy ilyen koncert?
3: Hát igazából most ezt Pesten szeretnénk megvalósítani, de hogyha úgy sikerül, akkor lehet, hogy ebből csinálunk egy turnét, egy ilyen élő zenekaros turnét, mert minket nagyon sokan szeretnek Szlovákiába, és rengeteg meghívásunk van, és őket csak akarjuk kihagyni ebből a dologból. Meg ott is vannak ilyen tervek, de majd arról csak később lehetne beszélni, meg nem akarok nagyon előre futni.
2: Szóval tele van a fejed mindenféle tervekkel, tele vagytok muzsikálással akkor, ha hál' jól értem. Egyébként a programon belül is játszol.
3: Játszok.
2: Hol?
3: Játszok a Kardos Iván zenekarába, bátyámnak a zenekarába kaptam helyt, és ez a Pest Buda, Budai Várban.
2: Na hát.
3: Így van, ott van, meg Nógrád Gárdonyba egy wellness szálloda.
2: Ú, de jó.
3: Oda is járok, igen, ott meg a Kardos Jancsi bátyámmal vagyok, úgyhogy.
2: Fú, tényleg nagyon sokat muzsikálsz.
3: Sokat.
2: Mi
3: sokat.
2: Van a családdal?
3: El van, jó. Esznek, isznak. Család, hát ugye itt lakunk most már egy éve Pesten, én Balassagyarmaton laktam. Gyerekek tanulnak.
2: Feleségem. Hány gyerek van?
3: Két gyerekem van, két lánygyerekem.
2: Hány évesek, hogy hívják őket?
3: A Sziszikém az 17 éves, a Jázminkám 12, úgyhogy már két nagylány.
2: Az igen.
3: Ja, tele vannak ők is ötletekkel, ambíciókkal, tanulnak, a már nagyobb lányom akar dolgozni, azon van, jogosítványra akar menni. Úgyhogy hál' Istennek, két gyönyörű lányom megáldotta.
2: Hogy Isten. Elszaladt az idő?
3: El. Hát emlékszem, mikor még kicsik volt a Kanadába. Mennyi volt a Sziszi? 4 éves?
2: Nagyon picik. Hát az idő elmegy, ez a dolga, tudod?
3: El.
2: És egyébként muzikálisak?
3: Azok bizony. Hát olyan, úgy énekelnek.
2: Kiállítod énekelni őket otthon a konyhába?
3: Ők kérik, gyere apu, ezt kísérd, ezt nézd meg, vannak olyan számokat, nem is tudom neki.
2: Tényleg?
3: Adjatok már.
2: De tudod, az egy lánygyereknek az egy nagyon áldott dolog, amikor az apukája meg tud fogni egy gitárt, vagy egy brácsot, és jönnek az akkordok. Hát ezért minden gyerek hálás.
3: Persze.
2: Hogy akármi kedve van danolászni, akkor ott van apa, megfogja a hangszert, és lekísér. Ez egy nagyon erős kapocs egyébként apa-lánya között.
3: Ezt észrevettem amúgy, észrevettem. Például valamelyik nap is azt látom, hogy a kisebbik lányom, a Jászmin, fogja magától a brácsomat, kipakolja, és akkor járok a Sanyit hallgat, és kísér. Mondom neki,
2: faj.
3: Úgy brácsolsz, hogy nekem tetszik, és akkor ájudozik a nevetésre.
2: Hát ez nagyon
3: de most, jó. De most nagyon jó barátnők a Ferikének a lányával, a Kittikével, és a Kittik a Csík Sanyikánál tanul. És most látom, hogy a lányban is nagyon benne van az, hogy tanuljon. Most érett meg arra, hogy kicsit olyan komolyabban álljon a dolgokhoz. Én nem is akartam neki erőltetni, mert ez szerintem belülről kell, hogy jöjjön, de nagyon tehetséges.
2: De jó motiválni egy gyereket, főleg a lány, tudod?
3: Persze, hát az jó dolog. De igazából lehet, hogy azt most, hogy én konkrétan zenész legyen, énekes. Hát ez csak akkor jó, hogyha tényleg ő is 100%-osan akarja. Mert nagyon örülnék neki, hogyha ez lenne neki a szakmája. De legyen mellette neki valami olyan is, ami tényleg kézzel fogható, és el tud menni dolgozni, amiből meg tud élni. Mert a mai világban erre nem lehet alapozni.
2: Mondod, te ki egyfolytában muzsikálsz.
3: Igen, de az a biztos, hogyha tényleg van egy nagyon jó szakmája, most amit szeret.
2: Minek képzelnéd el szívesen a lányodat? A lányaidat?
3: Hát a nagyobbik lányt azt inkább a vendéglátásba tudom elképzelni, mert tényleg a Sziszikém gyönyörű szép lány. Már fiúk, már most azt se tudom őket, hogy rázzuk
2: távol
3: le őket.
2: Távol tartani.
3: Igen, de ugye kellemesen akarom a dolgokat legyen. Tényleg nagyon szép lány, nagyon ügyes lány, nagyon, nagyon rátermett ilyen dolgokra. Őt így a vendéglátásba tudnám elképzelni. A kisebbik lányt, meg ha hiszed, ha nem ilyen lakberendező, vagy ilyesminek tudnám. Aha. Mert
2: a szép érzéke jó.
3: De azért is tudnám, mert ő képzeld, hogy ilyen kislánykora óta állandóan a szobáját rendezi. Szóval hazamegyünk hétfőn, a szekrénysor itt van, ott van, amott vannak a bútorok, másnap hazamegyek, máshol van. És egyedül mozgat meg minden. Az, aki a mániája, hogy a szobáit éjjel-nappal variálja.
2: Még nem tapétáztatott még ki, hogy új tapéta, új
3: fest. Minden évben újra kell parkettáznom. Minden
2: ne,
3: évben.
2: Ne, az már durva.
3: Annyira húzgálja, tologatja, tudod a bútorokat. Persze. De ügyes lány, tényleg rátermettek, a Jászminkám is. Ő nagyon tehetséges, énekel. A hangszerekhez is van neki érzéke, úgyhogy legyen még csak 12 éves, még kiforrad bármit.
2: Neked milyen hangszered van most?
3: Nekem otthon? Van egy brácsám.
2: Jó.
3: Egy hegedűn. Van vagy 6 gitárom.
2: Úristen.
3: Basszus gitárom is van. Meg van egy ilyen kis alapkis zongoránk, szintetizátor.
2: Annyira de tudtam, hogy az is lesz.
3: Persze kell, hát a kislány, de valami egy-két billentyű van rajta, úgyhogy azokat a hangokat kihagyjuk. Úgyhogy, ja.
2: Ez nagyon idilli kép, amit elmondtál az otthonodról. Nekem ez nagyon tetszik, hogy tele van hangszerekkel, ott van 2 lány, aki pörög, mind a 2 más dologban tehetséges, más az érdeklődés, és te nagyon sokat muzsikálsz, hál' Istennek. Egy picit rátérek komolyabb témára, de mivel itt vagy, nem tudok nem beszélni róla, hiszen a rádiódik is hírül adta a szomorú hírt, hogy Baranyi Gábor elhunyt. Én láttam a te oldaladon, és ebből arra a következtetését tudtam, hogy ti jó ismerősök, vagy rokonok voltatok.
3: Hát a bátyám volt, így persze. Van. Persze, hogy hát igen, sajnos, de minket is ez a hír nagyon, nagyon hirtelen jött, nem is tudjuk feldolgozni, nem is tudunk bele, ebben nem lehet beletörődeni, mert a Gabi, ugye őt mindenki Baranyi Gábor, igazából a becenévő Józsa Gabinak hívták.
2: Igen?
3: Mindenki, igen, az volt, őt úgy ismerte mindenki. Hát igazából
2: beteges volt ő?
3: Nem.
2: Lehet, hogy ez a szélsőséges időjárás, ez a nagy meleg, mert úgy tudom, hogy reggel talán kiment a temetőbe,
3: így van,
2: ugye?
3: Így van, de az életében nem járt ki.
2: Komolyan.
3: Azért furcsa az egész dolog. Ez nem, egyszerűen nem.
2: Tehát soha nem járt ki a temetőbe, és nem. Aznap reggel kiment.
3: Igen.
2: Kinek a sírjához?
3: Szerintem az édesapja sírjához ment ki, de ő soha nem volt ilyen temetőjáros. Valaki kiárt, most jó idézőjel, most úgy mondom, hogy ért, hogy nem haragudott rá, de ő nem volt ez a tudod, ez a sírköves, meg ez a
2: na.
3: Hát igazi keresztény ember volt. Értem. Szóval ő nem a halálba gondolkozott, hanem az életbe gondolkozott.
2: Na.
3: Hát nem csak mint családtag nagy veszteség a Baranyi Gabinak a halála, az elvesztése, nem is halála, mert ő az urnában, tudom, hanem a keresztény társadalomnak is. Egy óriási veszteség itt a földön, mert ő egy olyan különleges ember, nem csak egy nagyon jó ember volt, egy különlegesen nagyon jó ember volt, aki nagyon sok embernek az életét oda irányított, hogy Jézus Krisztus követője legyen. Ő még oda is elment, a bárányi, a testvéri, aki tudta, hogy meg volt térve, meg van térve, vagy elment, tényleg a pokolig elment érte, akkora szíve volt neki. Hát nagyon szerintem a Gabit a világgyászolja. A világgyászolja. Most volt neki szombaton a temetése, rengeteg ember megjelent ekkor a melegbe.
2: Hol volt a temetés?
3: Balassagyarmat, hát ugye ő törzsökös balassagyarmati. Ott született, ott élt. A Gabi, mint muzsikus is, egy óriási muzsikus, ott itt tanult Budapesten fiatal gyereknek. Az egész muzsikus társadalom ismerte őt. Ő 90-92-ben, ha jól emlékszem, mi akkor tértünk meg, még akkor a Sügölejenő gyülekezetébe tértünk meg, a Gizelle utcai gyülekezetbe.
2: Fogod, elég volt.
3: 7 éves voltam, szüleimmel elfogadtuk az urat, és akkor ugye a Gabi előttünk 1-2 hónappal tért meg, őt a Baranyi Tomi, ugye az is a bátyám, és balassagyarmati származású. Okay. És akkor Gyarmat egy nagy hullám volt, akkor nagyon sokan megtértek. És emlékszek rá, hogy a Gabi, ahogy dicsérte az urat, ahogy beszélt az úrról, ahogy ment családokhoz, szolgált, félretette az ő életét, az ő javait, nem javakét tette. Tényleg lehetett látni, hogy Isten követője, Jézus követője, és Istennek a munkáját végzi.
2: Neki volt egy saját gyülekezete.
3: Igen, ő volt ott a pásztor, ugye az Evangélium házi gyülekezete, ahol rengeteg ember megtért, és úgy is megtért, hogy nem konkrétan a gyülekezetbe tért meg, hanem a Gabinak a szolgálata megtért, és akkor egy másik gyülekezetbe épült be. Uh-huh. De a Gabi nagyon sok embert, a Gabinak nagyon sok ember köszönheti a keresztény életét, megismerette Jézus Krisztust.
2: Felesége, gyerekei, család?
3: A felesége az Andrea, ugye ők is Balassagyarmaton lakik, ő is nagyon sokáig, hát végig támogatta Gabinak a szolgálatát, ő ugyanúgy járta Gabival, van neki egy velem egy idős fia, a Baranyi Gabika, ő is, hát most úgy lehet mondani, hogy ő az, aki a nyomdokába lépett a szolgálatával.
2: Igen?
3: Szerintem ő lesz, az így van, mert ő...
2: Lehet, hogy ő fogja átvenni a gyülekezetet?
3: Hát szerintem igen. Most ő meg is kérdeztem tőle, és látom, hogy itt is akkor alázott volt benne, hogy azt mondta, hogy Gábor, hát most hirtelen azt sem tudom, mit csinálok, vagy mi legyen, de én Istenre bízom, majd ha kijelenti az Isten, akkor valóságos, ne az én akaratom legyen, nem Isten akarata legyen meg. Lehet, hogy egy másik embernek kell szólni, egy vezetőnek, aki már azért tapasztalattal van, de én mondhatom azt is, mert a Gabika 40 éves, 3 gyönyörű gyereke van neki, felesége, és 20 éve biztos, 20 éve meg van térve, Timi? Egy 20 éve meg van térve a Gabika, tényleg a fiatal, 10 évesek voltunk, 20 évesek voltunk, és ő az apjának a szolgálata alatt végig ott volt. Ő ott volt, a Olá Gábor, Jimmy, énekes. Ő is végig a Gabinak a szolgálatával végig ott volt 20 éven keresztül. Úgyhogy én azt mondom, hogy az ő életük az fedezi azt, hogyha belekerülnek ebbe a munkába, hogy vezető, azt szerintem a Gabikának belefér. Itt Pesten mondjuk, itt a Dani János lámpáik családostól, meg rengetegen ide járnak gyülekezetbe. Szerintem ők is alkalmasak lesznek arra, Isten meg fogja nekik a szívüket formálni, mert olyan emberek, akiket meg tud formálni Isten, hogy szolgálatot fognak tudnak venni.
2: Hát gondolom megviseli ezt a gyülekezetet is, amikor így az Isten elszólítja pont a pásztorukat, hát nem lehet könnyű, vagy magának a gyülekezetnek sem egyébként, de te, mint rokona, és hát rokona, barátja, mindene.
3: Így van.
2: Te mit éreztél akkor, hogy tényleg nem volt beteg, teljesen váratlan időpontban, egy teljesen szürreális helyen megjelent reggel, ugye? Gondolom, ez korán reggel lehetett.
3: Korán reggel, így van. Telefonon kaptam a hírt a feleségemtől. Nekünk itt a gyülekezetből adták az információt, hogy mi történt. Hát igazából ezt mondom, tényleg nem lehet, még mindig nem dolgoztam
2: még
3: fel.
2: Még nem. Uh-huh.
3: De egyből ugye, hát mind a testvérem, mind a bátyám, elveszítés, de ő még egy ilyen plusz dolgok is ugye vannak, az, hogy ő pásztorolt minket a gyülekezetbe, és azt mondom neked, hogy hogy ő tényleg egy olyan ember volt, hogy felkelt, és mindenki imádkozott, mindenki közbejárt Istenhez az imájával. Ha mi gyengék voltunk, erősek voltunk, bármilyen fázisban éltünk az Úrban, akkor is ugyanúgy tett értünk, imádkozott értünk, és azt éreztük mi azt az imát, azt a, hogy is lehet mondani, a közbejárást Istenhez az imájával. Éreztük fizikálisan, meg tudtuk azt, hogy annyira szeret minket a Gabi, meg Istent is, hogy ezt nem tudta letezni. Ebből nem volt neki az, hogy egy kicsit pihent volna, vagy egy kicsikét úgy csinálta volna a dolgokat, hogy elfeledkezett volna. Mindig hívott. Már volt úgy, hogy azt mondta, hogyha találkozik valami anyunit, engem nem mentem viccelve. Tudod,
2: egyébként de... pont azt akartam kérdezni, hogy nyilván, amikor az ember megtér, akkor még én nagyon lelkes, meg aktív. Hát azért te nem ma tértél meg, ahogy ezt most mesélted is.
3: Hát igen, így volt, 7 éves voltam, hogy anyu, apu elfogadta az urat, oda jártunk a Sügöle Jenőhöz. Például, hogy nekem a Jenő, az mindig...
2: Meséld már, milyen volt ott egy gyülekezet.
3: Hát az olyan volt, hogy nem tudom neked elmondani, akik ott voltak szolgálni, ugye a Beniéktől kezdve, a Jenőék, a Tomiék.
2: De hogy nézett ki ez a
3: Botos család?
2: Ki kezdte el ezt összehozni, ezt a nagy régi gyülekezetet? Mert azért ez nem most volt.
3: Hát, én amire emlékszem, ugye, én arra emlékszek, hogy a Baranyi Tomi, ugye nekem amúgy is ugyanolyan bátyám, mint a Baranyi Gabi.
2: Így van.
3: És a Tomi már, ugye akkor nekik megvolt ez a gyülekezet, a Baranyi Tibike, Jónás Tibike, a Jónás Ákosnak az apja.
2: Igen.
3: Ők már akkor már csinálták ezeket a gyülekezeteket, de én még akkor nem emlékeztem ilyenre. Hallottam róla, meg minden, de ennyi nem voltunk benne. És a Tomin keresztül megtértünk. Uh-huh. És gyarmaton rengetegen jártunk oda a gyülekezetbe, de valami szétment az a gyülekezet. Ugye a Jenőik kiköltöztek Kanadába, a Tomi is, a Tibiék is, a Beni leköltözött akkoriba Gyarmatra, és akkor a hídgyülekezethez csatlakozott az a gyülekezet, hogy kiváltunk a Sümöle Jenőtől, és onnantól tulajdonképpen nekem már ilyen filmszakadás van, mert én már oda nem jártam.
2: Értem.
3: Szóval én már akkor voltam, én 15-16 éves, ugye a zene világába mentem, de most megtértem 7 évesen, az hány év akkor? 22-23 éve. Hát ez a 23 év alatt annyi minden megtörtént velem. Voltam nagyon jó paszba, voltam nagyon rossz paszba, csináltam jó dolgot, csináltam rossz dolgot. Úgyhogy egy ilyen komoly hullám volt az életemben, de ez volt a nagy dolog, hogy a Gabi az még mindig ott volt. Uh-huh. Az minden szakaszomban ott volt, amikor ünnepeltem, vagy amikor gyászoltam, ő mindig mellettem volt, ő mindig. De ez nem csak én mondom, hanem ezt mindenki ezt mondja.
2: Igen, én is kérdeztem a férjemet, mert nagyon szomorúan ugye erre a telefonra ébredt aznap reggel, és mondta, hogy ő egy olyan ember volt, akit mindenki szeretett.
3: Így van.
2: Mindenki. Szerette, hogy beszélt. Volt egy ilyen nagyon érdekes beszédstílusa, és azért mindenki szerette őt, és egy igazi szív lélek ember.
3: Igen, hát ugye a Gabi úgy mondta el a beszélt is az igéről, hogy neki volt egy most úgy mondom neked, hogy még a beszédje is egy jó ízű volt. Én emlékszek rá, amikor muzsikált, a muzsika is olyan volt neki. Akkora ízzel muzsikált, akkora... Én elájultam. Ugye én nekem is 7 évesen, ahogy ő letett a muzsikálásokat, ugye már akkor teljesen Istennek akart élni, de volt egy ilyen 2001-ben lehetett, 16 éves lehettem, és akkor ott Palasi Gyarmaton alakult megint egy cigányzenekar, mert anyu szólt a Jankó bátyámnak, hogy Jancsi, gyere, a gyereket kell tanítani, meg minden, voltam 15-16 éves, őnek is le volt fordítva a cimbalom, üzletekkel foglalkozott, ingatlanokkal, butikok, ruhákkal, meg hát a kereskedelem világban hangszerekkel foglalkozott.
2: De talpra esett ember.
3: Hát így van, a Jancsi az teljesen. Hát ő egy nagyon tényleg egy áldott ember ilyenben. És akkor mondta Janko, hogy jó, hát miattam, visszaállított a cimbalmot, Igen, tőke törés is volt rajta. És akkor azt is megcsináltatta minden, és mentünk muzsikálni, és tényleg áldott zenekar voltunk. A Baranyi Gabi, én voltam, a Kardos Jancsi, meg a Kardos Iván, ő is ugye a bátyám, a Bubu, és akkor így négyen is. Képzeld, hogy hát ugye mindenkinek megvolt ott a kör, a kereskedők, az üzletemberek, az éttermek, a politika világ, mindenhol meg volt nekik, meg már akkor, hát olyan emberek voltak a politikai vezetők is ott, hogy szinte olyan, mint egy családtagok voltak, szóval nagyon jó baráti kötődés volt a bátyáimmal, és akkor minden egyszerűen ment, itthon, belföldön, külföldön, rendezvények, éttermek, mindenhová. Annyit járt a muzsikán, hogy ilyen 20 éves koromig szinte nem is tudtam nagyon tőlük elmozdulni, mert csak mentünk, és óriási pénzek, óriási sikerek. Úgyhogy még hál' Istennek volt szerencsém még a Gabival, még őt megtapasztalnom abból, hogy ő tényleg egy jó muzsikus volt. Azt érződő. De amit mondtam, hogy a beszédén is lehetett érezni, hogy jó, még a beszéde is egy jó ízű volt. Ha nevettünk, akkor azt is nagyon tudott dilizni, komolyan beszélni, mindent. Ritka, különleges jó ember volt a Gabi.
2: Valóban vannak ilyen pótolhatatlan emberek. Én azt gondolom, aki keresztény, az a gyász után a szívébe inkább egy öröm lesz, meg egy, már ez nem is reménység, hogyha valaki, akkor ő jó helyre került.
3: Hát bízunk benne, meg hát hiszük is, hogy tudjuk, hogy Isten ott van a mennyországban, Istennél van.
2: Így van. Drága Gabikám, mit akartam? Még a tervei? Te, ha kívánhatnál valamit, mit kívánnál magadnak? Most, hogy így, hány éves vagy most, Gábor?
3: 39.
2: Na, hát már...
3: Akkor mondta.
2: Jó, akkor mondjuk, hogy túl vagy már a krisztusi koron, és minden, amit elmondtál az életedről, az egészen pozitív. Hiszen jó helyen tudtál tanulni a bátyától, mindig tudtál muzsikálni, jól megtanultad a szakmádat, most is sokat muzsikálsz, örömöd van a gyerekeidben, úgy látom. Van valami kívánságod, kérésed, amit még meg szeretnél élni az életben, mielőtt mondjuk
3: persze,
2: eléred azt az öregedő kort?
3: Persze, már lassan ott vagyok. Persze, van. Hát igazából így a családomra tudok gondolni, a feleségemre, a két lányomra. Így az életünk az, hogy most így a Gabin keresztül is gondolkoztam azon, hogy nem tudjuk hány év van. Valaki meghal 60 évesen, valaki meghal 70, 30, nem tudjuk, hogy mi történik holnap. Szerintem a legfontosabb dolog az, hogyha az ember a családjával teljesen tiszta szívből megtér, Isten országát keresi, és még itt a földi életen élünk, akkor szeretetben, tiszteletben, békességben egymást szeretve élni. Barátokkal, testvérekkel megpróbálni. Nem az a legfontosabb dolog, hogy ilyen autón van, ilyen vagyonom van, természetes dolog, nagyon jó dolog minden, de ilyenkor gondolkozik el az ember, hogy ha meghal, hová kerül? Mert nem viszünk magunkkal semmit. A legfontosabb dolog, a feleségem, vele együtt úgy tudjunk felkelni, hogy Isten tudjuk dicsérni, úgy tudjunk lefeküdni, hogy Isten tudjuk dicsérni. Szerintem ez a legfontosabb dolog, Isten áldásába lenni. Abban meg minden benne van. Most azt nem lehet kérni, mert Isten tudja azt, hogy mire van szükségünk. Szerintem.
2: Hát még mindig úgy néz ki, hogy az életben az élet a legfontosabb. Én teljes tiszta szívemből kívánom, hogy minden, amit kívánsz, az megadasson neked tízszeresen, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál ide hozzám.
3: Köszönöm a meghívást, én köszönöm.
0: Rádió Dix. Hold a hangunk!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szityú vászlasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsikoruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmónikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is énekelni kezd. Sok tehetséges roma énekes nem zeneiskolában tanul, hanem családi környezetben. Az idősebb rokonok adják át a dallamokat, a ritmust, az előadásmódot és azt az érzelmi világot, amely a cigányzenét különlegessé teszi. A roma közösségekben az ének sokkal több puszta szórakozásnál. A dalokban benne van az öröm, a bánat, a szerelem, a veszteség és az élet keménysége is. Egy cigány énekes ezért gyakran nem csak előadó, hanem történetmesélő is. A hangján keresztül egy egész közösség érzései szólalnak meg. Talán ezért is olyan erősek az érzelmesek, sok roma előadó dalai, mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak, mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet

0: zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

final.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére.
3: Pontosan én most a Rajkóba tanítok. Ott vagyok, mint hegedű tanár úr. De a gyerekek mindig mondják, hogy mi a bácsi, hogy a Kottát nem ismerik.
2: Na, ez baj, ez egy másik kérdés.
3: Itt a probléma, igen, hogy a Kottát azt nem ismerik. Mert céci is mindent, én eljátsza egy szó, de megnézem a Kottát, minden a fejemben van, körülbelül, hogy milyen akkordok vannak, micsoda. Múlt héten is kisrác, 16 éves. Uh-huh. Muzsikál, és fölfele ádur, lefele álmod. Érted?
4: Nem látod?
3: Na, ez az.
5: Ő már tudja alapból,
4: igen,
5: hogy
4: igen, ezt igen. Ezek tanulmányokat. Bazsevál.
3: Ja, mondjuk igen. Tanulj, és akkor mondom neki, hogy tehát ott cisz van, nem cé van. És akkor mondja a gyerek, nem, én ezt így tanultam meg, és ez így van a Kottában. Mondom, jó van. És nem tagyta a Kottát az elsőmet, mi meg a harmadikon fönn vagyunk. Akkor mondom, mélj lefele, hozz fel a Kottát, fölhozom. Tényleg igaza van. Mondom, és akkor mi a probléma? Hát így nem jó az új rend, megmutassa meg Béla bácsi. És ha megmutatom neki, abban a pillanatban tudja.
2: Persze.
3: Érted? Hogy így nem tudja, így vizuálisan nem tudja hova tenni, térben helyezni a Kottát, hogy hol vagy, vagy a hangszeren a szól van, de így meghallja, már abban a pillanatban tudja, hogy hogy van.
4: Igen, igen.
3: Ez miért van? Romáknak.
2: Azért, mert ők viszont ezt a módszert tanulták meg jobban, hogy hallás alapján tanulnak. Viszont aki Kotta alapján tanult mindig, igen, annak viszont az a hátránya, hogy ő meg nem használja fülét úgy, mint aki Kotta nélkül tanult. Nos, tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta megfelelő arány lenne a megoldás arra, hogy olyan zenészeket neveljünk, képezzünk, olyan művészeket, akik a fülüket is tudják használni, és hát a Kottát is megfelelőképpen olvassák.
3: Hát én nem tudom, én 70 éves vagyok, ha megérem.
4: Még rájössz még.
3: Jó, tudjuk.

0: De én mindig először meghallgatom, ha megtudom, és nagyon sokszor meghallgatom, mielőtt a kottaképp a kezembe kerülne. Uh-huh. Szerintem az a romaságra vezet vissza. Már nézd meg az indiaikat, hogy tanulnak, hogy föl a szöveget tanulsz. Hogy először két betűt, három betűt, négy betűt, utána visszafele egy betű, vissza egy betű, két betű, három betű, akkor mondd össze a szó értelmét, és akkor menjünk tovább. És akkor így megragad az embernek az agyába. De először csak fülre, és igen, utána írásra. Uh-huh. És ez most ez nem évszázadok, éve ezredekre megy vissza.
1: Beleszületett. Anyamébe már.
2: Tehát nagyon fontos a cigány zenészek esetében, hogy milyen metódussal tanulnak, hiszen ez egészen más, mint amit a klasszikus zenészeknél megszokhattunk, és valahol ez teszi őket különlegessé, és ezért csodálták őket egyébként évszázadokon keresztül, akár a klasszikus zenészek is. Hányszor kiemelték ugyebár történetekben is, hogy a nagy udvarokban a klasszikus zenészek után jöttek a cigánybandák, és órákig tudtak kotta nélkül muzsikálni, és micsoda szenzáció volt ez. Nyilván más módszerekkel tanultak. Minden esetre ez egy nagyon izgalmas témakör, és a mai műsorban az is kiderült, hogy tulajdonképpen milyen hatással voltak a cigányzenészek az európai kultúrkörre, a klasszikus zenére, illetve hogy a végzett asszony a szerep az hogyan jelent meg akár a klasszikus zenében, ami az egyébként a roma nőkhöz is kapcsolódhat alapvetően.
1: A mai estének talán az lenne a legjobb mondani valója és hivatás és küldetése, hogy lerombolni azokat az előítéletet, falakat, amelyek a cigányok és úgymond nem cigányok között léteznek, és a cigányok számára is biztosítani egyfajta olyan identitás, amelyben büszke lehetnek ők a saját múltjukra és a saját törvényeikre, és hogy ez hogyan illeszkedik be egy másik fajta világba. Ez lenne a mai este talán a legnagyobb küldetése, ezt a fajta identitás tudatot visszahozni minden emberben, akik cigányok is, nem cigányok.
2: És legyünk erre büszkék. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a mai este folyamán. Dénes István karmester és Jéri Nagy Béla hegedű művész voltak a vendégeim, és szerintem egy rettentően izgalmas beszélgetésnek lehettek a tanúi, úgyhogy tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
0: Mi is köszönjük
1: szépen, örömmel jövünk máskor is.
0: Köszönjük a meghívást.
2: Egy picit ismerkedjünk meg jobban a verbunkós muzsikával, amelyben Sárosi Bálint Cigányzene című könyve lesz segítségemre. A magyar tánczenének neve közönségesen csak magyar. Midőn ilyest akarunk a zenész által játszatni, így mondjuk, húz magyart, írja Mátrai Gábor 1854-ben. A magyar olyan elnevezés volt, mint az alemán, angléze, francia, polonéz, képtelenség is a legmagyarabb táncot, a zenéjét idegen névvel megcsúfolni. Teszi szóvá Kodály is. A korabeli kiadványok viszonylag ritkán nevezik verbunknak, verbunkósnak, a 18-19. Század forduló tájának magyar hangszeres tánczenéjét. S a német verbung, vagyis toborzás szó csak később a zenetudomány kezdeményezésére vált egy magyar zenetörténeti korszak jelölőjévé. Ezt a korszakot az 1780-90-es évektől számítjuk, és nagyjából a 19. század közepéig tart. Ez egyben a cigánybandák végleges kialakulásának és a cigányzene kifejlődésének, diadalra jutásának is a nagy korszaka. Figyelemre méltó, hogy Magyarországon a nép nagy gondolatai, mély érzései nem költeményekben, hanem nemzeti melódiákban jutnak kifejezésre. Hát így beszélt a külföld a verbunkos korszakról. Valóban annyira előtérbe került itt a hangszer, a hangszeres együttes szerepe, annyira általános érvényűnek látszik ez a zene urakra és népre, múltra és jelenre, korszerűségben és népszerűségben annyira nincs is ez időben versenytársa, hogy nem is csoda, hogy azok, akik írnak róla, az egész magyarság leghitelesebb zenei kifejeződését látják benne. Nos, mi tehát a verbunkos? Eredetileg férfi tánc, amit katonatoborzáskor táncoltak. A Habsburg birodalom területén már korábban is, de különösen az állandó hadsereg megszervezésétől, vagyis 1715-től az általános hadkötelezettség bevezetéséig, vagyis 1868-ig terjedő időben leginkább toborzással, azaz rábeszéléssel, csábítással gyűjtötték a legénységi utánpótlást. E vitézi táncnak, melyet a katonasságra édeskedő vagy csábító legénység gyakorlott, s ugyanonnan verbunkos táncnak nevezett, természetesen a zenéjét is verbunknak, verbunkosnak hívták, ami magyarul toborzót jelent. Ma a mi számunkra a verbunkos szó nem csupán egyetlen táncot jelöl a zenéjével, hanem egy egész korszak jellemző magyar zenéjének stílusát is. Ebben az időben a civilek, a magyar táncot kedvelő urak tánca is sokban hasonlít a verbúváló katonákéhoz. Egy német tiszt így ír a magyar nemzeti táncról 1792-ben. Először történt, hogy a táncot láttam, s én nem tudom leírni azt a hatást, melyet rám tett. A nemzet jellemét rendkívüli mód fejezi ki. A magyarok hosszú nadrágjai már oly népre mutatnak, melynek életelleme a lovaglás. Valóban tulajdonképpen csak a huszárok azok, kiket igazi nemzeti katonaságnak lehet nevezni, mert a magyarországi gyalogcsapatokban mindenféle nemzetiségbeli vegyülék van. A huszárok közt ellenben kevés a más nemzetiségű, s a magyar nyelv, miként egyéb nemzeti bélyeg is, közöttük tisztábban fennmarad. Már most olyan népre, mely a lovaglásban találja megszokott életmódját, val a magyar tánc is. A táncosnak ennél szükségképp sarkantyúsnak kell lennie. A sarkantyúk összeverése ugyanis lényeges része a magyar táncnak. Nos, még egy részlet ugyanebből az írásból, idézem. Az igazi magyar táncoknak egészen lassan kell kezdődniük, s azután gyorsabban folytatódniuk. Sokkal jobban illenek komoly, bajuszos archoz, mint fiatal suhanchoz, bárha ez még oly mesterkélt, bakugrásokat is tesz is. Még akkor is, mikor a magyar tánc valamivel élénkebb lesz. Nem annyira szangvinikus, mint holerikus, élénkség az, mely a táncost elfogja, amelynél vele született komolyságát nem hagyja el, sőt, inkább úgy tetszik, hogy csak tüzesebben és bátrabban juttatja kifejezésre a táncbeli szabadságnak és függetlenségnek imént jelzett bélyegét. Többször láttam azt is, hogy férfi személyek csupán magukban, nők nélkül táncoltak, s a nők nélkülözhetők is olyan táncnál, hol a táncos egész művészete lábai művészi mozgatásában és sarkantyúi ütemszerű összeverésében jelentkezik. Annak idején bizonyára gazdag forrása volt a verbunkos korszak toborzó táncának és magyarjának. Később pedig napjainkig sokat megőrzett belőle az élő néphagyomány is. Nem csak magának a szorosabb értelembe vett verbunknak, a férfi táncnak a változatait, hanem a páros táncnak azt a módját is, hol tánc közben a férfi időnként függetleníti magát partnernőjétől, és azzal együtt a páros táncon belül szóló részleteket táncol. A magyar nyelvterület némely részén az idősebb generációk a csárdást így módon ma is az általános sablonnál sokkal változatosabban táncolják. A 19. századi szakértők különösen a lassú táncot érzik jellemzően magyarnak. Van, aki, mint Ballag Károlyt is, csak a lassút ismeri el hitelesen magyarnak. A mái úgynevezett magyar muzsikából csak a vág össze a magyar valódi géniusszal, amely az úgynevezett lassúé. A frisses pedig melynek nem csak hangja, ide gyűlölt neve is ellenkezik a lassú méltóságával, nem egyéb, mint korcsosítás, mely aztán a tánc korcsosítására is okot adott. A frisset a Tóth nemzettől el nem lehet disputálni, kivált, ha még azt is meggondoljuk, hogy nem disputálni való. Természetesen ezt a szenvedélyes, friss, ellenes magatartást úgy kell értelmeznünk, ahogy tulajdonképpen annak idején is értelmezték. Csak az lehet igazán magyar, ami egyben nemesi is. E korszak képviselői nagy általánosságban a magyar népzenéjét sem ismerték el a magyar nemzetre, azaz a nemesi és igen vékony polgári rétegre jellemzőnek. Sőt, egyszerűen nem vették tudomásul a népzenét. A következő percekben hallgassuk meg ez időtájt egyik legnépszerűbb cigányprímás, Biharinak a Hadik Óbester Nótája című művét.

Bihari János Hadik óbester nótáját hallgathattuk meg. A zenei cifrázással kapcsolatban ehelyen tudnunk kell azt is, hogy a verbunkos stílus létrejöttében különösen nagy szerepe van a hangszeres cifrázásnak. Enélkül ugyanis nincsen verbunkos zene. Igazából azt is mondhatnánk, hogy a verbunkos stílus éppen ellenkezője mindannak, amit a zenében puritánságnak nevezünk. Itt valósággal tobzódni kell a díszekben, a hatáskeltő eszközökben. A stílust túlnyomó részben a cigányzenészek kivitelezték, de hogy mi legyen benne, azt természetesen nem csak, sőt főleg nem, ők szabták meg. Közülük tehát a cikornyáért csak azokat érheti szemrehányás, akik nem tudtak vele helyesen élni. A Bihari szintjét megközelítő virtuóz kevés akadt, a többiek többé-kevésbé kontárok, akik olyan kényes eszközökkel, mint az igen fejlett ízlést és technikai tudást követelő zenei díszítés nem mindig boldogulnak. De nem is mondhatnak le róla, mert ez teszi a stílust. A verbunkos korszakban és az azt megelőző évszázadban az európai műzenében is kötelező volt a mennél gazdagabb, még a leírt művekhez is részben improvizált díszítés. Elsősorban ennek nyomait kell keresnünk a verbunkosban és a cigányzenészek játékában, mert emellett meglehetősen kicsi, bár nem jelentéktelen a cigányos, keleti elemnek az aránya. A művelt zenészi ideálokat követő nem cigány, hanem magyar zenész Lavotta is futamokkal, parafrázisokkal agyon terhelten játszotta fantáziáit. Ettől volt a korszak ízlése szerint magyaros, vagy ha úgy tetszik, cigányos a játéka. A 18. században is, a 19-ben is általában kétféle zenészt emlegetnek Magyarországon. A többé-kevésbé népzenét játszó cigányt és a főúri szolgálatban, templomban, színházban, majd szimfonikus zenekarban játszó német zenészt. Egyébként németnek értve a cseheket is például. A német és a német úton közvetített nyugat-európai zene nyomán jött létre a több szólamra játszó cigány együttes. Az az igény, hogy a dallamot a nyugat-európai ízlésnek is nagyjából megfelelően harmonizálni lehessen, alapvetően befolyásolta a dallamok szerkesztését is. Már a legkorábbi verbunkos kiadványokban is, még a leginkább népi ihletésű bihari darabokban is, látjuk, hogy szinte kínosan vigyáznak arra, hogy a dallam harmonizálható legyen, s a felbontott akkord állandóan szerepel, mint fontos dallamalkotó elem. Egyébként Haydn műveiben már 1766-tól kezdve fordulnak elő verbunkos-szerű, magyar, illetve kelet-európai jellegű témák, mert mindig nyilvánvalóbb, így a Szabolcsi Bence, hogy Haydn és kortársai számára a magyar, a szláv, a cigány, a román, a török muzsika egyetlen, vegyes, de alig szétbontható, komplexust alkotott. Haydn D-dur zongora versenyében és G-dur zongora triójában is a Rondo alla Ungherese feliratú tétel van, vagyis magyarosan. Mozart A-dur hegedű versenye fináléjának moll epizódjában még a jellegzetes kuruckvártot is megtalálhatjuk. De Beethoven harmadik szimfóniájának záró tételében ugyancsak erőteljes verbunk téma szólal meg. A legnagyobb propagandát azonban kétségtelenül Liszt magyar rapszódiái csinálták a verbunkos zenének. Rapszódiáiban Liszt a maga zeneszerzői és zongora virtuózi lehetőségeihez mérten ugyanazokat a zenei ideálokat igyekszik megvalósítani, amiket a korábbi legjobb verbunkos szerzők és előadók. A zenére alkalmazott rapszódia megjelölés, így nem csak a szerző által büszkén vállalt nemzeti énekmondói rapszodoszi szerepet jelenti, hanem ugyanazt a zenei szándékot is, amit a régebbi verbunk szerzők az ábránd vagy fantázia névvel fejeztek ki. A virtuóz rögtönzés szándékát. A feldolgozott témának itt is az a legfőbb hivatása, hogy a verbunkos hagyományos, lassú, friss elvű fokozó keretében alkalmat adjon a zeneszerzőnek, előadónak
az ugyancsak hagyományosan kötelező stíluselemek mennél virtuózabb megcsillogtatására. Saját rapszódiái esetében Liszt ugyanúgy nem vett tudomást a kortárs szerzőkről. Kosovicsról, Csermákról, Boka Károlyról, Rózsa Völgyről, Reményi Edéről, Tern Károlyról, Egressi Béniről, Szerdahelyi Józsefről, Bernard Gáspárról, akiktől rapszódia témáinak nagy része származik. Mint ahogy a cigányzenéről írott könyvében is, csak azokat tekintette a magyar ősforrásának, akik pedig csupán annak hangszeres megelevenítői voltak, vagyis a cigányzenészeket. A romantikus ideál szerint heroikusnak, büszkének, szélsőségek közt csapongónak ismert magyar karakter kifejezésére valóban elégtelenek az egyszerű énekelt négy dalok, vagy a kortárs magyar szerzők által szerzett népies dalok. A romantikus szemlélet számára nem az egyszerűen leírt vagy előadott dal puritán szükszavusága volt az érdekes, hanem az a mód, ahogy a virtuóz cigány együttesek e dallamokat megelevenítették. Itt a rapszódiák tükrében látjuk leginkább, mi indította Lisztet arra, hogy a magyar zene egyedüli forrásává a cigány zenészeket tegye meg. Most hallgassuk meg a 100 tagú cigány zenekar előadásában Liszt második magyar rapszódiáját. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra!

még megvár.

facendo macero. Nem kell nékem ilyen csapodár, aki mindig más sokára vár. Akad nékem szeretőnk igaz is, nem kacsint.

próbál.

0: szeretne vagy elfelejtünk önökre. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, hogy szeretne vagy elfelejtünk önökre.
1: Sunenvo Jassa,
2: 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptéri díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éven nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelt a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV a kelenföldi tűzeset után. A hétfői tűz miatt teljesen le kellett zárni a balatoni és a pécsi vonalakat. 45 járat kimaradt, további 51 pedig rövidített útvonalon közlekedett. A vezérigazgató szerint fejleszteni kell a kelenföldi utastájékoztatást, több jól képzett utasmenedzser bevetésére van szükség, és a BKK segítségét is kérik a pótlóbuszok biztosításához. Közben Vitézi Dávid miniszter felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Dányi Gábort, feladatait Bakos Krisztina veszi át. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A magyar önkormányzati rendszer reformjáról közölte a szervezet szerdán a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Marco Rubio és az amerikai elnök a hétvégén még arról beszélt, hogy közel a megállapodás, de hétfőn az amerikai erők önvédelemre hivatkozva újabb csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Donald Trump most azt is közölte, hogy az Egyesült Államokban vagy más helyszínen, de megsemmisítik Irán dúsított uránját. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: valami humorba ágyazva, ahol azt kapta meg, aki a rossz, mit tudom én, figura, tehát, hogy mondjuk én akkor se szerettem azért ezt az egészet, de valahogy nem pont ugyanaz volt, mint ezek a mai horrorok, de én még erre emlékszem.
1: Észre lehet időben venni az erőszakra való hajlamot a gyerekekben, és ha igen, akkor ezt tudjuk gátolni ebben a modern világban, ahol mindenhol tartalmakat láthatnak?
0: Hát az erőszak a gyerekekben az nagyon sok mindenből eredhet, például abból is eredhet, hogy el akarják venni tőlük a screent, amiben bele vannak, tehát mert hogy egy olyan függőség alakul ki a mobiltelefontól, vagy tablettől, vagy a screentől önmagától, azt mondják egyébként, hogy a 3 óránál többet néz, nyomkod egy gyerek egy nap, akkor az már függőség, és mint minden, mint akár egy szerhasználati függőség, a megvonás, tehát hogyha megvonják ezt, akkor a gyerek bizony hisztériás lesz, indulatkezelési problémái lesznek, vagy szorong, vagy feszült, tehát az agresszió az nem csak abból adódhat, hogy ő agresszív tartalmakat néz, hanem hogy mondjuk tiltják a függőségét, vagy nem jut hozzá. Tehát teljesen nem csak viselkedésében nyilvánul meg, hogy ő mondjuk agresszív lesz, hanem idegrendszeri tünetei is lesznek.
2: Korábbi válaszában megfogalmazódott, itt megjelent a biztonság fogalma. És ugye elgondolkodtam ezen, hogy már szó volt az anyai hangról így a korai időszakban, de hogyha rá tudunk nézni mondjuk 1 és 16 év között, akkor mondjuk időszak korszakonként milyen jellemzői vannak a biztonságnak egy gyereknél, hogyan árnyalódik ez, és mire kell figyelnie a szülőnek, vagy annak a kísérő felnőttnek, aki vele van?
0: Azt gondolom, hogy az a biztonság, ha kapcsolatban vagyok a gondozómmal, a szülőmmel, illetve a szülő a gyerekével. Tehát nem csak biztonság, hanem bizalom, hogy bármi van, bármi történik, én tudok vele beszélni, elérhető, tehát nagyon sok szülő nem elérhető ugyanúgy. Most például egy paciens sem beszámolt arról, hogy ugye az ő anyukája hogy nem volt elérhető, ez egy régebbi történet, akkor még nem volt mobiltelefon, hanem mindig dúdolt a mama. Tehát, hogy akármit csinált, vagy a gyerek szeretett volna kapcsolódni, nagyon fura, akármit csinált, dúdolgatott magában, és ez valami falat képzett a gyerek és az anya között, nem tudom, hogy ezt így, ugye ez így
2: igen,
0: érezhető, hogy megjelenik, hogy dúdolgat, és amikor szól a gyerek, hogy de anya, nem tudom, éhes vagyok, szóval, hogy egy ilyen, mint egy ilyen üveggömbbe zárta magát, és hogy ugye ez van a mobiltelefonnál is, ha a szülő belemerül a telefonjába, és a gyerek próbál kapcsolni, nem biztos, hogy erőszakosan, csak úgy szól, hogy anya, láttad azt a fecskét, ami ott elrepült, vagy valami, és közben meg pörgeti a híreket, pontosan ugyanúgy elérhetetlen, mint az az régi anya, aki dúdolt. Szóval, hogy érdekes, mert hogy azt gondolná az ember, mi van abban rossz, hogy dúdol valaki, hogy az így jó is lehet, tehát persze jó lehet, de ha a gyerek azt érzi, hogy az anyját nem tudja elérni, akkor nem jó, és úgy ugyanez van, tehát hogy a biztonság az az, hogy bármikor elérhető a szülő, és bármikor elérhető a gyerek is, tehát hogy kialakul az a biztonság a kapcsolatban van.
2: Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a szülőknek is feladatja azért a leckét, hogy nem biztos, hogy ő maga is tudja narrálni azokat a történéseket, amik újra megjelennek, és ilyen úttörő módon nem van maradva mindig a szülő ahhoz a tartalomhoz képest, amit a gyerek már így csípőből ismer. Tehát azért ez a szülőnek is feladja a leckét, hogy ezt tudja keretezni valami módon.
0: Nagyon is föladja, annál is inkább, mert mondjuk egy mai szülő az egyáltalán nem érti sokszor azt, amit ahogy a gyereke ír, vagy a gyereke beszél,

0: most mondok egy példát, tehát, hogy ők úgy leveleznek egymással, hogy, hogy szlengeket, rövidítéseket használnak, tehát egyáltalán érthetetlen. Tehát azt mondta az egyik szülő, hogy ő nagyon félt, hogy, a, hogy valami drogozásba került a gyereke, és hát bizony szégyel ide belenézett a telefonjába, a gyerek telefonjába, és olyan mondatokat talált, amit egyszerűen nem értette. Tehát, hogy ilyen, mondok egy példát, hogy RF-ben vok. Real flow-ban vagyok, vagy azt írta, hogy nem tudom, IDK szerintem ez egy kicsit mid. Tehát, hogy, hogy azt mondja, Éva tudja, hogy ez mit jelent? Nem, fogalmam nincs, és hát akkor így hogy így ezeket megtanuljam, tehát hogy a szülőnek egyszerűen tanulni kell a gyerekétől is, tehát itt is jön a kapcsolat, a bizalom, hogy ugyan mondd már meg, hogy, hogy ti hogy beszélgettek, mik ezek a rövidítések, vagy ez titok, vagy ez azért van, hogy, hogy ezek az öregek, ezek ne értsenek ebből, hogy ez egy olyan titkos nyelv, vagy hogy nem tudom én, ez az IDK, szerintem ez egy kicsit mi, de ez azt jelentette, hogy ugye I don't know, nem tudom, de, de szerintem ez egy kicsit középszerű. Igen, tehát hogy na jó, de hát ugye ezeket le kell fordítani. Ditani,
1: nekem is időt betellett, míg leesett a mid.
0: Igen, tehát hogy na, hát ilyenek vannak, és tehát hogy van egy ilyen generációs érzés is ebben, hogy fú, hát a szülő nem tudja, hát nem tudja, persze, de hát lehet beszélgetni, és ő is, tehát hogy azért a gyereknek se rossz, hogy az nem az van, hogy a szülő hierarchikusan tilt, vagy parancsol, vagy jutalmaz, vagy bármi, hanem kíváncsi, érdeklődik, tudni akarja, nem erőszakosan, de hogy tehát mibe vagytok?
2: Igen, ez azért a félúton találkozás, ugye? Ez a bizalom, pontosan, amiről beszéltünk. Pontosan. Tehát, hogy a kíváncsiság, az érdeklődés és a tudni akarás az azért ki tud váltani egy olyan fajta belső motivációt, hogy tényleg értsem, hogy mi van a gyerekemmel. Nekem még elég pici, úgyhogy szerencsére nem üzengetnek, meg nincsen mobiltelefonja sem egymással, viszont minden tartalom, amit szeretne, ugye hallja az iskolába, hogy nem tudom, démonvadász, K-pop, őrület, meg minden, akkor azt így este megnézem előtte egyedül, hogy akkor ő ezt majd másnap megnézheti-e. Tehát én egyelőre csak ilyen szintű investálásban vagyok. Ha te egyébként a szülő-gyerek kapcsolatra abban az esetben ez a fajta felgyorsultság, hogyha a szülő azt érzi, hogy nincs ideje, vagy úgy gondolja, hogy ez az autoritás az tökéletesen elég arra, hogy ő ezt itt mederben tartsa. Tehát, hogy hogyan lehet azt a szülőt érzékenyíteni, aki úgy gondolja, hogy ő a kezében tart mindent?
0: Itt nem csak arról van, tehát hogy a szülőnek tényleg nehéz dolga van, meg egyébként tényleg lehet elfoglalt a szülő, engedjük meg azt is, hogy a szülő elfoglalt, de csak hogy az a lényeg, hogy szerintem nagyon fontos, hogy a közösségekben, osztályban, sokszor már óvodában is beszélgetni a szülőcsoporttal arról, hogy mit tehet, és mi van akkor, ha ő elfoglalt, vagy hogy ez hogy van. Tehát, hogy én arra gondolok most konkrétan, hogy az nem elég, hogyha én elfoglalt vagyok, akkor vagy odadobok neki egy tabletet, hogy akkor már láttam, hogy étterembe ülnek kicsi gyerekek, és hogy szülők ott tudjanak beszélgetni, tablet megy előtt, és így eszik a tablet előtt, sőt már babakocsiban is láttam tabletet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez se jó, meg az se jó, ha csak tilt egy szülő, hanem igazából társadalmi megoldása lenne ennek a dolognak szerintem, már pedig társadalmilag egyszerűen edukálni kellene az iskolákat, óvodákat, mindent, hogy az ne legyen ciki, hogy egy gyereknek mondjuk buta telefont ad a szülő, ha már mindenképpen telefont akar adni, tehát például Skóciában, nem tudom, Finnországban, már az a ciki, ha egy gyereknél okos telefon van, tehát hogy igen, tehát hogy legyen buta telefonja, tehát hogy nem, és ne az legyen, hogy hallottam olyan esetet, hogy a tanárnő megkérdezte az osztályt, osztályban, hogy kinek nincs okos telefonja, és akkor egy kislány föltette a kezét, hogy neki nincs, mert hogy ő az osztályban egy Viber csoportot akart létrehozni a tanárnő, hogy majd ott osztja meg az infókat, és ez is egy borzasztó dolog. A másik meg, hogy mennyire megalázó, meg megszégyenítő annak a kislánynak, akinek pont nem volt okostelefonja. Tehát az ilyen jellegű esetek elkerülése érdekében nagyon fontos lenne közösségekben beszélni erről, hogy mit lehet tenni, hogy nem az van, hogy tiltjuk, mert a gyerekek kiborulnak ám, mert hogy de ugye a fél osztálynak van, nekem igen, nincs. Táborfalon
1: kívülre esik.
0: Hát pontosan. Tehát, hogy legyen, én azt gondolom, hogy legyen egy hozzáférési idő, tehát, hogy nem az van, hogy soha nem nyúlhatsz hozzá, hanem legyen egy idő, de hogy az semmiképpen se, hogy annyi olyan idő mennyiség legyen, ami már függőséget okoz, és az idő az nem arról szól, hogy feltétlenül a ilyen szociális TikTok, Facebook, Insta, stb., hanem az információk, amit ma már elengedhetetlen információkhoz jutunk, ugye az internet által, tehát hogy ez fontos, de nem feltétlen a pörgetése annak, hogy miből maradok ki.
1: Igen, most egy picit már belekezdtünk abba a témába, amit fel szeretnék tenni kérdésként, hogy így igaz, hogy az edukációt ennyien rövid keretekben nem tudjuk megtenni, de segítsünk egy kicsit a szülőknek. Nézzünk rá röviden, úgy a sarkalatos pontokra, hogyha megnézzük mondjuk mi az az életkor, amikor először találkozhat egy gyerek egy szakember szerint bármilyen digitális eszközzel, milyen időkeretben, milyen módon, és hogyan lehet ezt így olyan módon a gyerek elé helyezni, hogy abban senki se sérüljön, és ne legyen az az érzése, hogy ő kimarad a közösségi életből.
0: Hát ugye ezt már az előbb mondtam, hogy borzasztónak tartom, amikor ilyen kicsi gyerekeket már így nyugtatnak meg, mert lehet, hogy pillanatnyilag megnyugszik, tehát amikor elé tesznek egy mesét akár, de még az sincs, tehát épp most mondtam, hogy még a mesének a nézése az egyáltalán nem biztos, hogy az a gyerek számára feldolgozható, mert hogy lehet a mesében egy csomó olyan tartalom, amit ő nem tud feldolgozni, tehát ezért mondom, hogy már ilyen szempontból sem jó nézni, és nem hallgatni. Ez az egyik, tehát hogy én ezt nagyon rossznak tartom a kicsi gyereket képernyő elé tenni, és a nagyobb gyerekeknél is ugye mondja a szülő, hogy de hát nagyon fontos, hogy ő nem tudom én funkciója legyen, van annak, hogy legyen a gyereknél telefon, és akkor mindig mondom, hogy de ne nézegesse a képernyőt, hanem az a buta telefon legyen, tehát hogy amikor a szülő nem tudom én nem tud leparkolni és elviszi a gyerekét a valamilyen foglalkozásra, akkor mondta, hogy hát akkor ő elengedi a gyerekét, megáll az épület előtt, fölmegy, és ha fölért, akkor csöngesse meg, hogy ő fölért. De ugye ez nem kell okos telefonnak lenni, de hogy megint, hogy lehet ezt hogy lehet ezt szabályozni, hát nehéz szabályozni, ehhez kell megint a bizalom, meg az, hogy megpróbálom elmondani a gyereknek, hogy nem az, hogy nem alszol, hogy álmatlan vagy, hogy szomorú vagy, hogy azt éli meg, hogy mindenkinek jobb élete van a telefonon keresztül.
1: Igen, tehát, hogy
0: hát abszolút, tehát hogy ebbe benne van ez a FOMO érzés, hogy kimaradok, mindenki más fantasztikusan él, és én meg kimaradok, tehát hogy ez egy nem reális, nem ez a valóság. Tehát hogy az, hogy ugye az ember az úgy lett kitalálva, hogy tényleg szüksége van a kapcsolódásra, a kapcsolatokra, egymás közelségére, szagára, bőrére, tehát erre, tehát amikor én egy géppel vagyok, vagy egy ilyen screennel vagyok kapcsolatban, akkor az kihat mindenemre, a viselkedésemre, és ezt mi csak most érzékeljük, mert ez az egész dolog tulajdonképpen 20 éve létezik, és a következményei most már erőteljesen érzékelhetőek, hogy nem tudnak beszélni, nem tudnak kifejezni. Most már van egy csomó ilyen film és színdarab, most megy a Vix Színházban a reklám helye, a Letargia című darab, ami az Z generációnak erről a kapcsolattalanságáról és problémáiról szól, és hogy mindig az AI-jal beszélik meg, a AI terapeutával beszélik meg a problémáikat, neki mondják el az elakadásaikat, hogy de vajon mi a szerelem szerinted, vagy mit, tehát hogy egy olyan valóságból való kiesés ez, ami hosszú távon borzasztóan hat majd a világra, meg már most is. Mint például ez a konkrét, hogy elütötte a hév ezt a fiút.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
1: Visszajövünk.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Ez a kimaradás érzet, ez a fear of missing out, ez a FOMO, ugye egyre többet beszélnek róla a média platformokon. Ez konkrétan ettől függetlenül, hogy ez egy ilyen negatív érzelmi töltést okoz, nagyon sokszor média függőséget vált ki felnőttek esetében is. Mennyire jellemző Éva a praxisában az, hogy már kialakult akár tinikori média függőség kapcsán keresik önt fel szakemberként?
3: Hát elég gyakori, nem feltétlenül ezzel keresnek meg, csak úgy mellék körülményként kiderül, hogy egész nap pörgetnek, és hogy nem vesznek részt az életben, tehát hogy ők csak azzal keres meg, mondjuk, hogy feszült, hogy szomorú, de az már egy jó dolog, hogyha ez valamilyen módon érzékeli, és akkor amikor beszélünk róla, hogy telik egy napja, hogy amikor a munkából hazamegy, akkor ő mit csinál, és mivel alszik el, és mi az, ami, vagy kivel beszél, vagy kivel mennyit beszél. Tehát egy borzasztó, hogy statisztika, hogy azt hiszem, hogy kimutatták, hogy egy család azt hiszem naponta 7 percet beszélnek egymással, úgyhogy így leülnek beszélni, így átlagban. És akkor mivel zajlik a többi idő?
4: Hát valószínű, hogy különböző digitális felületek nézésével. Van-e arra valamilyen szakmai konszenzus, hogy hány éves kortól adhatunk egy gyereknek kezébe okostelefont?
3: Hát mondjuk kamaszkortól, tehát hogy így...
4: 12 év? Nekem a kamaszkorot kezdik, lehet, hogy korán.
3: Igen, tehát hogy hát meg kéne próbálni kihúzni addig mindenképpen, és hát ott is beszélgetni róla, hogy de mit és mennyit.
4: És hogyha mondjuk most valakivel leülne, és arra kérnék, hogy mondjon 3 dolgot, amit a legnagyobb hibának tart a digitális eszközök, főleg a okostelefon kezelésében, akkor mi lenne az a 3 pont, amire érdemes lenne figyelni, ami valami módon úgy keretezi is akkor már a helyes használatot?
3: Hát, hogy mondjuk milyen erőforrásokat használ az ember, az, tehát hogy mit használ erőforrásnak. Tehát az egy erőforrás, hogy a TikTok, a Facebook, a nem tudom, tehát hogy nem feltétlenül, tehát hogy arról beszélnék, hogy az erőforrások az nem a mobil pörgetése, hanem egy kirándulás, egy sport, egy társasági együttlét, az lehet erőforrás, vagy egy tanulás, tehát hogy hogy milyen tartalmat nézek benne, tehát hogy akár föl lehetne írni, hogy amikor én pörgetem, milyen tartalmakat nézek, hogy valaki ugye belemegy ezekbe a real részek videókba, és akkor ez így bepörget, és órák telnek el, de konkrétan órák, és mi történt? Tehát, hogy így ennek a, hogy mi a tartalom, meddig, és milyen erőforrásokat kapok belőle, ezek fontosak.
4: Nagyon szimpatikus, ezt így magamnak is el fogom tenni, főleg az utóbbit, hogy miből táplálkozom, és mit tölt fel.
3: És hogy mire lenne szükségem igazán. Tehát, hogy olyan, mintha erre lenne szükségem, és akkor így leteszem x óra múlva, és akkor, de tényleg erre volt szükségem? Nem? Szóval, hogy így jó, megnyugtatott, de erre volt szükségem? Vagy pont, hogy nem nyugtatott meg, hanem még feszültebbé váltam tőle.
2: Sokszor beszélünk arról, hogy a szülők próbálnak kontrollt behozni ugye a média felhasználásban, de nagyon sok esetben ugye egyre több fals információ, dezinformáció, mesterséges intelligencia által gyártott tartalom kerül elénk, és nagyon sok esetben, bármennyire érezzük azt, hogy két lábbal állunk a racionalitás talaján, sokszor még mi sem tudjuk megszűrni azt, hogy valóban az a forrás az hiteles vagy nem. Tehát hogyan kellene az edukációt kezdeni a szülőktől, és akkor úgy haladhatunk afelé, hogy szűrjünk tartalmakat? Mi a jó receptúra az egészséges és tudatos médiafogyasztáshoz?
3: Azt hiszem, hogy ez most mindannyiunkkal előfordult, hogy egyszerűen megkérdőjeleződik a realitás érzékünk, hogy most ez tényleg, ez valódi? Ez amit én látok, vagy ez AI, tehát amikor már nem tudom, és ez egy tulajdonképpen lehet egy ilyen pszichotikus állapot is, hogy így nem tudom, hogy most mi a valóság, és mi az, amit én a Gólyakalifa, Babics Gólyakalifájában van, hogy a főszereplő nem tudja, hogy mikor álmodik, és mikor van a valóságban, mert hogy úgy átfolyik, tehát hogy egy ilyen pszichózisban van, hogy nem tudom már. És hogy ez ehhez vezet, ez a fajta, hogy úristen, tehát hogy próbáljak meg ebből kijönni, hogy így nézzek ki az ablakon. Tehát a technika már mindent megold, pont most láttam, hogy nem tudom, felújítják a repülőgép irányító tornyot, és nem az ablakon látják a repülőket a repülőgép irányítók, hanem hatalmas screeneken, ami nagyon biztonságos, de hát ez mennyire őrület már, hogy így nem látom az ablakon a repülőt, a valós repülőt. Szóval ezt nagyon nehéz megszokni, és nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, de nyilván a tudomány, a technika az sok mindent, pozitívumot is kitermel, de hogy mi hogy kezeljük, menjünk ki a szabadba.
4: Igen, én bízom abban egyébként, de van egy olyan hit, meg egy olyan elképzelés, hogy idővel azért bejövünk középre, és ott nagyon fontos fogalom lesz majd a lekapcsolódás. El tudom képzelni, hogy azok a szülők, akik most minket néznek, azok összecsapják a tenyerüket, és azt gondolják, hogy úristen, mindent elrontottam, vagy legalábbis most szeretnék egy picit jobban csinálni mindezt. Milyen tanácsot adhatunk nekik, akik szeretnék a gyerekeket egy picit visszahúzni abból a mű pseudo világból, amiben beszorultak? Hogyan kell ezt kezdeni úgy, hogy ne sérüljön a szülő-gyerek viszony sem?
3: Ezt mi már mindannyian tudjuk, hogy a gyerek ugyanazokat a mintákat fogja vinni, amiket mi adunk. Tehát ez vonatkozik az internet használatra is, tehát amikor a gyerek azt látja, hogy én valamilyen tudásanyagot az internetből szedek össze, sokkal egyszerűbb ma már, mint könyvtárba menni és lapozgatni, akkor az egy minta, de ha az a minta, hogy a szülő is ugyanúgy ül ott, és ugye nem dudolgat, hanem pörgeti a telefonját, akkor mitől viselkedne másképp a gyerek? Tehát a szülő elsősorban azt kell, hogy mutassa, bármilyen nehéz is, mert egyébként nehéz ez, hogy ne függjünk rá a saját mobilunkra, és a gyerekkel legyünk, és azt mondjuk neki, te figyelj, mi lenne, ha most ezt letennénk, és elmennénk egyet sétálni, tök mindegy, valami programra együtt, vagy nem tudom, tehát ezt gondolom, hogy első körben az van, hogy magukat kell visszafogni, és a mintát, olyan mintát mutatni, ami hasznos. És a másik, hogy a szülők összefogása, tehát egy olyan szolidális összefogás, amit arról van szó, hogy ezt csináljuk együtt. Tehát, hogy nem elég csak, hogy a mi családunkban ez így működik. Ha a gyerek bízik bennem, akkor elhiszi, hogy ez az ő, meg az én, meg a család hasznára van, de nagyon nehéz dolga van akkor, amikor látja, hogy mindenki másképp csinálja, vagy a szülő úgy jutalmazza, hogy a gyerek nyafog, mert 6 éves kora óta, hogy mindenki másnak van, és ő is szeretne, és a szülő meg úgy érzi, hogy akkor ő rossz szülő, hogyha ő nem adja meg a gyereknek, hiszen minden nap elmondja, hogy de mikor kapok már, hogy ne ez legyen a jutalom. hogy akkor ő kap. Meg olyan is sokszor van, hogy elválnak szülők, és akkor azt panaszolja a mama, hogy hát a papa viszont megvette neki a mobiltelefont, nem tudom én, a 7 éves gyereknek, és akkor a gyerek ugye imádja a papát, imádja a papát, hogy a papa ugye megvette neki, a mama meg nem. Tehát, hogy ez arra is használják emberek, hogy tulajdonképpen maguk mellé állítsák a gyereküket, veszélyes.
2: Meg abszolút kihat a családi dinamikára is, teljesen. Tehát nekem a szüleim nagyon tiszteletben tartják, amit hozok döntéseket szülőként, főleg itt a screen time vonatkozásában, de édesapám az, aki őt nem érdekli, tehát kétszer elmondja a gyerek, hogy nagyon szeretné, és már nála van a telefon, mire oda nézek. Ezeket nagyon nehéz jól kezelni. Egyrészt ugye az iskolában nagyon sok mindent kérnek tőlük már számítógépen, tehát nem akarnék én sem egyébként egy ilyen digitális benszülöttet nevelni, de hogy valóban ezt a középutat megtaláljuk, ez félelmetesen nehéz.
4: Gondolom.
2: Nagyon-nagyon.
4: Nem képzelni, hogy óriási, nagyon nehéz szituációban vagytok szülők.
3: Nagyon.
2: Igen, úgyhogy amit még egyébként szerintem fontos, hogy kivesézzünk, az az, hogy az iskolában, az IT órákon, a számítógépes órákon, még az én időmben ugye tetriszeztünk, meg ezeket a nagyon alap dolgokat csináltuk, most már konkrét videójátékokat, ez a Roblox és minden egyebet játszanak. Én érzem szülőként a felelősségem abban, hogy ugye nagyon elkezdett terjedni, hogy milyen veszélyes, ugye nagyon sok pedofil és mindenki egyéb regisztrál, különösen a Robloxra, föl, ahol ugye megosztanak a gyerekek adatokat magukról. Én otthon ezt nem engedem, viszont az iskolai kereteken belül ez része egyébként a tantervnek, hogy ismerjék ezeket a videójátékokat. Ilyenkor nekem szülőként meddig tart a felelősségem? Abszolút hagyhatom ezt az intézményre, és azért is kérdezem, mert nagyon sokan érintettek, ugye nézők, hallgatók is. Mit tudunk mi ilyenkor tenni, amikor intézményesített szinten van valami, ami a mi értékrendünk szerint ellen megy?
4: De jó kérdés.
3: Igen, ez valóban jó kérdés, tehát hogy ugye a cyberbullying az egy nagyon-nagyon elterjedt dolog sajnos, tehát filmek is, tehát most például a Kamaszok című film a Netflix sorozatban, ahol a papa azt mondta, hogy hát én azt hittem, hogy biztonságban, hát ült a szobájában a gyerek, és egész nap csak a nem tudom, gépét nézegette, és azt hittem, hogy biztonságban van, miközben pont, hogy nem volt biztonságban. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy tanulási folyamat, és a szülők és az intézménynek a konszenzusos megállapodása, tehát persze szülőként nem vagyok köteles elfogadni olyan dolgokat, amit nem tartok jónak, tehát hogy hát sajnos nem tudom ezt csak azzal, hogy kapcsolatban vagyok a gyerekemmel, bízom benne, és azt mondom, hogy bármi van, én nem tiltani fogom, vagy büntetni fogom, csak mondja el, hogy bármit is érez, vagy bármi furaságot, vagy rossz érzése van, akkor mondja el.
4: Hogyha egy szülő szeretne a gyerekével beszélni az ottani, tehát a digitális eszközökön megjelenő tartalmakról, akkor jól sejtem, hogy a két legfontosabb téma az erőszak és a szexualitás lehet, amiben mindenképp fontos egy kísérés. Mert nagyon veszélyesnek látom azt, hogy úgy jelenik meg a médiában is, főleg a filmekben az erőszak, mint aminek ugye két dimenzióban túl sok következménye a nézőre nincs. És a gyerek valahogy ezt szokja meg, hogy tulajdonképpen nincs súlya a megjelenő erőszaknak, mert aztán kikapcsolja az eszközt, és vagy pedig egy másik tartalomra vált, és ezután már nem releváns számára, ami az előzőekben történt.
3: Hogy nagyon sokszor nem is a konkrét eseményről érdemes beszélgetni, hanem a kiváltott érzésekről. Tehát, hogy például a szégyenről, amikor azért nem mond el egy gyerek egy ilyen történetet, amiben bármi bullying volt, vagy olyan, ami őt megrettentett, tette, mert a szégyen ül rajta. Tehát, hogy kiderül, hogy ő valamit látott, nézett, vagy ő valamiben gyenge volt, vagy bármi. Tehát, hogy ilyenkor, mint szülő, nem is arról beszélek, hogy haj, figyelj, hát nagyon veszélyes, és ott behálózhatnak téged, és olyanokat látsz majd, hogy nem tudom, ami nem a te korosztályodnak való, és te még ezt nem. Tehát ezt hiába mondom egy gyereknek, azon a becsukódik a füle, mert jó, persze, a szülők azok már csak ilyenek, vagy mindig. Hanem arról beszélek valamilyen más módon, hogy mi is a szégyen, mit élünk meg akkor, amikor szégyenkezünk, hogy néz az ki, te éltél már meg szégyent, vagy voltál már így, hogy arról beszéljünk, hogy milyen érzések vannak egy gyerekben, vagy bennünk, tehát én is elmesélhetem, hogy én mikor éltem meg szégyent, mert azt gondolom, hogy az érdekes beszélgetés, ami a gyereket is érdekli, az nem ezek az ilyen oktató szövegek, hogy hú, ez veszélyes, meg ezt nem szabad, hanem hogy mit él meg az ember bizonyos helyzetekben, és bizony, amikor eljutok egy gyerekkel, vagy egy szülővel egy terápiában arra, hogy már így ki lehet mondani, hogy szégyent éltem meg, akkor ott már elindul valami, mert ez most csak egy példa volt.
4: Nagyon érdekes az, hogy ahogyan én tudom is, majd akkor most a szakember biztos, hogy pontosítja ezt, hogyha jól tudom, akkor a gyermekek első 3 évében tulajdonképpen nincs kontroll, tehát ők nem tudják az érzelmeiket szabályozni, ezért is gondoljuk azt, hogy ugye hiszt is a gyerek, pedig nem, hanem még nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy irányítani tudja az érzéseit, vagy lehalkítja, vagy pedig bármi más módon keretezi. Itt főleg veszélyes lehet, hogyha találkozik az agresszióval, mert valami egészen mást jelenthet, mint aztán egy későbbi felnőttnek. És azt látom a mai világban, hogy, és van rá egy konkrét példám is, hogy általános iskolában a gyerekek nagyon erős agresszióval vannak egymás felé, fejbe rúgják egymást, hasba ütik egymást ököllel, és ilyenkor a szülő eléggé meg van kötve, mert hogy nincs ott az iskolában. De azt láttam ebből az esetből kifolyólag, hogy tanárok sem tudták pontosan, hogy akkor most hol keresik, hova vezessék vissza az okokat. Ilyenkor a szülő mit tud tenni? Hogyan beszélgessen el a gyerekével? Mondjuk egy 8-9 éves fiatal kisfiú, kislány.
3: Hát nem most ugye ki volt az elkövető és ki az áldozat, az ugye, hogyha az én gyerekem az agresszor, akkor megkérdezem, hogy miért voltál dühös például. Tehát, hogy mi váltotta ki. Nem azt mondom ugyanígy, hogy ez egy nagyon csúnya dolog, hogy megütsz valakit, mert egyébként persze csúnya dolog, de hogy mi tört, dühös voltál? Miért voltál dühös? Mi történt veled? Tehát megpróbálom megérteni, és akkor utána beszélgetünk arról, hogy ez tényleg egy módja-e annak, hogyha ő dühös, hogy akkor ő, nem tudom, fejbe rúg valakit, és hogy szerintem mit élt meg az, akit ő fejbe rúgott. Tehát nem megyek, tehát nem tovább megyek, tehát miután megbeszéltük, hogy ő vajon miért csinálta, nyilván ez is az ő szintjén beszéljük meg, hogy ő attól lett dühös, hogy ő, nem tudom, elvette a radírját, tehát hogy akkor te, nem tudom én, kiszolgáltatott, vagy tehetetlen lettél, vagy szóval tanítom arra, hogy milyen érzéseket élt meg, és hogy milyen érzések mentén, mi lehet adekvát viselkedés, és hogy ő mit okoz, milyen következményei vannak annak, hogy ő fejbe rúg valakit. Tehát, hogy ő biztos nem akarta, hogy mert úgy bármi történhet, tényleg megsérülhet egy másik, és hogy ő akarja-e, hogy ennek a felelősségét és érzését felvállalni, hogy ő mit tett. Tehát, hogyha ezt már a tényleg elkezdjük kicsi kortól, és nem az van, hogy tehát ez egy nagyon csúnya dolog, meg ne lássam többet, az a pont semmire nem jutott.
4: Igen, itt ha jól értem, akkor tehát a következmény és a felelősségvállalás a kulcskérdés ebben a témában.
3: Igen, meg az empátia, a maga módján, hogy oké, tehát magammal is legyek együttérző, hogy igen, nekem az rossz volt, hogy elvették a radíromat, de a másikkal is, hogy jó, de hát ezt másképp is lehetett volna.
2: Nagyon szépen köszönjük ezeket a praktikumokat, nekem nagyon sokat segített, és biztos vagyok benne, hogy a nézőknek, illetve a hallgatóknak is. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Köszönöm én.
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világ hangulatát. Sikere azt mutatja, hogy a cigányzene nem csupán hagyományőrzés, hanem folyamatosan megújuló kulturális erő is. A roma előadók ma már nem csak tradicionális cigánydalokat énekelnek, hanem popzenét, mulatóst, romantikus dalokat és modern slágereket is. A cigány énekesek életének egyik legfontosabb eleme a család. Sok roma művész számára a család jelenti a legnagyobb támaszt, gyakori, hogy több generáció foglalkozik zenével, énekel, a gyerekek pedig már fiatalon fellépnek. A zene így nem csak munka, hanem közös nyelv is a családtagok között. A roma előadók dalai gyakran rendkívül érzelmesek. Ennek oka részben az, hogy életükben sok a nehézség és a bizonytalanság, a zenében viszont lehetőségük van kimondani mindazt, amit másképp talán nem tudnának. Egy szerelmes dal mögött sokszor valódi fájdalom áll, egy mulatos nóta mögött pedig az a vágy, hogy az emberek legalább néhány órára elfelejtsék a problémákat. A siker azonban nem mindig jelent boldogságot. Sok cigány énekes életét megterhelte a hirtelen jött hírnév, a pénz vagy a folyamatos fellépések fáradtsága. Egy előadó élete kívülről csillogónak tűnhet, de valójában rengeteg lemondással jár. Rengeteget utaznak, keveset pihennek, és állandó nyomás alatt élnek. Sok művész beszélt arról, hogy a közönség szeretete mellett magányt is éreztek. Ennek ellenére a legtöbb roma énekes számára a színpad különleges hely marad. Amikor megszólal a zene és a közönség együtt énekel velük, akkor minden nehézség háttérbe szorul. A zene ilyenkor összeköti az embereket, függetlenül attól, hogy ki honnan jött, vagy milyen életet él. A cigány énekesek kulturális szerepe óriási. Nem csak szórakoztatnak, hanem hagyományokat őriznek. Dalaikban tovább élnek régi történetek, érzelmek és közösségi emlékek. A roma zene hozzátartozik Magyarország kulturális örökségéhez, és nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar zenei világ. A cigány énekes élete tehát egyszerre nehéz és gyönyörű, tele van küzdelemmel, bizonytalansággal és előítéletekkel, ugyanakkor tele van zenével, szenvedéllyel és emberi érzelmekkel. Egy roma előadó története sokszor arról szól, hogyan lehet a fájdalomból művészetet teremteni, és hogyan lehet a zenével reményt adni másoknak. Talán éppen ezért tudnak olyan mélyen hatni az emberekre, mert amikor egy cigány énekes énekel, abban nem csak hangok vannak, hanem egy egész élet története is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: A mai este két fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni. Az első Dénes István, rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Jéri Nagy Béla, hegedű művész, többek között az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója. A mai témánk pedig a cigányok zenei hatása az európai klasszikus zenére. Nagyon érdekelne, és itt most elsősorban Dénes Istvánhoz fordulok, hogy mi adta a motivációt a téma mélyebb feltárására, illetve ehhez a kutatáshoz, amit már évek óta végzett.
5: Igen, pontosít.

0: világot, a Hunyadi nyitány, ugye ott van, hogy a Hunyadit, és miért írta Erkel, hogy keletről jött, talán valami cigány beütés lehetett benne, most ezt nem akarom eltúlozni. Tehát itt megszületett egy olyan fajta exotikum, erotikum, amiben megtermékenyítette az európai zenét.
1: De ennek nincs köze valamiféle magyaros motívumhoz, hiszen tulajdonképpen Liszt is ugyanezt a skálát használja a rapszódiáiban, aminek egyértelmű alapjai a cigányzenéhez, illetve a verbunkoshoz nyúlnak vissza.
0: Így van teljesen, tehát van a Lisztnek ugye a három cigány, ami Léna versére készült, ott is Gis F, vagy pedig, de hát ezt lehetne sorolni, tehát itt aztán a szerzők beleharaptak ebbe a fajta világba, de inkább visszamennék még, mert Mozart is. Most kapaszkodjatok meg, amikor Mozart törökös zenét akart írni, akkor valami exotikumot talált, hogy elhangolja a kvintet, ugye, és az éj gisz hangot, egy ámolt, egy gisz belerak, és ettől lesz olyan csiricsár, és olyan vad, olyan változó, és hogy ez most törökös, vagy magyaros, vagy cigányos, ezt nem lehet eldönteni, mindenképpen egy olyan szint rakott a zenébe, ami mindaz idáig nem volt, megszületett a török induló, megszülettek ezek a fajta exotikus, a törökös, a szöktetés a szerából, a cédurba belerak egy fiszt, ugye, ez a zenészeknek mondom, a tíradí, mi ez, ugye, hogy elindult egyfajta erjedés, vagy inkább fordítva mondanám, elindult egyfajta csillogó, egzotikus világ, ami meg a dur akkordokat is feloldotta egy ilyen fajta vad, törökös. Lehet, hogy a törökök szorongatták éppen Bécset, és akkor ott jöttek, de hát ez, erre majd még később kitérünk. Egyelőre ennyit most.
1: Valójában, hogyha már itt vagyunk Mozartnál, akkor a cigányzenének, illetve a magyaros zenének, ami tulajdonképpen akkoriban a verbunkos volt, hiszen hogyha azt mondták, hogy húz magyart, hát akkor az valójában a verbunkos zenéről szólt, és ez a műfaj az tulajdonképpen megérintette Brahmsot, Lisztet, ugyebár a romantika korában, ahogy ezeket már beszéltük is, tehát Lisztnek itt vannak a magyar rapszódiái, Brahmsnak a magyar táncai, de hogyha a klasszikus, illetve a klasszicizmushoz nyúlunk vissza, már Mozarthoz, akkor Haydnnak ott van például a D-dur szonátájának a harmadik tétele, amiben egyébként a ritmika is jelen van, az a fajta magyarosság, amit mi magyarosnak ismerünk, ami tulajdonképpen a cigányzenészek által lett közvetítve elsősorban a nagyurak felé, hiszen nekik játszottak.
0: Igen, ez a közvetítés egy nagyon fontos szó azért.
2: Mai vendégeim Dénes István karmester, zongoraművész és zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész. Most hallgassuk meg Bizék Kármennyének egy részletét a száztagú cigányzenekar előadásában, Lendvai Ferenc primás vezetésével.

0: Bizék Kármenyéből hallhattuk a száztagú cigány zenekar előadásában a nyitányt Lendvai Ferenc prímás vezetésével. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Csak most kicsit, ha visszamehetnénk a történelemben, és ez az, ami engem elindította arra, hogy ezt jobban körüljárom ezt a témát. Ugye, mint ismert, a cigányok először 1412-ben, ha jól emlékszem, Brassóban jelentkeztek be, most idézőjelben. Egyébként, hát, na, mindegy, tehát Brassó volt az első olyan hely Európában, Magyarországon akkor, amely esetében először regisztrálták őket. Regisztrálták. Nagyon izgalmas szó. És utána elképesztő gyorsasággal Brassó 1416, Zürich 1417, Augsburg 1819. Ezek bizonyított adatok, hogy itt jelentkeztek be, most időzőbe bejelentkeztek. Hát menedéket kértek, most egy csúnya szó, de hát ez van.
0: Sokan menlevéllel jöttek. Igen, akkoriban.
1: Igen. 22-ben,
0: pápai menlevéllel.
1: 22 Bologna, 27 Párizs. Hát itt csak fölírtam magva, döbbenetes. Ami az nagyon izgalmas, hogy mindig úgy jelentkeztek be, hogy András herceg Kis-Egyiptomból 200 ember, 40 ló. Uh-huh. 40 ló. Itt most megint csak egy félreértésre ad alkalmat ez, mert ez a Kis-Egyiptom, ez nem az az Egyiptom, amit mi ismerünk Afrikában, hanem ez Görögországban van. Egy hegy, ugyanis a cigányság első európai őshazája Görögország. Uh-huh. Ez is nagyon fontos tudni. És ami nagyon izgalmas, hogy a cigányok rögtön beszélik az ott élő nyelvek, népek nyelvét. Tehát abban a percben tud görögül, vagy románul, vagy magyarul, vagy szlovákul. Tehát nekem van egy nagy cigány szótáram, egy német cigány szótár, és hallatlan izgalmas, hogy mennyi minden jövevény szó van bennük. Majd erről is mondok egy-két példát itten, hogy hát ez szerintem felrobbantja a mai interjúnk hát korlátait, ez nem is tudnék ennyit mindent elmesélni itten, mert ez hihetetlen izgalmas. Mm. Tehát ez sokkal több idő kéne erre.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy már ebből is látszik, hogy mennyire nem egységesen érkeztek a cigányok akár Európába is, hiszen azért azt tisztázzuk, hogy ők legalábbis a tudomány mai állása szerint ők India középső részéből érkeztek végül is.
1: Hindusztánból, igen, valószínűleg.
0: Pandzsába, tehát Indiának az észak-nyugati tartományába, és aztán onnan mentek még tovább, onnan vándoroltak tovább, Perzsiába, majd aztán természetesen egy másik nagy őshoz az.
1: Kabulisztán, Irán, Örményország.
0: Majd tehát Görögországba is elérkeztek, ahol mondjuk is.
1: Igen.
0: És aztán onnan több irányba is elindultak a vándorlások során. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem egy hullámban, hanem több különböző hullámban, igen, több különböző irányban, és ezért is van az, hogy annyiféle nyelven beszélnek, és nem feltétlenül értik meg, még a romák sem egymást, annyiféle zenei hatás érte őket, tehát nem lehet mondjuk egy orosz cigány zenét összehasonlítani egy spanyol cigány zenével, hiszen a flamenco az annyira egyedi, vagy például akár a magyar cigány zenét is említhetnénk.
1: Hát hogy?
0: Tehát, hogy annyira másak ezek a zenei hatások, amik érték őket, és a nyelvükre gyakorolt hatás szintén nagyon erős volt.
1: Na most tényleg a kultúránál maradunk, hogy az első ilyen nagy női alak, aki megjelenik az európai művészetekben, ez Cervanteshez kötődik, a La Gitania kis román művében, ahol Preciosa úgy hívják ezt az egzotikus, erotikus cigánylány. Itt teremtődik meg az a bizonyos cigánylány típus, amire a férfinek bekattannak. Tovább megyünk az Esmeralda, ugye Victor Hugo Notre Dame du Paris főszereplőjére, aki az Esmeraldának az az érdekessége, hogy ő tulajdonképpen nem cigány, csak elrabolják a cigányok, és becsempészik a helyére a kvázimódot. És Esmeralda a cigányokkal körbejárja Spanyolországon végig, Afrikán keresztül, és eljut Magyarországra. És ő megtanulja a cigány kultúrát, de tulajdonképpen születésben nem cigány. Hát ez a Victor Hugónak a fantáziája, de lehet, hogy így van. És akkor aztán így sorban születnek a nagy női alakok, főleg ugye a femme fatale, tehát a végzetes nő, alakja lényegében a cigánság megjelenésével születik meg az európai kultúrában, azt, mint említettem, a nagy szerzőknek a tollából ez inspirálta őket, Cervantes, Victor Hugo, aztán mehetünk tovább, megszületik a Safi a cigánybáróban, tulajdonképpen a Salomé és Richard Strauss is valamilyen módon ezt a fajta exotikumot próbálja megírni, a Preciosilla a Végzett hatalmában Verditől, az Azucena, ugye Azucena azt jelenti, hogy Lilium, ez is hallatlan, izgalmas. Tehát megjelennek ezek a fantasztikus figurák, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne, különösen mint nekünk, mint zenészeknek a kultúra. És ugye itt ez a félreértés, amit az előbb mondtam, hogy az egyiptomi vonal, a gypsy, gitana, egyiptin, ugye az tulajdonképpen egyiptomi, de ez is egy cingara, ugye? Cingara. Hogy itt egy félreértésről van szó, és a nagy Shakespeare is beleesik ebbe a, hát nem hibába, mert azt mondja az Antonius és Kleopátrában 1600-ban, hogy mint legyező hűsíti egy cigányasszony kedvét Antonius. To cool a gypsy's lust. És az Otellóban is azt mondja, ezt a keszkenőt egy cigányasszony adta még anyámnak, aki egyiptomi volt. Tehát itt is innen indul ez a furcsa félreértésen alapuló Egyiptomra visszavezetett cigány örökség, ami aztán becsempésződött az európai kultúrába.
0: Igen, jelen pillanatban ezek sincsenek bizonyítva, hogy valóban az egyiptomi eredet az bizonyítható lenne.
2: A következő percekben Dénes István átiratában hallgathatjuk meg Liszt Ferenc Dante szonátáját a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában.

0: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallgathattuk meg Dénes István átiratában Liszt Ferenc Dante szonátájának egy részletét. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Mit gondoltok egyébként arról, hogy lehet valami közös a cigányok és a zsidók eredetében?
2: Én szerintem közös. De közös.
3: Hát a Bibliában van egy rész, itten a Jeremiás 35-ben, én ezt kikerestem magamnak, ezt egyébként más is már pedzegette, hogy azt mondja, hogy ne építsetek házat, ne ültessetek szőlőt, gabonát se vessetek, ne legyetek birtokotok, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És ez a jövevények, ez valami... az ebbe belegondolunk. Tehát ez a, hogy sehol nem vagyunk stabilok, mindig úton vagyunk, mindig vándorolunk, ahogyan a trubadulban is vándor, cigány, legény, tada. Tehát ez a vándorlás, az állandó vándorlásban van az élet eleme és az élet filozófiája. Lehet, hogy innen van. Mondom, Jeremiás 35. a Bibliában.
1: De ez nem a cigányokról szól,
3: nem,
1: hanem ez a zsidóságnak egy...
3: Igen, de ezek egy lehet, hogy egy elfajzott, bocsánat, hogy tudom, elvándorolt csapata lehet tőlük, lehet, nem tudni. De erről hallottam már egyébként mástól is, hogy ez lehetséges, de...
1: Igen, tudom. Sokan beszélik ezt, vannak erről mindenféle legendák, és sokan tartják úgy, hogy a 13. elveszett név. Erről azért szoktak beszélni még a romák is egymás között.
3: Hogyne.
1: Aztán persze, hogy mi van bizonyítva, vagy mi nincs, az egy másik kérdés. Meg, hogy mit szeretnénk kihozni természetesen ebből.
3: Igen. Na mostan aztán a két fő dolog, ugye hát itt erről beszéltem, az a Melinda figurája a Bánkbánban, akiről tudjuk, hogy ő Spanyolországból menekült, és egy nagyon erotikus és nagyon csábító asszony volt, és lehet, hogy ez is islette Erkelt, hogy olyan melódiákat adott neki, amely tényleg csábító és erotikus. És hogy a rokonsága Carmennel most, hogy itt miért van tírirarira, tírirarira.
1: Bizé Carmen,
3: ez döbbenetes. Igen. Szóval ez olyan, hogy én itt még mind a mai napig eldobom magam, hogy ugyanaz a motivum a Melindánál, meg a Carmennél.
1: Hát ez nem lehet véletlen.
3: Igen, de nem úgy véletlen, hogy ez egyik lopta a másiktól, hanem mindenkinek szüksége volt arra, hogy egyfajta, újfajta melódiát fogalmazzon meg, amely a férfiakat elcsavarja a fejét, tehát a Carmennek az erotikuma. És itt nagyon érdekes, hogy ez a Mary May, ugye, aki ezt a Carmen novellát írta, aki találkozhatott valószínűleg a Carmennel, ő hallatlan, izgalmas módon feldolgozza a spanyolországi cigányok életét, amely egy egész külön világ, azt tényleg, hogy döbbenetes.
1: Tehát a végzett asszonya valahogy valahogy összekapcsolódik ezek szerint a cigánynőknek a létével. És akkor ez nem csak az európai kultúrkörben létezik, hanem akkor ez akár egy nagyobb kitekintésben is megállja a helyét.
3: Hát itt az érdekes, hogy ez tényleg túlnő valamilyen szinten Európából nézve. Itt van például a Leárnak az operettje, Mosoly országa, a Szusong figurája, aki egy egzotikus kínai. Tehát a mai Liza, a bécsi úri lány szemszögéből megjelenik egy egzotikus, erotikus férfi Kínából. És ott is tele van a Lehár alkalmazza a cigánytercet. Félelmetes, döbbenetes. Az idegenségnek a varázsa, az egzotikuma és a vibrálása. És itt van ugyanakkor a csodálatos mandarin Bartóknál, és a Bartók milyen névjegyet ad a mandarinnak? Cigánterc. Giz F. Döbbenetes. Hogy a Bartók is, hogy attól, hogy mitől szól olyan jól ez a mandarin, hogy a hajszat tiszta cigányzene. Is. Szóval most a szó legnemesebb értelmében, de az erotikának az őrült kisugázása, amit Bartók sikerült megfogalmazni a csodálatos mandarin esetében például.
2: Szerintetek ezek az emberek nem voltak romák ezt?
3: Hát ez olyan, mint hogy valaki, hogy most valaki zsidó vagy nem zsidó már, hogy őszintén legyen. Szerintem mindenkiben van egy kis zsidóvér.
1: Persze.
3: Az egész európai és zsidó keresztény kultúra az mind összefügg és mind összemosódik.
1: És ugyanígy vannak ezzel a romák is.
0: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. A beszélgetésünk folytatását holnap este meghallgathatják 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Befejezésként pedig Bartók csodálatos mandarinból hallhatunk egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. A viszont hallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményben szerdán este. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét a párt szerint. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, fogalmaznak. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán délután közölte, hogy komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a lakosság több mint 5 milliárd italcsomagolást váltott vissza. A MOHU legfrissebb közlése szerint a fogyasztó 2026 első 5 hónapjában már mintegy 80 millió forintnyi visszaváltási díjat ajánlottak fel jótékony célokra az automatákon keresztül. A rendszer statisztikái azt mutatják, hogy a visszaváltási arány 2025 év végére elérte a 88,8%-ot, ami azt jelenti, hogy Magyarország mintegy 2 évvel a kötelező határidő előtt gyakorlatilag teljesítette az Európai Unió által előírt 90%-os célt. A befolyt támogatásokat a Mosolyra váltó program keretében fél éves rotációban 3 szervezet kapja meg. A Széchenyi pihenőkártyát már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok, ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta el a Telexnek adott interjújában. A teljes összegű juttatást, vagyis a 200 ezer forintot azok kaphatják, akiknek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja. Akinek 250 ezer és 500 ezer forint között van a nyugdíja, az 100 ezer forint juttatást kapna. Akinek e fölött érkezik a nyugdíja, az nem kapna a juttatásból. A Tisza számításai szerint ez a nyugdíjasok 97% érinti, vagyis az 500 ezer forint alatti nyugdíjakat. Sikerült 7 laoszi falusi közül 5-öt élve megtalálni egy villámárvíz miatt megtelt barlangból. Az amatőr aranybányászok egy hetet töltöttek a föld alatt, két társukat még keresik. Speciális barlangi búvárok találták meg őket, méghozzá az Észak-Kelet-Laoszban található bányarendszer egyik üregében, ahol a váratlan esőzés miatt estek csapdába. A teljesen sötét és részben víz alatt álló alagút nagyon szűk, alig 60 cm széles. Az egyik mentőbúvár elmondta, hogy egy ponton kénytelen volt felszerelését levenni, hogy át tudja magát préselni az alagúton. A veszélyes mentési műveletet nagyon rossz időjárási körülmények között indították el. Valószínű, hogy az 5 túlélő egy kiálló sziklára mászott fel, ahol szerencséjükre még a levegő is járt, írta a laoszi állami hírügynökség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: A cigány szavak, amiket használunk, itt van csór, ugye? Csóró, szegény, ugye gyaná, az tudni, gyanálni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy, Na most itt van Gógyi, észértelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavuk. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkeró vagy, Béla. Egy cigány zenész vagy, basepaszkeró. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
5: Ez nem meglepő. Zongorával láttatok már valakit menekülni? Nagyja vicc is, ugyebár. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai szék,

0: ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a hatromán népi tánc zongorára. Abban is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is egyébként.
1: Várjátok, bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
2: 35-be.
1: Vagy tehát 36-ban. A szépfoglaló után ment.
2: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus te. Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy mire volt képes te. Fantasztikus.
1: Már én 4 évig éltem Törökországba.
2: Igen, igen.
1: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok egy kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott sokkot kaptam, tudod, az ilyen pici, és akkor így húzogatni kell. És akkor megy föl a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány meg a török kultúra,
0: hogyne.
1: És ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt...
2: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
1: Igen,
2: egy, gyűjtött, de nem sokat volt ott. Hát 35-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
1: Mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott annét 200 kilométerre volt a Bartók házuk, ki van írva, hogy így gyűjtött Bartók.
2: Gyűjtött. Igen, van ez a híres török.
1: Már nem tudom, hogy hol van a város, micsoda, hogy hívják, de mindenki mondta, hogy Bartók ott volt. És vannak egy tábla is, meg vannak egy szobor is, azt hiszem, ki van a szobor. Így gyűjtött, és azok a motivumok, amik ott voltak Törökországban, az mind benne van a zenében. Mind beleírt mindent.
2: Igen, igen,
0: szóval
2: igen.
0: Az nem lehet, hogy egyébként ne hasson egy Bartókra is a cigányzene, hiszen ő is ezen a világon élt. Ő is itt élt Magyarországon. Hát ugyanúgy, mint egyébként Kodályra is hatott, ott például a galántai táncoknál egyértelmű a forrásnak az eredete, hogy a galántai cigányok által játszott zenék azért tulajdonképpen megjelennek valamilyen formájában.
2: Igen. Az előszóban az van, hogy híres volt a galántai banda, de 100 évvel ezelőtt még híresebb volt. Nem tudom, Mihók úgy hívták? Mihók Prímás alatt. Ó, akkor az mi lehetett ott? Fantasztikus. Szétszették ötte, de...
0: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
1: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
0: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
1: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit. Ha.
0: Persze.
2: Igen. Én tényleg ismertem. Voltunk még nála.
1: Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni, és megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposzt, vagy bármit, szöveg, textúrát. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt

0: Nem jó a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csorival. Tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csorit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, meg ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
1: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, igen, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigány zenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
0: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
1: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy Cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as évek.
0: Igen, csak gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak. Hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn. Vagy a putriba, vagy mi? Nevezzük bármire.
2: Mindenhol, igen.
0: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
1: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
0: Bocsánat,
1: akkor
0: a muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigány zenéről beszélek.
1: Tehát most
0: beszélek.
1: Nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
0: Igen, Kárpát. Aha. Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy ötféle cigánynyel van. Azért nem értik meg az egyik a másikat. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő öt nyelvet beszél. Öt cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiába, Törökországba, ő kutatott.
2: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
0: igen,
2: is rokon,
0: hasonlít.
2: Vagy...
1: De végül is a cigány nyelvnek az eredete
0: de
1: az...
0: A szanszkrit, igen.
2: Meg van
0: igen,
2: a dardu, én itt írtam fölé, dardu. Az is lehet.
1: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszem.
2: Indiai szanszkrit nyelv. Hát, igen.
1: Uh-huh. Dénes István karmester zongora művész zeneszerző, és Nagy Béla hegedőművész a mai vendégem. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a száztagú cigány zenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót. Suki András prímás vezényletével.

0: A Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahonnan, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan, de nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a, hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Mm. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, szájhőjumán útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a menzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták az antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát de bármilyen egy étterembe, hát, oda szoktuk. Megy az asztalhoz, és akkor elkezdi S-módba, C-módba, ez F-módba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korával beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Évezredekig létezik a zene valamilyen formában, és egyszer csak valaki kitalálja, ezt most valahogy le kéne már írni. Ezer év telik el, ezer év. Hát hol vagyunk még ehhez képest?
3: Ezzel mondom nektek, hogy az autentikus cigányzene az nem egyenlő a zsentri zenével. Amit odaadtak neki, hogy megírták a zenét, vagy a szöveget, és akkor elment a főúr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mondta, hogy én kísért. Mert úgy szokták, hogy lekísérlek.
2: Most itt van például a klecmer. Az is egy érdekes dolog, hogy az most zsidó, vagy cigány, vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, nem tudom neked mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játsszák.
3: És hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
3: Bocsáss, nem?
1: Ez jó kérdés.
2: Igen.
3: Hogy fordítva, hogy? Hát mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Már hallottam az álmodcsárdás klezmerbe.
2: Igen.
3: Az átment Esztambba, ők meg énekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, álmodcsárdás. Nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
3: Keresétek igen. meg. De ez
2: igen.
3: tényleg benne van, az a jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak. Most cigányzenéről beszéltek, de mi az a cigányzene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban. Hmm. Először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigányzenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigányzene. Tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus cigányzenéről. Tehát ezt különítsük el. Ha ezt tisztáztuk, akkor tulajdonképpen mi is az a kávéházi cigányzene, vagy hát amit most eddig is cigányzenének hívtunk, illetve már Liszt is cigányzenének hívta a cigányzenét, én ezért nem is szoktam azt mondani, hogy kávéházi cigányzene, tehát hogy miért hívjam kávéházi cigányzenének a cigányzenét, amikor évtizedeken keresztül cigányzenének hívtam, meg Liszt is már így nevezte. Tehát mi ez tulajdonképpen, mi ennek az eredete, hogy gondoljátok, hiszen hogyha vannak olyan, akár mondjuk zenei források, amiket mondjuk olyan emberek írtak, akik nem cigányok voltak, Rózsa Völgyi, Kosovic, és akkor még sorolhatnánk, vagy Lavotta, mégis valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
3: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
1: Hát,
3: itt bocsáss
2: van.
3: Meg.
2: Hát itt van a Sarazate például.
3: Az cigány volt. Az.
1: A cigány Nervájzerre gondolunk?
2: Igen, de ő állítólag lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írt alatt a kislány van a világon, meg mind, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg azt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím a darabnak is.
0: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

0: A klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művésszel.
1: És gondoljátok, hogy, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hogy mondod?
1: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hát ott van például a Dvorzsák cigány daluk, ugye?
1: Pontosan.
2: Ugye?
3: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében
1: klasszikus,
3: hogy
1: jött be? Kifelejtettem, hát klasszikus zenében. Ott van Brahms.
3: Igen.
1: Hát pedig ő nagy német volt.
2: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted? Ott közelebb került a magyarokhoz.
1: Magyarokhoz.
3: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt. Ti erről mit gondoltok?
1: De,
3: van ennek valamiféle igazság alapja?
2: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Fejt Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekült? Ne, ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak. És a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
3: Meg se lepődök már.
2: De ezek ilyen viccelődések.
1: Szerintem ez szemfényvesztés.
3: Városi legendák, azt gondolod, ugye?
1: Igen,
3: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
1: Hát nagy mágus ott a szétszentség.
2: Hát ez őrjítő, hogy...
3: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
2: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerül nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richard Strauss Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigánság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemű világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
1: Ne felejtsetek Wagner urat is.
2: Igen?
1: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
2: Wagner?
1: Igen.
2: Ott nem annyira. Ott
1: nem annyira, ott de nem annyira, van
2: de
1: benne.
2: Igen.
1: De ha megnézel egy cigánynótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
3: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigányzenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
2: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akácos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darum alá fenn az égen, de jó is lenne, Marisa Grófné, akkor a bánkbán mincám üzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigány zenész elkezdi hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész, de...
3: Na de ettől magyaros?
1: De mi az, hogy magyaros?
2: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfónia koncertántéban, ez a gyönyörű, azt bevághatod, az. Ha lejátszod, az, hát az azt mondod, az cigánzene. Tiri-ra-di, tiri-ra-di, tari-ra-di. Tiszta akácos.
1: És most olyan furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
2: A mikor, szerelmi halál?
1: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az obvában a hosszú, hosszú.
2: Az a fisz, igen. Vagy disz.
1: Szerinted?
2: Én azt másképp gondolom.
1: Másképp gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: Én szerintem abban 500 csárdás van.
2: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, a Vénusz, aki tényleg az erotikát Tannhäuserből. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobb.
1: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
2: Ilyen kromatika?
1: Igen, a kromatikát. Tehát a romáknál az egyértelmű.
3: Meg a szűkítettek.
1: Szűkített igen. Kromatika, meg mit tudom, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit... Ugye Wagnernek a harmonizáláshoz szerintem egy kicsit romás.
2: én ezt mondjuk ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van. Szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Például itt van a Dalber, a Lisztnek a kedvenc tanítványa, Dalbernek a Hegyek Aján című darabja. Ott is egy olyan témát fogalmaz meg, hogy a hideg kiráza. Olyan, mint a Carmen kicsit, de más. Hallatlan, izgalmas. Van ugye a Bartóknak a feldolgozja. Arra vigyázz, öreg asszony. Ez is tiszta elcigányosítja, most csúnyán mondom az egészet, szóval a cigányterszet belerakja, de az a cigányterszet egy zseniális dolog tesz.
1: De ez mi az a cigányterszet?
2: Ez a lászifa.
1: De biztos, hogy ez cigány.
3: Cigányskála.
1: Nem biztos. Nem
3: biztos. Benne van a... Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy,
2: igen.
3: De tehát, ez cigányskálának hívja.
1: Hát cigány. Akkor most megnézek egy zsidó dallamot, abban is benne van ez.
2: Igen.
1: Benne van.
2: Igen.
1: Persze. Ugyanúgy benne van a cigányba.
3: Igen, tehát hogy honnan mert ered
1: plusz még benne van az indiai zenében is, ha megnézitek.
3: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
1: Jó, rendben van, oké. Okay.
2: Igen, igen.
1: De benne van az indiai zenében is.
2: Benne van, persze. De itt tudom tetten érni először. Itt jön ki, ugye, amikor a Bach... La si fa mi re do ti la la ti do re mi fi si la... hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
3: melodikus fölfele? Aha.
2: Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandóan, hogyha kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjel, hogy tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
0: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani.